0: Itt tudtunk tanulni, maga a közösségi hangulat, amit szünetekben együtt tudtunk tölteni, ez minden esetben jó volt, és egyébként ez látszódik tényleg a kari jelenléteken is, meg az, hogy a világ egyébként kinyílik, tehát rájönnek, és tényleg való ez volt a dimenziója a lányok napjának is, hogy tényleg ez nem lehetetlen az, hogy valaki nőként ilyen tudományterületen dolgozzon, meg a másik része, hogy sok olyan szakunk is van, ahol egyébként mondjuk akár a menedzsment, a projekt szemlélet nagyobb teret kapott, és igazából itt sokkal jobban magukénak érzik egyébként a lányok is ezt a területet. Hogy igazából a diploma után tudnak menni egy olyan helyre dolgozni, ami igazából egy multitaskingot, amiben egyébként el szokták mondani, hogy a nők erősebbek minden esetben, mint a férfiak, tehát hogy ahol tudják ezeket az adottságokat vagy tehetségeket kamatoztatni. És akkor így az érettséginek a tüzében sok sikert kívánok én is minden érettségizőnek, és igazából azon hallgatók, akik a Miskolci Egyetemre szeretnének jönni, és most érettségiznek. Júliusban fogjuk tartani a Pontot Partit, ahol kiderülnek a felvételi eredmények, szóval igazából reméljük, hogy mindenkit minél nagyobb sikerrel és jobb felvételi ponttal tudunk majd szeptemberben a Miskolci Egyetemen köszönteni.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem aktív résztvevője a Lányok Napja országos eseménysorozatnak, amely a műszaki tudományok szépségeit igyekszik megmutatni a pályaválasztás előtt álló lányoknak. A cél idén is az volt, hogy lebontsa a sztereotípiákat, és megmutassa, ezek a hivatások mindenki számára nyitva állnak. Erdei Lászlóval a Miskolci Egyetem pályaorientációs és felvételi központjának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, miskolci diák képviseli Magyarországot Sanghajban a világversenyen. Makai József, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamos ipari technikuma tanulója lesz ott a Kínában rendezendő szakmák világbajnokságán villanyszerelő szakákban. A WorldSkills Shanghai 2026 a világ legnagyobb és legrangosabb szakmai versenye lesz. A 48. világbajnokságot 2026. szeptember 22-e és 27-e között rendezik meg. A fiatal versenyzőt, Makai Józsefet és felkészítő tanárát, az intézmény igazgató helyettesét, Bagány Mátét a felkészülés alatt látogattuk meg. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Bagány Mátéval, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamos ipari technikum igazgatóhelyettesével és Makai Józseffel, 13. osztályos tanulóval, erősáramú elektrotechnikus tanulóval beszélgetek. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Máté igazgatóhelyettes, mit lehet magáról, erről a versenyről tudni, mutassuk be a hallgatóknak.
3: De a WorldSkills verseny, mint ahogy ezt a neve is tükrözi, ugye egy világbajnokság, méghozzá ez a szakmák világbajnoksága. Ilyenkor gyakorlatilag a világ minden részéről az országoknak a legjobbjai képviselik a saját országaikat, és egy-egy szakmai versenyen mérkőznek meg. Hát Józsi, ugye ő a villanyszerelő szakmában jutott tovább, ezt a villanyszerelő szakmát, ezt úgy képzeljük el, hogy a világnak a villanyszerelő szakmáját, tehát az, hogy ő elősáramú elektrotechnikusnak tanul, ez nem jelenti azt, hogy ő onnan kiesik ebből a dologból. Ebben van installáció, van okosotthon kiépítés, okosotthon rendszernek a kiépítése, annak a programozás. Tehát így a nulláról kell megcsinálni a mindent, ez egy borzasztó nehéz feladat, nyilván minden ország képviselője számára egy nagyon nehéz feladat, és úgy gondolom, hogy minden egyes szakmában, aki kijut erre a versenyre, erre a szakmák világbajnokságára, az büszke lehet magára, és hát minden egyes felkészítő tanár, akinek sikerül ezt elérnie, büszke lehet azokra a tanulókra, akik ennyire jól tudtak szerepelni, úgyhogy én is büszke vagyok a Józsira, hogy sikerült neki kijutnia ide a szakmák világbajnokságára, a WorldSkills-re, ami 2026-ban, Shanghai-ban lesz szeptember 22-től 27-ig.
2: Mit lehet róla tudni, mennyit lesztek ott, mire számítatok, milyen lesz?
3: Hát a verseny ideje alatt biztos, hogy ott leszünk, 22-én a megnyitó, 27-én lesz majd a záró ceremónia, a köztes napokon pedig végig a verseny. Itt előre fel fogják állítani majd a versenyhelyszíneket. Itt hatalmas versenyhelyszínt kell elképzelni. Tehát akkor, amikor Magyarországon a EuroSkills volt, akkor a Hungexpo-t belakta a EuroSkills 2018-ban. Azért az tudjuk, hogy nem kicsi. Ettől egy picikét ugye nagyobb lesz ez az esemény, mert hát ez egy WorldSkills, tehát ez nem csak az európai országoknak a tanulói képviseltetik magukat, hanem a világ minden összes országának szakmája legjobbja meg fog jelenni ezen a rendezvényen. Úgyhogy hatalmas lesz, nem tudom még, hogy mennyivel előtte fogunk kiutazni, hogy mikor fogunk visszajönni. Pontosan sajnos erről még nem tudok, de amint lesz róla információ, akkor ígérem, hogy fogok tájékoztatást adni erről is.
2: Józsi, hogyan érted meg, hogy kijutottál? Milyen érzések voltak benned, amikor megtudtad, hogy kijutottál ide a világbajnokságra?
4: Hát ez egy hatalmas öröm volt számomra, meg hatalmas megtiszteltetés, hogy én lehettem. Persze előzőleg egy elég nehézkes felkészítésünk volt, ahol, hogy úgy mondjam, vért izzadtunk, hogy kijuthassunk, de mindenféleképpen egy hatalmas öröm volt. Ugye Győrben volt az utolsó válogató, ahol kiderült, hogy ki megy ki Shanghaiba, ki képviselheti Magyarországot a szakmánkba, és hát ez egy késő esti eredményhirdetés volt, egy eléggé végig dolgozott nap után, úgyhogy hát mikor kiderült, hogy én nyertem, akkor azért sírásba torkollott át mindent, tehát ez egy hatalmas öröm volt akkor.
2: És hogyan képzeljük el, hány verseny, milyen selejtezők kellettek hozzá, hogy te ide kijussál?
4: 2 darab selejtező volt. Az első az itt Kelet-Magyarországon, a másik Nyugat-Magyarországon. Innen 2 indultunk, ezen a válogatón épületautomatikai rendszert kellett, hát nem kiépíteni, inkább csak programozni. Tehát a fal az egy adott fal volt, amit be kellett programozni. Hát itt ketten indultunk, mind a ketten be is jutottunk a főválogatóba, ugye, ami Győrben lett megrendezve. Győrben december 11-én voltunk, így van. Ott volt ugye a főválogató, ott már öten jutottunk be az országból, de négyen versenyeztünk. És ott már épület villamossági rendszert kellett kiépíteni, tehát ott már installációs feladat volt, és villanyszerelési feladat.
2: Milyen feladatokat, fizikailag mit kell ilyenkor nektek a versenyen, vagy mit kellett csinálni, hogyan kellett megoldani a feladatokat?
4: Győrben annyi volt a lényeg, hogy nap elején kaptunk egy papírt, amire le volt rajzolva, hogy hogyan kell lesz majd kinézni a falunknak, és volt egy leírásunk, hogy hogyan kell működni. Tehát nem kapcsolási rajzot kaptunk, hanem egy leírást, hogy hogyan kell ennek működnie. Utána pedig neki láttunk a vágásnak, csatornavágásnak, vezetékelésnek, meg stb.
2: És Máté, ugye megvolt a Győrben a fő válogató, kiderült, hogy tanítványod fog tovább jutni, és képviseli Magyarországot a WorldSkills-en. Innentől hogyan zajlottak az események, a felkészülés hogyan megy tovább?
3: A felkészülés úgy folytatódott, hogy nyilván egy pici pihenőidőt azért hagytunk a Józsinak, de úgy folytatódik a felkészülés, hogy abban a pillanatban, amikor megkaptuk a felkészítéshez szükséges eszközöket és anyagokat, Józsi nekésett, és első körben az elosztókat kezdte elszerelni. Ugye itt a pontozás az egy elég érdekes és nagyon szigorú dolog, tehát itt nem csak jól kell működnie valaminek, hanem esztétikusnak is kell lennie, illetve meg kell felelnie ugye a szabványoknak. Tehát ilyen, hogy az érvéküvei kilóg valahol valamelyik szerelvényből, ilyen nem fordulhat elő. Az, hogy a vezetékek össze-vissza vannak egymáson, ez sem fordulhat elő. Tehát az, amikor így azt mondja az ember, hogy egy elosztót kell szerelnie, egy elosztóban kell elhelyeznie mindent, az nem feltétlenül csak arról szól, hogy felpattintgatjuk a sínre, és akkor az ott úgy jó is van, hanem tudni kell neki azt, hogy mit és hogyan köt össze, ismernie kell ugye az érintésvédelmi szabályokat, ismernie kell a szabványokat, és bizony a legnagyobb ellenségünk az az idő, tehát ezt így időre is kell csinálnia a Józsinak, úgyhogy abba kezdtünk bele. Aztán szépen elkezdte csinálni különböző méretű, különböző keresztmetszetű vezetékek, ugye nyilván itt sodrott vezetékekről beszélünk, itt érvékhüvelyezünk, UTP kábel, buszkábelek, amiket itt használunk. Ezeket mind esztétikusan, szépen, szabványosan, hivatalosan kell neki bekötni, úgyhogy elég nagy feladat állt előtte, aztán azzal indítottunk, hogy na akkor megnézzük, hogy a 0-tól 3-ig terjedő pontozási skálán honnan indulunk. Hát nyilvánvalóan honnan indulnánk, 0 pontról. Mi a cél? 4 pont a 3-ból. Ezt azért így szoktuk csinálni a Józsival, úgyhogy egyenlőre ezeket az elosztókat szerelte. Most készen vannak a versenyfalak, ugye erről itt van előttünk pont egy ilyen kis vázlatrajz, hogy hogyan is néznek ki ezek a versenyfalak, amikkel majd a Józsi Kínában is fog találkozni. Iliászunk, a kedvenc asztalosunk és karbantartunk itt az iskolában, összerakott belőle 2, és van hozzá még tartaléklapunk is. Hát ezeket most Józsi szerintem elég rövid időn belül le fogja lakni, hála az égnek. Ez azt jelenti, hogy le fogja lakni, hogy most már ide ezekre a falakra szerelvényezni is fog, a csatornázást is meg fogja csinálni, kábeltárcát is el fog rajta helyezni, oldalfalon, szembe lévő falon, plafonon is fog dolgozni, csövezni is fog rajta, az elosztószekrényeket felteszi, a csatornában elhelyezhető szerelvényekkel is fog dolgozni, tehát most már komplett skills feladatokat fog majd csinálni Józsi, és nyilván ezeket a feladatokat is időre, és mind esztétikailag, mind szakmailag teljes mértékben rendben kell, hogy legyenek ezek a feladatok. Úgyhogy most itt járunk, hogyha minden jól megy, akkor holnap reggel már az első ilyen teljes feladatba bele is fog tudni kezdeni Józsi. Én ezt ma délután akarom előkészíteni neki, hogy az első ilyen nullától felépítendő feladatot megkapja. Holnap reggeli egyeztetést követően pedig úgy fogjuk csinálni, hogy a WorldSkills-en is megvan az, hogy milyen a napi időbeosztása a versenyzőknek, és ezen napi időbeosztáshoz fogunk mi is igazodni. És meg fogjuk nézni azt, hogy első körben önállóan, mettől meddig tudja összerakni ezen idő alatt, ami rendelkezésére áll. Ki fogjuk elemezni Józsinak minden egyes mozdulatát, végig fogjuk nézni azt, hogy mit csinál, hol tudunk időt nyerni, hol tudjuk szebbé, jobbá tenni a munkáját, és ezeket a felvételeket, amiből ugye ezek az elemzések készülnek, ezeket fogjuk felhasználni a további felkészülés során, illetve még a Szabolcs az Iparkamara részéről, a WorldSkills Hungary részéről, még az okos otthonrendszer programozásban még egy adag tudást bele fog szuszakolni Józsinak a fejébe. Szegény már kapott tőle meleget, de azért a sose árt, hogyha még többet tudunk a dolgokról, főleg úgy, hogy ugye nagyon dinamikusan fejlődik a világ, az okos otthonrendszerek is fejlődnek, és hát mi sem tudunk mindent, úgyhogy az, hogyha több irányból kapja a tudást a Józsi, az sose baj. Úgyhogy nagyon sok tapasztalattal rendelkező Szabolcsunk, ő rengeteg mindent fog még tudni neki segíteni, nem csak abban, hogy az okos otthonrendszereket tudja a Józsi programozni, hanem abban is, hogy ténylegesen mivel tud még jobb eredményeket elérni majd kint az éles versenyen.
2: Mivel számoltak, milyen feladatok lehetnek majd Shanghaiban, miket kaphat Józsi?
3: Hát, ami biztos, hogy lesz benne, az a csatornázás, a csövezés, a kábeltálca, ugye, amiket mondtam is, ezen a vezetékelés, kábelezés, az elosztószekrényekben a különböző vezérlések kiépítése, tehát itt gondolok ilyenekre, hogy sima kapcsolóaktoroknak a programozása, a lámpák, a dali lámpáknak a programozása, hűtés-fűtés, szellőzés, vezérlés, zsaluzia vezérlés, végállás kapcsolóval végrehajtandó műveletek, PLC programozás, hát ezek általában ugye ezek a PLC-s dolgok, ezek valamilyen motornak a vezérlését, esetleg szabályozását teszik lehetővé. Ugye a kettő között van különbség, hogyha vezérlünk, akkor csak egy irányú jelünk van a szabályozásnál, meg azért odafigyelünk arra is, hogy mi az eredmény, és akkor visszahatunk ugye ennek az egész hatásláncnak az elejére, úgyhogy ilyen dolgokra számítunk, illetve hát egy KNX okos otthonrendszer és egy PLC közötti valamilyen kommunikációt biztos, hogy meg kell majd valósítani, és egyik körből a másikba, és vissza, ugyanígy jeleket kell tudjon majd továbbítani, tehát bonyolult villanyszerelési és bonyolult programozási feladatokra is számítunk.
2: Hogyan éled meg ezt a felkészülést, ami most már konkrétan így a világbajnokságra segít neked? Mekkora segítségek a tanárok, a feladatok, milyenek számodra? Miként éled meg ezt az egész felkészülési folyamatot?
4: Igazából nagyon jól élem meg. Az biztos, hogy idebent nagyon sok oktatótól tudok tanácsot kérni és segítséget kapni. Köztük igazgatóhelyettes úr minden nap segíti a munkámat, sőt, ugye minden nap beszélünk is, hogy miben kell még változni, miben lehet még fejlődni. A feladatok még most azért elég nehezek, tehát itt az elején járunk a felkészítésnek, úgyhogy hát az biztos, hogy még sok gyakorlás vár rám, ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy készen állok erre a versenyre.
2: Mi az, ami a feladatokban nagyon tetszik, vagy nagyon érdekesnek tartod, vagy úgy érzed, hogy közel áll hozzád?
4: Ezt a szakmát azért választottam, mert ugye elég közel áll hozzám ez az elektronika és elektrotechnika világ. Imádom azt, mikor már elkészül egy feladat, és tényleg visszatekintek arra, hogy mennyi időt és mennyi energiát fektettem bele, és milyen végeredménye van ezeknek a feladatoknak.
2: Hogyan látod, miért hasznos egy ilyen verseny számotokra, tanulóknak, milyen pluszt kapsz a versenytől?
4: Azért az előző versenyzővel is elég sokat beszélgettünk. Az biztos, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell esztétikusan dolgozni és gyorsan. Itt azért, hát mondhatjuk, hogy azért egy elég nagy kapkodás ez a verseny, és ez elég csúnyán hangzik, de tényleg az, de mégis szépen dolgozunk, és ez a elkövetkezendő időkben is kihathat az én műszaki tudásomra, és az én szakmai elhivatottságomra is.
2: Mint felkészítő tanárt és mint igazgatóhelyettest is megkérdezem, te hogyan látod a diákoknak, tanulóknak, miért hasznos, ha mondjuk egy WorldSkills-en vagy egy hasonló szakmai országos versenyen részt tudnak venni?
3: Egyik részről ezek a versenyek, például amit említettél, ugye az országos szakmai verseny, ugye OSTV, azért, hogy legyek egy kicsikét dicsekvő, van nekünk egy ipari informatikai technikus első helyünk az idén, ez egy címvédés volt, mert tavaly is a mi tanulónk nyerte, ráadásul Józsinak az osztálytársa volt, ez az ipari informatikai technikus tanulósrácunk, a Rónai Zoli. Van nekünk egy automatikai technikus második helyezettünk, és egy erősáramú elektrotechnikus harmadik helyezettünk most itt az USTV-n, ez ugye a szakmaszter. Nyilván ők kapnak egy vizsgamentességet automatikusan, mert ezek azért csodálatos eredmények voltak, ugye mindhárman dobogósok voltak, és egy iskolából három különböző szakma, három dobogós helyezés az. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány, Ugye, én azt gondolom, hogy ezeken a versenyeken a tanulóink az, hogy büszkék lehetnek magukra azért, mert a saját országukat képviselik, egy WorldSkills-en vagy akár egy EuroSkills-en is. Azok mellett rengeteg új eszközzel, új emberrel ismerkednek, meg rengeteg kapcsolatot tudnak építeni, megismerkednek a világ számtalan kihívásával, megismerkednek egy-egy új kultúrával, nemzetközi szinten tudnak kialakítani kapcsolatokat, úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos, de a szakmai fejlődésük az szerintem az messze túlmutat bármelyik iskolának a képzésén akkor, amikor egy ilyen versenyre készülnek ezek a tanulók. Nem véletlen, hogy ők jutnak ki, nyilván eddig is jók voltak, nagyon jók voltak, mire eljutunk odáig, hogy kimegyünk egy ilyen világversenyre, ezek a tanulók, ezek pedig bőven túl fogják szárnyalni az összes osztálytársukat, kortársukat, tehát hatalmas mennyiségű szakmai ismeretre tehetnek szert a felkészülés során is, illetve úgy gondolom, hogy versenyhelyzetben is ki tudják így próbálni magukat. Ez szerintem az életben mindenféleképpen hasznos lesz. Ez akkor is hasznos, hogyha csak részt vesz a tanuló egy-egy ilyen versenyen, de komolyan veszi azt. Ha meg még eredményt is ért el, akkor pedig ez még nagyobb büszkeségre adhat neki okot. Én minden esetre már most nagyon büszke vagyok Józsira, hogy neki sikerült kijutnia, és innen tőlünk a Blátiból, úgyhogy hát ütjük, vágjuk ezt a felkészülést, csináljuk, és a nyári szünetet azt valószínűleg így egymással fogjuk tölteni ide bent az iskolában reggeltől estig, estétől reggelig, gyepáljuk a falakat, költjük mindenkinek a pénzét, mert hát ugye itt időre dolgozunk. És rengeteg támogatásra van ahhoz szükségünk, hogy a felkészülés során azokkal az eszközökkel és anyagokkal úgy tudjunk dolgozni, hogy azzal valóban versenyszimulációt tudjunk végezni. Tehát itt nincs olyan, hogy a csatornadarabokat újra felhasználjuk, mert ott, amit megkap, azt neki ott időre kell akkora méretűre vágni, nincs idő keresgetni. Nincs idő arra, hogy ezzel szerencsétlenkedjünk. Nyilván ezeket az anyagokat, amiket ilyenkor felhasználunk, ezeket később fogjuk hasznosítani, meg az egyéb mozdulatok begyakorlására erre tökéletesek, viszont magát a versenyfeladatot összerakni, azt egy új anyagból egyszer is az hadd szaladjon, de hála az ígnek van támogatásunk is, és támogat minket a szakképzési centrum, az iparkamara, a Le Grand, tehát van hozzá eszközünk és anyagunk. Én úgy gondolom, hogy erre a Józsi is büszke lehet, hogy egy ilyen versenyre kijuthatott.
2: Felkészülés során voltál-e már ilyen versenyszimulációban, és amúgy ez milyen érzés, amikor tényleg időre kell dolgozni, meg kell csinálni mindent időre, pontosan, szépen, hogy érzed magad ezekben a szituációkban?
4: A felkészülések összes pillanatában időre mentünk, tehát olyan sosem volt, hogy egy felkészülés során nem mértünk időt, úgyhogy ehhez valamilyen szinten hozzászoktam, hogy az időt azt mindig látjuk. Egyébként egy kicsit stresszes az, hogy látom, hogy lassabban haladok, gyorsabban haladok, de mindenféleképpen ösztönző hatású.
2: És a világbajnokságon úgymond maga ez az időbeosztás, hogyan néz ki, vagy hogyan képzeljük el?
4: Hát igazából egy elég megszokott időbeosztásban leszünk, tehát nem folyamatosan szerelünk, hanem meg lesz az időbeosztás, hogy mikor van egy kis szünetünk, ebédszünet, egyéb pihenés. Egyébként pedig 4 napot dolgozunk, úgymond egyfolytában, és 4 nap alatt kell nulláról felépítenünk a falakat, nulláról kell beprogramozni, megépíteni, és készre megcsinálni az egészet.
2: Mi a szakmád szépsége, miért szereted ezt a hivatást, ha fogalmazhatunk így, akár az erős áramú elektrotechnikust, vagy ha fogalmazhatok általánosabban a villanyszerelői szakmát, miért szereted, miért fogtál bele, esetleg milyen jövőbeli terveid vannak?
4: A szakma szépsége az az, hogy egy elég veszélyes szakma. Tehát ahogy szokták mondani, az áram alatt lévő vezeték pont ugyanúgy néz ki, mint ami nincs áram alatt, csak másabb a fokása. Egyébként pedig az biztos, hogy felelősségteljes szakma, és ezért nekem nagyon megtetszett benne, hogy észre kell csinálni. És egyébként bárhova megyünk, bármit csinálunk, azért az a villanyszerelés egy elég meghatározó dolog, mert mindenhez kell ma már villany.
1: Kedves hallgatóink, miskolci diák képviseli Magyarországot Sanghajban a világversenyen. Makkai József, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikuma tanulója lesz ott a Kínában rendezendő szakmák világbajnokságán villanyszerelő szakákban. a fiatal versenyzővel, illetve felkészítő tanárával, az intézmény igazgató helyettesével, Bagány Mátéval, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhat, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átadás-átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az orosz-ukrán háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
2: Nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk tehát Sós Zsolt kárpátaljai lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? És fél-e attól, hogy behívót kap és a fronton találja magát? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel beszélgetünk. Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek. És nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltat, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele. Ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián is. Talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részétüket nyilvánítani, a családnak az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik, azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
1: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
2: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a hírére, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése, és talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
1: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukránokat tonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
2: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljuk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
2: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
1: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra, tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
2: János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a harmadik rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre. Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is, nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
1: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e sikeresen?

0: az valóban jó helyre kerülte is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az igen, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális

0: biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal, nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelki gondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig, tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelki gondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztről, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklott az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás. Most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberi életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körvez bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó, az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez. Ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb, nehezebb. Nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján, amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körült nem vihetik el. Azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész. Szóval te tartasz-e ettől, és mi most a jogállás, egyáltalán kell ettől tartanotok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény, még hogy 27 éves korig az ember sor katonaköteles, és 27 éves korra után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katona könyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mehetem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt. Viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, hogy nevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelkipásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében, a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek is, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom. Hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom, semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta. Viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogót. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kápláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban a lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében is. És ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára is, a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhat, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bónusz Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bónusz Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap reggel fájt a gyomra az éhségtől. Kilesett az ajtón, és a lépcsőházban elfogta a lakásadóasszony kislányát, egy kócos vézna, 14 éves penész virágocskát. Regina! Súgta oda neki. Tudnál valami ennivalót szerezni? Sován csúnya kis teremtés rányította nagy csillogó szemeit. Ennivalót, művész úr, mit hozzak? Amit tudsz lopni a konyhátokról, te mindegy, hogy mit. A kislány beosont a lakásba, és egy idő múlva félénken kopogtatott az ajtón. Művész úr, kérem, súgta izgatottan, csak ezt találtam. Egy darab sajtot hozott, és egy karé kenyeret. Tündér vagy, mosolygott rá Kazimír a lelkára, majd legközelebb lefestelek, jó? Kislány elvörösödött és elszaladt. Kazimír leült az ágyra és befalta a kenyeret és a sajtot. Evés közben újra eszébe jutott a teniszező leány. Ha azt lefesthetné, már látta is maga előtt a képet. Újra elfogta az a furcsa, türelmetlen izgalom. Leszaladt az utcára, és úgy rohant a Rosengasse felé, mintha félne, hogy elkésik valamiről. De esett az eső, a kert üres volt. Bőrigázva került délután haza. Szobájában az asztalon egy kendővel letakart tányér állt, kenyér, vaj és egy darab sajt volt a kendő alatt. Nézd csak, gondolta. A kis Regina jó ízűen megevett mindent, és végighevert az ágyon. Másnap újra elsétált a Rosengasse felé, de akkor sem talált ott senkit. Aztán a harmadik nap szerencséje volt. A teniszpálya körül, színes ernyők alatt nagy társaság uzsonnázott. A Szőke Éva is ott volt, és az egyik ernyő alatt nátfonatú kerti székben ott terpeszkedett Pohris Gottfried, a Sön. Minden további nélkül megkereste a kertbe vezető kaput, benyitott, s mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, odament a társasághoz. A szőke leány látta meg elsőnek, és megállt kezében a teáskanna. Mások is felfigyeltek. Ő pedig jött nyugodtan a kavicsos úton. Mosolyogva köszönt, és megállt a döbbenve rámeredő Sün széke mellett. Téged kerestelek, mondta ártatlanul, az inasod ide küldött. Leszel szíves bemutatni a társaságnak? Pohris Gottfried morgott valamit, aztán savanyú arccal odafordult a kis kerekasztal mellett ülőkhez. Lubavszki Kazimír lengyel festő, volt iskolatársam. Egy fehérhajú sovány hölgy fölemelte a lornyonját. Nem is tudtam, hogy ilyen érdekes barátai is vannak, kedves Gottfried, mondott a kisé érdes hangon, és alaposan végigmustrálta a fiatalembert. Azt hittem, maga csak üzletemberekkel kereskedik. Éva, hozas még egy csészét. A leány még mindig ott állt, földbe gyökerezve pirosan. Egy kövérkés kopasz úr, szemmel láthatólag a házigazda, érdeklődve fordult Kazimírhez. Tárlata van nálunk, vagy csak tanulmányúton? Egyelőre tanulmányúton, felelte és ránevetett a leányra. Az gyorsan elkapta a fejét és elsietett csésze után. Pohris egy idő múlva búcsúzni kezdett, és rosszkedvűen elment. De Kazimírnak esze ágában sem volt távozni, ahhoz túlságosan jól érezte magát. Az egész társaságot ő szórakoztatta tréfás történeteivel, folyton beszélt, össze-vissza mindenfélét, és a társaság úgy vette körül, ahogy általában a szolid polgárcsaládok szokták az idegenből jött művészeket körülvenni, hátborzongató kíváncsisággal. Közben megevett 8 vajas és szardinia szendvicset, egy rakás tortát, és a végén még egy tányérra való apró süteményt. Amíg beszélt és amíg evett, állandóan magán érezte a lány tekintetét, és tudta, hogy ő volt az egyetlen az egész társaságban, akit nem tudott a szavaival elszédíteni, és aki pontosan figyelte és megjegyezte, hogy mennyit evett. de ez egyáltalán nem zavarta az örömét. Később sokan eltávoztak, már a társaság Oszlóban volt, egy pillanatra egyedül maradt Évával. Gondolkozott már azon, amit mondtam? Kérdezte Kazimír hirtelen. A leány megrándult, nyaka gőgösre merevedett. Hozzak még valami ennivalót a művész úrnak? Vagy csomagoltassak talán, hogy holnapra is jusson? Bántani akart a hang, de Kazimír mosolyogva bólintott a fejével. Az ötlet nem rossz, de praktikusabb volna, ha meghívna ebédre. Biztosan van néhány koldusa, akikről gondoskodni szokott. Talán elférnék én is. Maga még nem volt éhes soha? A leány elpirult. Bocsásson meg, mondta halkan. Nem akartam megbántani, a szegénység nem szégyen. Kazimír felhúzta a szemöldökét. Szégyen? Talán nem, de minden esetre bosszúság. A leány kutatva nézett rá. Talán nem is ebédelt még ma? Eltalálta, felelte Kazimír, és már újra nevetett. De ezzel szemben reggeliztem. 3 sajt héjat, ami tegnapról maradt, és egy retket, amit a zöldséges elhullatott a lakásom előtt. A lány elszörnyedve merett rá. Nem tudja eladni a képeit? Ha lennének, el tudnám adni, de nincsenek. Nincsenek? Talán nem is festő? Kazimír fölnevetett hangosan. Na nem, annyira szélhámos mégsem vagyok, kicsi Éva. De látja, tette hozzá panaszosan, nincs szerencsém a modelljeimmel. Akiket szeretnék lefesteni, azok szó nélkül otthagynak a kerítésnél. A leány elvörösödött és megcsóválta a fejét. Furcsa ember maga. Meglát, nem is ismer, és már azt akarja, hogy... Elfordította a fejét, Kazimír halkan nevetett. De most már ismerem. Hallgasson az Istenért! A sovány hölgy és a kopasz úr közeledtek feléjük. Nyilván Éva szülei voltak. A vendégek már elmentek mind. Mikor láthatom? Kérdezte súgva. A leány nem felelt, hanem lépett néhányat a szülei felé. Mamus, mondta közömbös hangon, holnap ebédre meghívtam, Lubovszky, rúgta Kazimír a háta mögött. Lubovszky urat, nagyon érdekes dolgokat mondott a modern festészetről, bár nem mindenben értünk egyet. Az utolsó szavakat megnyomta, és Kazimír le kellett nyelje feltörni a karó kacagását, csak ennyit jegyzett meg szárazon. Vannak dolgok, amik első hallásra kissé különösen hatnak, tudom. De később rájön az ember, hogy így természetes. A leány egy bosszús mozdulatot tett, és búcsúzásnál nem nézett az arcába. Azonban Kazimír jókedvét nem rontotta el ezzel. Fütyörészve és jól lakottan sétált haza a langyos nyári estében. És egyáltalán nem csodálkozott, amikor szobájába érve újra egy kendővel letakart tányért talált az asztalon. Szeretnek a nők, gondolta és nevetett. Másnap ott ebédelt Éváéknál. A papát Kunzler Adolfnak hívták, és egy nagy áruház tulajdonosa volt. A fekete kávénál megkérdezte Kazimírt, hogy szokott-e portrét festeni. Gondolkodás nélkül azt felelte, hogy igen, mire Kunzler Adolf kijelentette, hogy már régen szeretné megfestetni az utókor számára a maga és felesége portréját, és hogy lenne-e ideje Kazimírnak a megrendelését elvállalni. Kazimír gondolkozott, aztán azt felelte, ha a jövő hét nem lenne késő, nem volt késő. Így lett Kazimír mindennapos vendég a Kunzler villában. Először a mama portréjának fogott neki. Lassan és nagy körülményességgel dolgozott rajta, hogy minél hosszabb ideig tartson. Itt-ott néhány ráncot elhagyott, néhány természet csinálta hibát, kijavított, és amikor a kép elkészült, a mama legalább 20 évvel fiatalabbnak látszott rajta. Egyébként csapnivalóan rossz kép volt, de ezt csak Kazimír tudta. Kunzlerék meg voltak elégedve vele. A papa kopasz fejére hajat varázsolt, elhagyta az állalatti hájdaganatot, és az arcát is valamivel keskenyebbre és fiatalosabbra vette. A siker itt sem maradt el. ami a legfontosabb volt, a képeket azonnal csekkel fizették. De nem, nem ez volt a legfontosabb. A legfontosabb az volt, hogy naponta együtt lehetett Évával. Mikor a portrék elkészültek, azon a napon megismételte Kazimír a kérdést, megengedi Éva, hogy lefessem? A leány ránézett, de már nem pirult el. De nem úgy, felelte. Hát akkor egyelőre nem úgy. Az is jó lesz. Egyelőre. Az utolsó szót jelentősen megnyomta. A leány csak megcsóválta a fejét és mosolygott. A festést a délutáni órákban végezték a teraszon. A leány egy fekvőszéken hevert, ujjatlan fehér ruhában, lehúnyt szemekkel félrecsúszott, nyitott könyvvel az ölében, mint aki olvasás közben elaludt a napon. Combjainak finom vonala és hegyes melle áttetszett a ruha könnyű anyagán, a kép már az első vonások után nagyon jónak indult. Pohris, aki gyakran látogatott el a házba, és legnagyobb bosszúságára minden alkalommal ott találta Kazimírt, egyre sötétebb tekintettel nézte a készülő festményt. Egy este aztán, amikor látszólag egészen véletlenül együtt távoztak el a házból, szokásától eltérően felhívta magához egy csésze feketére. Mennyi pénzre van szükséged? Kérdezte minden bevezetés nélkül, amikor fent a dolgozószobában magukra maradtak. Sokra, felelte Kazimír minden gondolkodás nélkül. Ide figyelj, mondta Sün lassan, és anélkül, hogy ránézett volna közben. Annyit kapsz tőlem, amennyiből egy egész évig úri módon megélhetsz Párizsban, érted? Ha holnap elhagyod Bécset. A pénzt párizsi bankházunk fizeti ki. Kazimír elképedve nézett a kis kövér emberre, nem értette még, hogy miről volt szó. És Éva? Szaladt ki önkéntelenül a száján. A kép? Pohris az ablak felé fordult, és kinézett a sötétedő kertre. Ujjai idegesen doboltak az üvegen. Holnap reggel el kell hagynod Bécset, ismételte anélkül, hogy megfordult volna. Ez a kikötés. Kazimír néhány másodpercig döbbenve nézte a Sün kövér hátát, aztán felkacagott, megfordult és kiment a szobából. Még a lépcsőn is kacagott, hogy a hal csak úgy visszhangzott tőle. Mondja meg a gazdájának, barátom, hogy csinálok a tüskéjére, kiáltotta oda a megrökönyödött Inasnak, és azzal bevágta maga mögött az ajtót. Még az utcáról is fölhallatszott a kacagása. A kép elkészült. Kitűnő lett. Még Kazimír is érezte, nem csak kuncölerék és a vendégek, akiket a kép tiszteletére összecsődítettek. A könyv úgy hevert ott az alvó leány ölében, hogy minden pillanatban attól kellett félni, lecsúszik és koppan a földön. Éva arca aludt, de mosolygott álmában. Ez a mosoly kacér volt és csábító. A test finom vonalai áttüzeltek a könnyű fehér ruhán, szűzi tisztasággal, és mégis érzék ilyen forrón. A lezárt pillák árnyéka alatt izgató titok bujkált, és a kezek, mint két félig nyitott virág, félénk vágyakozással nyúltak az álom ígérete felé. Nagyon jó kép volt. Mikor Kunzlerné bevezette vendégeit a szalomba, ahol a frissen elkészült festmény csüngött. A társaság hosszú ideig szótlanul állt előtte, és akkor egyszerre a csönd kellős közepén megszólalt Pohris Gottfried hideg üzleti hangja, és a pénzember érezhető gőgjével azt kérdezte, mennyi az ára? Kazimír ránézett, és gúnyos mosoly rándult végig a száján. Nem eladó, felelte kurtán. Éva arca ebben a pillanatban lángvörös lett, és csillogó szemmel nézett Kazimírra. Akkor már mindenki tudta, hogy Éva szerelmes a festőbe. Még Pohris is. Csak Kazimír nem. Másnap reggel Kazimír még az ágyban volt, levelet hozott egy küldönc, a címzést géppel írták. A borítékban pénz volt, más semmi. Mire a festő magához tért a csodálkozásból, és az álmosságot a szeméből kidörzsölte, a küldönc már nem volt sehol. Megszámolta a pénzt, valamivel több volt, mint amennyit ő egy hónapra kapni szokott. Vállat vont, majd jelentkezni fog a kiküldtes, ha nem Isten tartsa meg. Új cipőt vett magának, sejeminget és világos kék nyakkendőt, három pár

az eljegyzést. Beatrice asszony leutazott Bécsbe, és 2 hetet töltött ott. Évát nagyon kedvelte a fiát, kiöltöztette, ellátta intelmekkel, és 2 hét múlva visszatért Varsóba azzal, hogy szeptember 20-án Taddeusz úrral együtt lejönnek az esküvőre. Szeptember 1-én nyílt meg a festőakadémiai növendékek őszi tárlata. A napozó leány ott csüngött mindjárt az első teremben, szemben a bejárattal. A kritika külön kiemelte, mint a kiállítás egyik legtehetségesebb művét. Sokan sajnálták, hogy a festmény alján kezdettől fogva ott állt a kis papír cédula a felírással, eladva. Kazimír életének legboldogabb napjai voltak ezek. Érezte, hogy alkotott, érezte a siker melegét, és tudta, hogy néhány hét mégis övé lesz Éva. Volt pénze, nagy lábon élt, övé volt a világ. A kiállításon elért siker merészé és elbizakodottá tette. Október 1-én nyílott meg a műcsarnok nagy őszi tárlata, és elhatározta, hogy azon is részt vesz. Régi álmára gondolt, a labda után nyúló Évára, de a lány makacs maradt. Csak az esküvő után, hajtogatta és nevetve rázta a fejét, csak az esküvő után, akkor mindent. Kazimír egyre nyugtalanabb lett. Megpróbált néhány erkölcsös képet elkezdeni Éváról, de nem sikerültek a próbálkozások. Folyton csak az az egy kép élt benne, rágta és emésztette belülről, a labda után nyúló Éva. Látogatásai a Kunzler villában hirtelen abba maradtak. Eltelt 4 nap, és nem mutatkozott, levelet sem írt. Éva lapjaira nem válaszolt. Már szeptember 11-e volt, és 1 héttel az esküvő előtt. Az 5. napon Éva taxiba ült, anélkül, hogy szüleinek valamit is szólt volna erről, és fölkereste Kazimír lakását. Azzal az elhatározással ment oda, hogy engedni fog a kérésnek. Lúdbőrös lett a teste a gondolattól, hogy le fog vetközni a férfi előtt. De ez az érzés izgalmas volt, és nem is kellemetlen. Tudta, hogy egy év is fog történni. Arra gondolt, mindegy tulajdonképpen, hogy most vagy 2 hét múlva. A ház, amelyikben Kazimír lakott, egy elhagyott kis utcában állt, szűkmellű szürke épületek között. A lépcsőházban szegény szag volt, és az öreg korhatfa lépcsők csikorogtak, amikor izgalomtól dobogó szívvel kis remegő térdel fölment rajtuk. Csöngetésre egy lompos öregasszony nyitott ajtót. Itt lakik Lubovszky Kazimír úr? Az öregasszony bizalmatlanul mérte végig, aztán ujjával az egyik ajtóra mutatott. Ott van. Éva egy pillanatig állt a küszöbön. Körülbelül úgy, mint aki vízbe ugrik, és nincs tisztában még azzal, hogy tud-e úszni. Aztán kopogtatás nélkül benyitott. Az első, amit tudomásul vett, a rendetlenség és a rossz levegő. Feldúlt, vetetlen ágy, össze-vissza dobált ruhadarabok, ételmaradékok az asztalon, takarítatlan padló, szellőzetlen, szennyes ágyszag. A második egy mesztelen nő. A nő az ablak mellett állt, teljesen ruhátlanul, karját magasra emelve, mintha fölnyúlna valami után. A napfény megcsillant a testén, fiatal nő volt, és alig 2 lépésnyire tőle festőállvány előtt, ott állt Kazimír. Kezében ecset és paletta. Lábán rongyos bőrpapucs, mesztelen testén egyetlen rövid festékkel telemázolt vászonkabát. Ott állt borzasan, mosdatlanul, borotválatlanul, és elképedve bámult rá. Szemöldöke a csodálkozástól felszaladt a homlokára, és a szája nyitva volt kissé. Egészen bamba kifejezése volt az arcának, ahogy ott állt és bámult. Egy mosdatlan férfi, egy takarítatlan hálószoba, kiábrándító, undorító, közönséges látvány volt. És akkor a nő ott az ablaknál még ráadásul megmozdította a fejét, végigmérte Évát tetőtől talpig, aztán elbigyeztette a száját, és nyafogó hangon megszólalt. Mi az, kutyulim? Kellemetlen meglepetés? Hogy Kazimír szólt-e valamit, vagy nem, azt már nem hallotta.

0: Arra tért magához, hogy szalad lefelé a lépcsőn. Valaki fent kiáltotta a nevét, talán Kazimír volt. Kirohant az utcára, szeméből ömlött a harag, a megaláztatás és a fájdalom könnye. Az emberek az utcán ijedten álltak meg, és fordultak utána. Futott, futott. Valahol egy utcasarkon egy rendőr beszélt hozzája, de nem értette, hogy mit. Egy gépkocsi ajtaja kinyílott, bemondta a Rosengasszai ház számát, és hátradőlt az ülésen. Amíg az autó végig siklott vele a városon, nem látott belőle semmi egyebet, mint egy rendetlen, szennyes szobát, vetetlen ágyat, szétdobált ruhadarabokat, egy mesztelen nőt, és egy borzas, borotválatlan férfit rongyos bőrpapucsban, érezte orrában a nehéz áporodott szagot, és a gyomra émelgett tőle, és az arcán omlottak, omlottak végig a könnyek. Mikor Kazimír 2 órával azután a villa ajtaján becsöngetett, a szobalány azzal nyitott ajtót, hogy az uraságok a városban vannak. Kazimír leült a teniszpálya mellett egy padra és várt. Délután kezdett már áthajolni az estébe, a fák árnyékai hosszúra nyúltak. Itt-ott megcsillant már az ősz egy-egy sárga levélen. Az ágyásokban nyíltak az őszi rózsák, a gyep közepén egy folt égővörös szalvia vérzett, akár egy vergődő, sebzett szív. Az utcát figyelte, de nem jött senki. Autó sem állt meg a kapu előtt. Egy bizonytalan érzés kezdte nyugtalanítani, hogy talán mégis itthon van Éva, csak nem akar találkozni vele. Néha fölnézett az ablakára, de a függöny le volt eresztve. Talán egy órát ült már ott, talán többet is, amikor léptek, csikordultak a kavicson. Boldog szívdobogással fordult meg, de csak Kunzler Adolf volt az áruházas. Lassú, gondterhelt léptekkel jött. Kopasz fején hideg fényt vetett az este. Kedves Lubovszky úr, így kezdte. Kazimírt egy szempillantás alatt megdermesztette valami jéghideg lehelet. Érezte, hogy ő ennél a háznál nem Kazimír. Csupán egy idegen, akinek nincsen jussa ahhoz, hogy egyedül üljön a kertben. Nem tudta megérteni, hogy mi történt. Az áruházas pedig ott állt mellette, és lassú, hűvös hangon mondta, sajnálattal kell tudomására hozzam, hogy a leányom, Kazimír is fölállt, hol van Éva, kérdezte mereven. Úgy látja, folytatta Kunzler Adolf zavartalanul, hogy elhamarkodott cselekedet volt, és így nem meri vállalni egy esetleg elrontott életért a felelősséget. Hülyeség, mordult fel Kazimír, hol van Éva? E végből szükségesnek látja az eljegyzés fölbontását, fejezte be Kunzler, és zsebkendőjével végig törölt kopasz fején. Az én véleményem szerint... Hol van Éva? Ordított föl Kazimír, és megragadta a kis kopasz ember mellén a ruhát. Évát akarom látni! De kérem, kérem, a lányom nincs a háznál, egy rokonunkhoz. Hazugság! Tajtékozott a festő. Ellökte magától a tömzsi kis embert, és nagy léptekkel megindult a ház felé. Fölment a teraszon, az ajtó nyitva volt, a szalon üres. Az Éva szobája üres. Éva! Kiáltotta valami rettenetes, belső ijegységgel. Hangja kísértetiesen visszhangzott végig a házon. A szobalány rémült szemmel futott elő. Hol van Éva? Kérdezte tőle örögve. Nem tudom, dadogta a leány. Nincs itthon, művész úr, kérem, esküszöm. A nagyságos asszonnyal mentek el. Kunzler Adolf jött be lihegve a kertből. A szobalány ijedten tűnt el. Kazimír arca vad volt és veszedelmes. Mondtam már, lihegte az áruház tulajdonos, inkább szemrehányom, mint haragosan, egy rokonunkhoz ment, higgye el, nincs értelme, igazán, a nők, na ja, ha egyszer így van, mit csináljak? Kazimír ott állt a szalon nyitott ajtajában, és nagy-nagy távolságról hallotta a hangot, mely hozzá beszélt. Érezte, hogy valamit a markába nyomnak, de meg se nézte, hogy mi az. Valami mélységes csodálkozás töltött el. Mi történt? Mi ez? Mit mondanak az emberek? A kis kopasz még egyre beszélt, de nem hallotta a szavait. A teraszt nézte. A fekvőszék még ott állt üresen. Abban feküdt. Itt állt az állvány. Nem, ezt nem lehet megérteni. Lassú léptekkel ment a kapu felé. Kint az utcán egy pillanatra megállt és visszanézett. Valami csodára várt. Hogy egyszerre csak megjelenik valahol Éva, odaszaladt hozzá, és sokat nevetnek majd ezen a tréfán, de nem jött senki. A ház üres volt, hideg, mozdulatlan. Halott. Érezte, hogy valamit tart a kezében, megnézte. Egy keskeny aranygyűrű volt. Az eljegyzési gyűrű. Felkacagott vadul, keserűen, és bedobta a gyűrűt a kertbe. Aztán lehúzta az ujjáról a magáét is, és utána dobta. Egyenesen a teniszpályára. És hahotázva vadul kacagott. Egy ember a túlsó soron megállt, és nézte, Kazimír rávicsorgott. Mit bámol, hát takarodjon! Az ember morgott valamit, és ilyetten továbbment. Kazimír pedig zsebrevágta a kezét, és fütyörészve elindult lefelé a Rosengasszén. És tudta, hogy utoljára megy ott végig. És ettől valami rettenetesen elkezdett fájni benne. Tépő, keserű, gonosz sajgással, hogy a fogai is megcsikordultak tőle. Másnap leakasztotta a kiállítás faláról a napozó leányt, becsomagolta, és elküldte a Rosengasszéba. A kép másfél óra múlva ismét a lakásán volt. A villa zárva van, mondta Hordár. Kunzler úr, a felesége és a leánya a délelőtti vonattal elutaztak Olaszországba. Kazimír fogta a képet és kidobta az ablakon. Később a megrongált vásznat lakásadó nőjének 14 éves kisleánya, a kis Regina fölszedte az utca piszkából és elrejtette a saját szekrényében.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: amíg meghagynak tisztemen a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kempelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért nem búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
2: Megám, tudítjantalom, míg a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Se baj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
4: A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a fújtatás, barátom,
1: mondja Tóbiás.
4: Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
0: Sebo!
1: Legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
0: Az élet így is elmegyen.
5: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Ad ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhat, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő, eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára Kádár András lesz a vendégem. Értékeljük majd a Passzold vissza tesó 2025-ös kampányát, és természetesen beszélgetünk majd az intézetről is, annak munkájáról és céljairól.
2: Most a 2025-ös évben több mint 10 000 darab telefon sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük ki, illetve hát a résztvevők száma is több mint 250 000 volt, akiket elérhettünk, de persze itt pont ez, amit mondtam, az együttműködés, az összefogás az, ami segítette a kampányt, és a tavalyi évben is már támogatott minket a Magyar Telekom, illetve a Mohu is azzal, hogy a kampányt hirdették, illetve támogatták is anyagilag. Na, jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 2018-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki 2 hétig gyűjti, vagy 1 hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobilkészülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mohu keresőjébe, illetve a Biko applikációba, úgyhogy igazából így könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alakíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ezer résztvevő, 269 gyűjtőpont, több mint 10 000 begyűjtött készülék. Ezek a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány 2025-ös eredményei. A Jingo Dál intézet kampánya 2018-ban indult a Követ Egyesülettel. Az Afrikáért Alapítvány, az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével. Célja pedig a magyar háztartásokban már nem használt vagy nem működő eszközök, mobiltelefonok, GPS-navigátorok, okosórák vagy tabletek begyűjtése. Az ezek előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, a gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel az élőhelyüket. A bányászat nem ritkán gyermek, illetve rabszolgamunkával zajlik. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Így ezt a folyamatot szeretné megállítani a Passzold vissza tesó kampány. A további részletekről Kádár Andrással, a Jingo Dál Intézet Magyarország főtitkárával beszélgettem.
2: Hát nagyon szuper a kampány eredmény, és tényleg így, amit közvetít dr. Jingo Dál üzenete, illetve mi is ugyanezt Jingo Dál intézetek, hogy reményt adjunk a természetnek, az állatoknak és az embereknek. Ebben a kampányban mind megjelenik ugye egy olyan kampány, ahol bárki tehet azért, hogy jobb legyen a világ, bármikor csatlakozhat egyénként, közösségként, és ez látszik meg ezekben a kampány eredményekben minden évben. Most a 2025-ös évben több mint 10 000 darab telefon sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük ki, illetve hát a résztvevők száma is több mint 250 000 volt, akiket elérhettünk, de persze itt pont ez, amit mondtam, az együttműködés, az összefogás az, ami segítette a kampányt, és a tavalyi évben is már támogatott minket a Magyar Telekom, illetve a Mahu is azzal, hogy a kampányt hirdették, illetve támogatták is anyagilag.
1: 2018-ban indult el ez a kampány, a Passzold vissza tesó, és jelen pillanatban 269 darab gyűjtőpont van. Ez jó számnak mondható, ha az országot nézzük?
2: Hát igazából így, na jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 2018-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki 2 hétig gyűjti, vagy 1 hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobilkészülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt most Miskolcon néztem egyébként, az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mahu keresőjébe, illetve a Biko applikációba, és ahogy néztem, a Evosoftnál található, ugye ez a Arany János téren található, illetve a második Rákóczi Ferenc könyvtárban van még egy állandó gyűjtőpont, meg a Decathlonban. Úgyhogy igazából így, tehát könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alapíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: De ha esetleg nincs az adott városban gyűjtőpont, akkor postán is el lehet juttatni hozzátok, ugye?
2: Igen, lehet egyrészt a különböző csomagküldő szolgálatokon keresztül, ugye vannak ezek a postaboxok, oda is el lehet juttatni, illetve hát a címünkre elhozni, vagy most így, ahogy nézem a térképet, Tiszaújvárosban is van egy gyűjtőpontunk a könyvtárban, ha valakinek az van közel, nem kell azért bejönni a Miskolcra, hanem érdemes a térképet megnézni, illetve a honlapunkon tájékozódni, hogy milyen lehetőségek vannak a készülékek leadására. Tavalyi évben így nagy siker volt, hogy a cégek is a céges flottáikat is le tudják már adni így selejtezésre hozzánk, tehát ebben is tudunk segíteni igazából. Ugye 10 éve találtuk ki, de folyamatosan fejlődik a kampány, újabb lehetőségeket keresünk, újabb partnereket, együttműködéseket, úgyhogy nagy örömmel várjuk mindenkitől a megkeresést.
1: Kik voltak egyébként a kampány legeredményesebb gyűjtői?
2: Ugye mindig egy kampányszakasz értékelünk, van egy tavaszi, illetve egy őszi kampányszakasz, és akkor a legtöbbet gyűjtőket szoktuk díjazni, illetve a legkreatívabb gyűjtődobozt is. Ez a művészeti vonal a kampánynak. Így hát nagyvállalat kategóriában a Robert Bosch nyert a középvállalkozásoknál, az NHS Zónok, akik igazából a hulladékkezelők szolnokon, Ecseren a Lucky Ilonka általános iskola, óvodai kategóriában pedig Komáromi Szőnyi Színes Óvoda, meg volt egy közintézmény kategóriánk, ott a Magyar Földrajzi Múzeum Érden, és a legkreatívabb doboz a Küntner Tatta hűtőtechnika volt, ahol használt hűtőgépeknek a hátuljából, ugye ez egy vas fémlemez, és abból vágtak ki egy gorillát, és abból készítették a gyűjtődobozukat. Így a nyertesek általában előadást, illetve könyvcsomagot kapnak tőlünk, illetve a Követ Egyesülettel, akikkel közösen visszük a kampányt, és csimpánz örökbefogadást is nyerhetnek. A kongói csimpánzmenhelyünk árva csimpánzait kapják igazából így névlegesen örökbefogadóként. Vigyázhatnak rájuk, kapnak róluk képeket, videókat, és a történeteiket megoszthatják a közösségi oldalaikon, gyűjthetnek nekik sütivásárt, rendezhetnek például, és így támogathatják anyagilag is az árva csimpánzokat.
1: Leginkább a már nem használt mobiltelefonokat várják a gyűjtőpontok?
2: Igen, elsősorban a kisméretű elektronikai termékek gyűjtésére indult ez a kampány, amik ugye így könnyen szállíthatók, de mégis nehezen kerülnek elő a fiókokból, szekrényekből, ahol gyűjtögetik ugye az emberek, nem merik leadni, vagy valami érzelmi kötődést éreznek a régi telefonjaikkal, vagy GPS-ükkel, vagy tabletükkel, vagy kisebb MP3-as lejátszó, mondjuk a kedvenc dalai vannak rajta, és akkor nem akarja leadni, de hát ugye már a mai technológiában ezeket le lehet menteni, vagy digitalizálni, bármire át lehet tenni már ezeket a tartalmakat. Igazából ezek, amik nehezen mozdulnak meg. A Magyar Telekomnak volt egy felmérése, és 2,7 millió mobiltelefon van még mindig a háztartásokban, a fiókokban, amiatt rengeteg tényleg így belegondolva is. Úgyhogy jobb is, ha nem gondolunk bele, csak megnézzük, hogy mi van otthon a fiókunkba, és akkor adjuk le minél hamarabb, és ezzel támogassák a kampányunkat.
1: Mi lesz a sorsuk ezeknek? Tehát miért annyira fontos, hogy ezeket leadjuk, és ne pedig a fiókban porosodjanak?
2: Ugye olyan értékes anyagok vannak ezekben a készülékekben, amiket igazából bányásznak különböző országokban, harmadik világbeli országban bányásszák ezeket általában, Dél-Amerikában, Afrikában. Mi a koltán ércet céloztuk meg, illetve a kampányunk is, amiből a tantál nevű fém is készül, ez a Kongói Demokratikus Köztársaságba bányásszák, a gorillák, csimpánzok élőhelyén jellemzően, és nagyon sok negatív hatás kapcsolódik hozzá, az erdőirtás, milíciák ebből élnek, a bányászokat kihasználják, gyerekmunka, úgyhogy ezeket szeretnénk így a kampányhoz kapcsolódóan bemutatni az előadásainkban, oktatási segédanyagainkban, amik egyébként teljesen ingyenesek, bárki számára elérhetőek, aki jelentkezik a kampányba, és ezzel igazából így tanítjuk úgymond a lakosságot, hogy tudatosabban cselekedjenek, tudatosabban éljenek, tudatosabban vásároljanak, úgyhogy igazából ez a célunk, hogy bemutassuk ezeket, hogy mikre élenek a mobilok használata mögött, illetve a készülékekben milyen anyagok találhatók, és hogy tudjuk ezeket úgy használni, hogy akár hosszabb ideig. Van egy partnerünk most, aki segít az előadásokba, és bemutatja, hogy tudjuk úgy kezelni ezeket a mobilokat például, hogy minél hosszabb élettartamuk legyen. Ugye az is fontos, hogy minél hosszabb ideig használjuk, hogyha már nem használjuk, akkor újra használatra adjuk tovább, akár rokonoknak, akár más civil szervezetnek, akik esetleg rászorulókat támogatnak vele. Úgyhogy rengeteg lehetőség van, amivel tehetünk azért, hogy ne keletkezzen veszélyes hulladék, ugye nem szabad kidobni a háztartási hulladékba, például a kommunális hulladékba ezeket az elektronikai eszközöket.
1: Majdnem 30 előadást tartottatok a Passzold Vissza Tesó kampányról. Sok helyre hívnak benneteket?
2: Hát sok helyre hívnak, igen. Nem mindig tudunk mindenhova eljutni, de éppen ezért a technológia fejlődésének köszönhetően az online tartalmakkal is el tudunk jutni az iskolákba, cégekhez vagy rendezvényekre. Szoktunk tartani online előadásokat, illetve hát a YouTube csatornánkon is több olyan film található, ami bemutatja ezt a programot, illetve hát reklámfilmek is készültek ezzel kapcsolatban. Ezeket is igazából bárki ingyenesen használhatja az oldalainkon található tartalmakat, de akár így az önkénteseinken keresztül is tartunk ugye előadásokat, hogy nem csak az intézet munkatársai mennek ki a helyszínen,

0: Erre vagy egyébként a legbüszkébb erre a kampányra?
1: Igen, ez vonzott be igazából az intézetbe 2009-ben önkéntesként, akkor dobj egy nagyot volt az elnevezése.
0: Mert azért valljuk be őszintén, hogy te nem csak a csimpánzokért rajongsz, hanem amikért leginkább rajongsz, azok a gorillák.
1: Ők a szívem csücskei, és hát ehhez kapcsolódik a kampány is, de persze minden főemlőst, minden élőlényt szeretek. A gyermekkoromból fakadóan rengeteg természettudományos könyvet olvastam, Gerald Darrell, illetve Jane Goodall, Diane Fossey, és kerültem így az intézet kötelékébe, hogy inspirálódtam, úgyhogy én ezt tudom egyébként mindenki másnak is tanácsolni, hogy olvasson rengeteg Jane Goodall könyvet, meg más természettudós könyveket, amik szórakoztatóak, és ezzel tudnak így bevonzódni ebbe a körbe, és ezzel tudjuk igazából így jobbá tenni a világot is, hogyha inspirálódunk, cselekedni akarunk a valamilyen szeretett állatfaj, vagy terület, vagy élőlény érdekében, úgyhogy a szülőket is arra kérjük, hogy az intézet nevében, hogy olvassanak minél többet a gyerekeknek, és segítsék őket a természettudományos tapasztalatok megszerzésében, minél többet kiránduljanak, és fedezzék fel a természetet.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával a Passzold Vissza Tesó kampányról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor

0: szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával, a Passzold vissza tesó kampányról.
2: Én tudom, hogy te nem az elismerésekért és nem a díjakért dolgozol, tehát neked szívügyed a Jane Goodall Intézet, de azért büszke lehetsz a munkádra, illetve büszkék lehettek mindannyian a munkátokra, mert hogy most el is ismerték ezt az áldozatos tevékenységet, amit folytattok.
3: Igen, ugye az őszi kampány az november 22-ig tartott volna, szeptember 24 a gorillák világnapjától, és az Európai Hulladékcsökkentési Hét kapcsán megkeresett minket a KSZGSZ, hogy valahogy kapcsolódjunk mi is ehhez a kampányhoz, az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, és akkor így egy héttel meghosszabbítottuk a kampányszakaszunkat, és akkor november 30-ig tartott, illetve hát be is neveztük a Passzold vissza tesó kampányunkat a hulladékcsökkentési hétre, és hát így nagy örömmel vettük tudomásul, a díjkiosztóra kaptunk meghívást, de nem tudtuk, hogy kapunk-e díjat, vagy milyen díjat fogunk kapni. Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy a külön díjat kaptuk meg a kampányért, illetve hát az Európai Hulladékcsökkentési Hét nevéből fakadóan ugye az európai országokat is megversenyeztetik a kampányokkal, projektekkel, és minket neveztek az Energiaügyi Minisztérium által az európai versenyre, úgyhogy hihetetlen, hogy 2016-ban még egy kis kempingasztal mellett beszéltük meg a Védegylet Egyesület főtitkárával, hogy el kéne indítani ezt a kampányt. Igazából semmink nem volt hozzá, csak tudásunk, lelkesedésünk, meg oktatási segédanyagok, és most már egy európai versenybe sikerült így elindulni, vagy bekerülni, úgyhogy hát nagy elvárásokkal nem indultunk, de reméljük, ahogy Jane most mondja, mindig van remény, hogy még több emberhez eljut így ezáltal a kampány, hogy ezekkel a külön díjakkal, illetve elismerésekkel megismerik még többen a kampányt, illetve a Jane Goodall Intézetet és Dr. Jane Goodall filozófiáját.
2: Sok munkátok lesz idén 2026-ban?
3: Egyre többet kell, és egyre erősebben dolgozni. Nagyon sok a teendő, a munka, főleg most, hogy ugye tavalyi év októberében elhunyt Jane Goodall, így az ő személyiségét is pótolni a Jane Goodall intézetek által, tovább kell vinnünk ugye az örökségét, és ezt a holisztikus szemléletet követni, és továbbadni az embereknek, és általában így 3 évre tervezünk előre, már 3 központunk működik. Újabb 3 regionális központot szeretnénk kialakítani. Az egyiket Veszprémbe a Pannon Egyetemmel közösen, ahol ugye Jane 2023-ban is fellépett, előadást tartott, és az egyetem díszdoktorává avatták. Pécsen tervezzük, illetve gondoltuk, hogy ott egy erős Jane Goodall rajongó közösség létezik. Itt szintén az egyetem díszdoktora egyébként, itt 2010-ben avatták, azt hiszem, díszdoktorra, és még Szegeden szeretnénk egy 3. központot, de még folynak egyébként a tárgyalások itt a Szegedi Füvészkerttel, illetve a Szegedi Tudományegyetemmel közösen szeretnénk ezt létrehozni. A többi programunk az folyamatosan zajlik, a Passzold vissza tesó, úgyhogy így tényleg, amit Dr. Jane Goodall is szokott mondani, hogy együtt tudjuk megtenni azokat a dolgokat közösen, amit elhatározunk, és a közös akarat vagy közös cél az, ami előre viszi a dolgokat, úgyhogy várjuk a csatlakozó önkénteseket, támogatókat, közösségeket, hogy segítsék, hogy jobbá tehessük közösen a világot.
2: És a te példád is nagyon jól példázza azt, hogy az álmok megvalósulnak. Ahogy meséltél Jane Goodallról, hogy neki is voltak álmai, neked is voltak álmaid, önkéntesként kezdtél el dolgozni a Jane Goodall intézetnél, de hát azóta már főtitkár lettél.
3: Hát nem hasonlítom magam Janehez, de igazából bárki az álmaiért, ha tesz, illetve ha sokat tanul, utána pedig rengeteget dolgozik, akkor megvalósulhatnak ezek az álmok. Én a gorillák védelméért akartam tenni, és én arra vágytam, hogy megmentsem a főemlős rokonainkat, a gorillákat, és végül így tudtam tenni azért, hogy a mobil kampánnyal bevonzódtam az intézethez önkéntesként. Ez 2009-ben volt, és utána most már teljes munkaidőbe tudom segíteni az ő védelmüket, illetve hát a Jane Goodall üzenetét tudom közvetíteni igazából az emberek felé, ami így megnyugvással tölt el, hogy igazából segíthetem az állatvilágot, illetve a természet védelmét.
2: 2026-ban idén is mész majd Afrikába?
3: Hát tervezünk egy ugandai közös projektet, folytatni az eddig megkezdettet, ami 2020-21-ben indult. Ugye Ugandában, Nyugat-Ugandában dolgozunk egy tórendszeren, egy iskolát támogatunk a Hungary Helps ügynökség támogatásával. Itt három iskolahajót üzemeltetünk, amik elviszik a gyerekeket egy szigeten található iskolába, kikötőket építettünk, illetve egy iskola épületet újítottunk fel a szigeten, és így a tanároknak egy éjszakai szállást tudtunk biztosítani, így nem kell hazautazniuk már este. Úgyhogy most az idei évben indult a Rutszenschutz környezeti nevelési programunk itt az ugandai iskolában, az ugandai Jane Goodall intézet segítségével, és szeretnénk most júniusban, illetve novemberre tervezünk egy-egy utat, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e támogatás, illetve hogy azok a feladatok, amik előttünk állnak, azokra nyerünk-e pályázati támogatást, és akkor tudunk kiutazni.
2: Mert ugye azt tudni kell, hogy nem állami forrásból gazdálkodtok.
3: Igen, egyesületként működünk, tehát nem egy óriási intézet vagyunk. Mindenki úgy képzeli el, hogy egy 10 emeletes irodaházban dolgozunk, de csak egy kis irodánk van, egy 22 négyzetméteres iroda, és így hárman dolgozunk fizetett alkalmazottként. A lelkesedésünk az nagyobb, mint az irodánk, szerencsére, és szakmai partnerekkel együtt, illetve próbálunk céges támogatásokat keresni, pályázatokon keresztül megélni a működésünket is, ugye ki kell termelni, ugyanúgy, mint mondjuk egy vállalkozásnak. Rengeteg vállalkozói lábat próbálunk ki, és ezek egyike például ez az ugandai projekt is. Amikor mi megyünk, akkor próbálunk olyan társakat keresni, akik velünk együtt jönnek ki, és kíváncsiak az ugandai projektre, a vadvilágra is természetesen, akár a gorillákra, és akkor így közösen fedezzük fel az ottani életet, a közösségek életét és a természet szépségeit. Úgyhogy a helyi közösségeket látogatjuk, meg az ő segítségükkel utazunk, illetve az ő szemükkel próbáljuk látni az ottani világot, nem pedig egy nyugati turistaként kilátogatva. Úgyhogy hiszünk az együttműködésben, illetve az egymás segítésében. Akár az adó 1%, akár az adjuk össze oldalon keresztül próbálunk támogatásokat gyűjteni, de közhasznú szervezetként céges támogatásokat is szívesen fogadunk, vagy akár céges önkénteseket is tudunk foglalkoztatni az intézetnél, de szoktunk egyébként rendezvényeket szervezni, ahogy említettem is, akár a Jane rendezvény is ilyen volt, egy bevételi forrás. Könyvet is adtunk már ki, hangos könyvet, tehát így nagyon sok lábon próbálunk megélni, illetve fenntartani magunkat. A honlapunkon keresztül lehet tájékozódni, illetve hát akár az infokuk az janegoodall.hu-ra, ha valaki ír, akkor szívesen válaszolunk, úgyhogy tényleg így minden támogatásra így szükségünk van, minden projektünk egyrészt támogat is helyi közösségeket, másrészt pedig próbálunk abból annyi pénzt begyűjteni vagy összeszedni, ami elég a működésünkre. Most egyébként még, ami tervben van, illetve most nemrég ugye a fenntarthatóság is érettségi tantárgy lett, Az egyik kidolgozandó tétel az a dr. Jane Goodall életéről, illetve munkásságáról szól, úgyhogy nagyon jó, hogy az elmúlt időszakban 2023-ban így létrehoztunk egy Jane Goodall kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeumnak. Ezt fogjuk majd most elvinni egy középiskolába, egy gimnáziumba Szombathelyre, és ott lesz egy hónapig kiállítva, és utána az állatkertben lesz kiállítva még 2 hónapig, úgyhogy ott mindenki megismerheti dr. Jane Goodall életét, akár ezen a kiállításon keresztül is lesznek vezetett programjaink, meg a földrajzkönyvben is benne van egyébként a passzolt visszatesó már, így a középiskolás földrajzkönyvbe, hogy keresd meg az oldalát a Jane Goodall intézetnek. És most a Zöld Óvoda programot vettük elő, erről már régóta beszélgettünk, ami ugye az Agrárminisztériumnak van egy ilyen programja, és így írtunk nekik, hogy jó lenne, ha ez a Rutzenschütz program bekerülne a Zöld Óvoda rendszerbe, és akkor most a Vác Alsóváros óvodával kezdjük, akik így megrendelték, hogy képezzük ki a Vác és környéke pedagógusait ebből a programból, meg így a zöld gyakorlatokból, hogy miket lehet csinálni egy óvodába, és akkor ez lenne a cél, hogy bekerüljön a Rutzenschütz a Zöld Óvoda programba egy ilyen kötelező elemként így országosan, és akkor ha ez tényleg megvalósul, akkor az annyira szuper lenne, hogy én is lehet, hogy még lejönne a mennyekből gratulálni.
2: Igen, és ha a Rutzenschütz programot nézzük, akkor még a magyar fiataloknak van mit tenniük. Gondolom nektek is célkitűzés az, hogy minél több Rutzenschütz képviselet jöjjön létre Magyarországon.
3: Igen, most jelenleg 100 körül van a csoportok darabszáma, és 3 közös regionális központ működik Magyarországon, de még többet szeretnénk. Angliában ott benne van a tanterben a Rutzenschütz, tehát így kötelezően van oktatva az iskolákba, de mi is elindultunk ezen az úton, hát nem kötelezővé szeretnénk tenni, de szeretnénk eljutni az összes tanintézménybe, hogy megismerhessék a pedagógusok ezt a programot. Éppen ezért indult egyébként 2020-ban az ELTE tanító-óvó képzőn már egy Jane Goodall, egy szabadon választható kurzus, ami a Rutzenschützről, illetve a gyakorlati környezetvédelem, illetve természetvédelemről szól. Igyekszünk így a jövőre is gondolni. Ugye ezek a pedagógusok már, hogy úgy menjenek be a tanintézménybe tanítani, hogy már ismerik ezt a programot, és akkor az a reményünk, hogy el is indítják majd a tanintézményükbe a Rutzenschütz kezdeményezést.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Jane Goodall Intézet Magyarország passzold visszatesó kampányát ismerhették meg, illetve annak 2025-ös eredményeit.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom, mélyebb gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várj önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlattal biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárca vezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Ünnepi hálaadó és beiktató istentiszteletet tartottak hosszúpályi református templomában. A korábbi lelkipásztor Balogh Barnabás múlt év nyarán nyugdíjba vonult, az egyházközség presbitériuma Keresztény Károlyt kérte fel utódjának. A kárpátaljai származású, ezelőtt a debreceni egyházmegyében szolgáló lelkész szeretné tovább építeni, erősíteni az itteni közösséget. Keresztény Károlyt hallják.
2: Elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig. Teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértünk a feleségemmel, családommal. Egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet, a debreceni református egyházmegyének a lelkésze voltam, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már készül a nyugdíjba vonulásra, meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával. Akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így látod jónak, akkor én ezt elfogadom. Ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy ez az Úr akarata, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben. A református felekezet dominál a településen, ami igazából meghatározza a lelki arculatát, szellemiségét. 1500 református van a faluba, és körülbelül 300 fő a választói névjegyzék. Én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és azt lehet látni, hogy van egy jó közösség. Az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Évek óta közösen rendezi a nagyítóval és távcsővel a Természetért című diákvetélkedőt a Hortobágyi Nemzeti Park, a Természettár és a Nagyerdei Kultúrpark. Általános iskolásoknak szól a természetvédelmi edukációs program. Az idei versenyre 300 csapat jelentkezett, elsősorban az ország keleti régiójából, de voltak a fővárosból is. Több forduló után a két osztály 5-5 legjobbja jutott tovább a döntőbe, ami a debreceni állatkertben volt. Részletek Bikki Dórától, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjétől, a verseny egyik szervezőjétől.
3: Nagyítóval és távcsővel a Természetért. 9 éve adtuk ezt a nevet, amikor azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen tematikájú versenyt hirdessünk meg, és akkor egyből nagyot álmodtunk, hogy nem csak egy korosztálynak, hanem két korosztálynak és 3., 4. és 5., 6. minden, ami a természettel kapcsolatos, de alapvetően a hazai élővilágot dolgozzuk föl. Mindig minden évben egyre többen jelentkeznek, és vannak a versenyünkön. 300 csapat jelentkezett erre a versenyre, ez lassan már egy országos versenynek is megfeleltethető. 2 feladatlapot készítenek el a gyerekek otthon, csapatban, és egy kreatív feladattal egészítik ki a végén, és a feladatlapoknak, valamint a kreatív feladatnak a pontszáma adja azt, ami alapján behívjuk az 5-5 legjobban teljesítő iskolának egy-egy csapatát, és rendezzük meg a döntőt játékos akadályverseny formájában. 5 alsós és 5 felsős csapatot várunk ilyenkor, ez 10 csapat összesen, mi pedig 10 állomással készülünk, és csapatonként körbejárják ezeket az állomásokat, és megcsinálják a rájuk váró érdekes feladatokat. Vannak ebben ügyességi feladatok, játékos feladatok, olyanok, amikkel nem biztos, hogy találkoznak iskolai vagy egyéb körülmények között. Igyekszünk minél színesebbé és változatosabbá, játékosabbá tenni, és a 10 állomásnak a pontszáma adja a mai nap eredményét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. május 18-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. Kora este a nyugati határszére újabb csapadékgócok érkeznek. A középső tájékon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban egyébként 3 és 11 fok közé hűlt a levegő, napközben 16 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. A Növények Napja nemzetközi rendezvény sorozathoz csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadták a tudós nők ösvényét, és megnyitották az Arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és a természetvédelmi munkákban. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Petróti Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet első 10 verséből. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelite vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig Istenünk igéje. Szeretett testvérem! Mai igénk első mondata és kérdése visszhangzik felénk. Elvetette Isten az ő népét? És visszhangozhat bennünk is, elvetett engem az Isten? Mikor valami rossz történik az életünkben, mikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megterveztük, akkor hány emberből tör fel, hol van ilyenkor az Isten? Hol volt, amikor ez és ez történt, mikor beteg lettem, mikor elvesztettem a munkám, mikor összevesztem a gyermekemmel, mikor meghalt a családtagom? Hol van az Isten, mikor háborúk dúlnak a világban, mikor ember embernek farkasa, mikor járványok, környezeti katasztrófák vannak? Mikor már nem mennek az emberek a templomokba, mikor Isten káromlás van, és tobzódnak az erkölcstelenségek? Megvetett? Eldobott minket az Úr? Szó sincs róla, mondja ki Pál a római levélben, és hozza a példákat a Szentírásból, Ábrahámtól Illésig. Igen, vannak nehézségek, mélypontok, csüggedés és aggodalom, de az Úr ott van, itt van. Azért nincs még végünk, azért élünk, mert az Isten kegyelmes. Pál is erre hivatkozik, hogy már az, hogy ő él, az is annak a jele, hogy az Isten még mindig tűr, szeret, megtart, velünk van. Ne feledjük el, hogy soha nem járunk egyedül a hitben, mert mindig vannak testvéreink, akikre talán nem is gondoltál, vagy róluk nem is tudtál, de van népe az Úrnak, hiszen ő még a kövekből is tud fiakat támasztani. Azt mondja az egyik újkori zene, hogy az Isten a tenyerén hordoz, de néha tapsol. És tudjátok, ez így van. És még mindig jó, ha az Isten hordoz minket, és nem az emberek kezébe esünk. Nézzünk szét ma is, és vegyük észre, hogy velünk van az Úr. Nem vetett el, nem fordult el, sőt, vegyük észre egymást is, a fele barátot, a másik embert, és ismerjük fel benne az Istent. És ahogyan az Isten nem vet el bennünket, mi se vessük el a másikat. A mellénk helyezett Isten képű fele barátot. Ehhez az kell, hogy ne csak test szerint járjunk, hanem a lélek vezessen bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem veted el a Te népedet. Nem vetsz el minket. Még ha mi hátat is fordítunk az életünkben neked, megharagszunk rád, perelünk veled, Te kegyelmes vagy hozzánk. Te tudod, hogy milyen gyarló az ember, és Te még mindig hordozol bennünket. Köszönjük, hogy a mai igén keresztül erre hívtad fel a figyelmünket, hogy ne feledjük el, hogy nem vagyunk egyedül. te velünk vagy a világ végezetéig, de segíts, hogy ezt vegyük észre, hogy e szerint éljünk, hogy velem vándorol az Isten, és tudjunk így tekinteni a másik emberre, a fele barátra, és nem elvetni a másikat. Így áld meg, Urunk, a mai napunkat. Légy velünk továbbra is, a te lelked vezessen minket. Amen.
0: Igei gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közlemény.

0: véleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van idejük az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a programhivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre biztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a Növények Napja nemzetközi rendezvény sorozathoz csatlakozott a Szegedi Tudományi Egyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadták a tudósnők ösvényét és megnyitották az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, a növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és természetvédelmi munkákban. Épp ezért legújabb gyűjteményük több mint 140 hazánkban őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajt mutat be, melyeken keresztül szeretnék nem csak génbanki szerepüket erősíteni, de az ismeretterjesztést is szolgálni. Az esemény előtt beszélgetett Balázs Alexandra az igazgatóval.
2: Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi, eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül. Gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
3: Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
2: Így van, a Növények Napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a fűvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük, és most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
3: Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
2: Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis Növények Napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomás helyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket. Ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Csemete Egyesület, és hát természetesen a fűvészkert részéről a munkatársak, mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak. Nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni. Akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkópizálhatnak is. Úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk. Ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni, emellett pedig a tudósnők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy füvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogatók.
3: Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudósnők ösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudósnők ösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a szegedi füvészkertben?
2: 2015 óta február 11-ét a nők és a lányok a tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiszkum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogy ha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a füvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készítetni. Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van ezen az ösvényen például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Voleman Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egy-egy szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudós nők ösvényén.
3: Gondolom ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2: 2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
3: Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerültek ide.
2: A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védették el nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ez ügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért.
3: Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
2: Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
3: Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
2: Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzegpáfrány is helyet kapott. Van kardvirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk. Lesznek itt nősziromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
3: Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
2: Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
3: Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
2: Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tarsolyunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
1: Kedves hallgatói, Németh Anikóval, az Egri Fűvészkert igazgatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

Na figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlattal biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai cím. Címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést, ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmazott a szakértő. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. május 18-a hétfő reggel van, a mikrofonnál Hortnyák Zoltán. A meteorológusok szerint a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok érkeznek. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban egyébként 3 és 11 fok közé hűlt le a levegő, az Alpok alján mérhettük az alacsonyabb értékeket. Napközben pedig már 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Az Erasmus Plus program segítségével Lipcsében jártak szakmai gyakorlaton a sátoraljaújhelyi Georgikon görög katolikus technikum diákjai és tanárai. Az órai összeállításban velük beszélgetünk majd.
2: Hát mezőgazdasági gép és szerelőt tanulok, utána érettségire jelentkeztem, és a lipcsei tanulmányi úttal nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztem. Pályázatot kellett beadnom, hogy miért szeretnék menni, és mivel segíteni a szakmai tudásomat. Előtte volt egy meghallgatás, ahol megkérdezték, hogy miért szeretnék a szakmai úton részt venni, és azt válaszoltam, hogy szerintem sokat segíteni a szakmai tudásomat, hiszen otthon is gyümölcsössel, állatokkal foglalkozunk, és édesapukámnak is ez a szakmája, és hogy én is szeretném átvenni a szakmai tudásokat, és kíváncsian vártam, hogy milyen Lipcsében, Németországban egy mezőgazdasági szakmai út, és bekerültem a csapatba.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 18-án az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket. Az Alexandra női név az Alexander férfi név görög eredetijének női párja, aminek jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 18. napján. 1804-ben ezen a napon Napóleon megkapta a Franciaország császára címet. 1817-ben ezen a napon született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 1822. május 18-án született idősebb Bókai János gyermekgyógyász egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. 1844-ben e napon született Sárbogárdi Mészöly Géza festő. 1848-ban ezen a napon kiáltványt intézett a néphez az első magyar felelős kormány. 1868-ban május 18-án született II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. 1896-ban e napon született Munkácsi Márton világhírű fotográfus, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. 1906-ban e napon született Balázs Samu Kossuth díjas színész, akinek a nevéhez a Ludas Matyi, az Úri Muri, a Felszabadult a Föld, valamint a Lilionfi fűződik. 1920. május 18-án született Szent II. János Pál pápa. 1933-ban ezen a napon született Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója. 1937-ben e napon született Lászlófi Aladár, romániai magyar költő, író. 1980-ban e napon kitört a Szent Ilona tűzhányó Washington államban. 1990-ben május 18-án semmisnek nyilvánították a Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek ellen hozott ítéletet. 1803-ban e napon Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. 1848-ban május 18-án összeült a német nemzetgyűlés, amely a német szövetség első közvetlenül választott képviseleti szerve volt. 1897-ben e napon született Benedikt Otto villamosmérnök, a róla elnevezett motor mechanizmusának kidolgozója. 1900. május 18-án született Ratkovszky Ferenc gépészmérnök, elektrotechnikus, a kandómozdony továbbfejlesztője. 1911-ben e napon halt meg Gustav Mahler, cseh-osztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1918-ban e napon indították el az első angol légitámadásokat Németország ellen az első világháborúban. 1928. május 18-án született Domokos Géza, romániai magyar író, szerkesztő, politikus. 1971-ben e napon született Lackfi János, József Attila díjas költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. 1974-ben ezen a napon szerezte be az első nukleáris fegyvereit India. Május 18-a Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését, 1978. május 18-án tartották meg először. 2008 óta a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére május 18-a az Internet Világnapja is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

bízni valami szép, nemes dologban reménytelivé, tartalmassá teszi az életet. Esetleg, ha tehetünk is egy értékes célért valamit, mozgósít is tettekre ösztönöz a bizalom. A legfontosabb a bizalom mégis az emberi kapcsolatainkban. Ezen a területen is nagyon megfogyatkozott a bizalom, az őszinteség a mi nemzedékünkben a megváltozott körülmények és az ezzel együtt változó gondolkodás következtében az élet különböző területein. Mivel olyan könnyen és nagy számban bomlanak fel házasságok, gyakran hiányzik a bizalom a hitves társak között is. Sőt, a bizalom hiánya eredményezi azt is, hogy inkább nem is köttetnek meg a házasságok. Az együttélés gyakorlata lépett sok esetben a jogilag is védett házastársi kapcsolat helyére. Ezzel bizonytalanná válik a családi közösség. A gyerekek sem tudják, hogy mire is számíthatnak, vajon ki és meddig áll mögöttük. Elvész a bizalom a munkahelyi vezető iránt is, amikor annak egyedül a gazdasági érdekekre kell tekintettel lennie. Nem maradhat teljes a bizalom a gyógyító orvos iránt sem, ha fontosabbnak kell tartania a gyógyítás anyagi vonzatait, mint a gyógyulás lehetőségeit. A barátok közötti bizalom is eltűnik, mihelyst az érdekek összeütköznek. A korábbi összetartó bizalom helyére valami ádász küzdelem kerül. Kiélezett helyzetekben el egészen a leszámolásig. Ha egymás után komolyan megvizsgáljuk az emberi kapcsolatokat, sorra kiderül róluk, hogy meggyengült, vagy teljesen hiányzik is belőlük a bizalom. Pedig nem jó bizalom nélkül élni. Akár kimondottan, akár egyáltalán meg sem említve, szenved a bizalom hiánya miatt az ember. Törődjünk bele, hogy ez az úgynevezett posztmodern korban már így van.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter feljelentést tesz az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. A miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte mindezt. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában a pincében, zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, melyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Ezen a héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen 6-szor veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat. Az idei menetrendek alapján először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot. A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én kerül sorra. A Fitch a Tisza párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, melyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni, a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. Rekord mértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légikikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban csaknem 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első 4 hónapjában 246 ezer utas szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. A kelet-szlovákiai repülőtér az elmúlt 3 év során ismételten rekordokat döntött az utasforgalomban, míg 2023-ban az évi 600 ezer utas szintjét lépték át, tavaly már több mint 800 ezer utas szolgáltak ki, miközben a kassai volt az első szlovákiai légikikötő, melynek forgalma ismételten elérte a pandémia előtti szintet 2023-ban. A közlemény szerint a tavaly novemberben indított Pozsonyt Kassával összekötő, a Wizzair által üzemeltetett heti 13 alkalommal közlekedő belföldi járat egyértelműen sikeresnek bizonyult.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Nem fő, de fontos forrása a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az adó 1%-os felajánlások. Évente néhány millió forint támogatást kapnak így, amelyet olyan programok finanszírozására fordítanak, amihez máshonnan nem kapnak támogatást. Ilyen például a Nyilas Misi ösztöndíj programjuk, ahol tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyermekeket, fiatalokat támogatnak, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák, fejlődhessenek. A részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Közelítsük meg egy kicsit olyan értelemben elméleti részről az adó 1%-os témát a Református Szeretett Szolgálat alapítványa szempontjából, hogy a ti szervezetetek életében milyen jelentőséggel bír az 1%, mert azt gondolom nem lövök nagyon mellé, hogyha azt mondom, hogy azért a ti alapítványotoknak nem ez a fő bevételi forrása. Van sok kisebb szervezet, akinek nagyon jelentős bevétel az adó 1%, ha nem is az egész, de mondjuk a fele költségét az adja. Az MRS-nél ez biztosan nem így van, de ennek ellenére, vagy emellett miért fontos, hogy az adó 1%-ot is megpróbáljátok minél nagyobb arányban begyűjteni, megkapni, felajánlásokat kapni?
3: Ez valóban így van, hogy azért a Magyar Református Szeretett Szolgálat esetében a költségvetéshez képest viszonylag egy kisebb rész jelent az adó 1% felajánlásokból beérkező összeg, viszont mégis nélkülözhetetlen. Mégpedig azért, mert vannak olyan programjaink, amihez nincsen külső biztos forrás társítva, és ezt pedig be kell vallanunk, hogy vannak olyan célok, amikhez az adománygyűjtések azok mindig nehezebben mennek. Hosszú évek óta az adó 1%-ból beérkező összegeket például a Nyilas Misi ösztöndíj program finanszírozására szoktuk fordítani. Bízom benne, hogy a hallgatók közül már sokan hallottak erről a programról. Ez ugye az a ösztöndíjunk, amivel minden évben 50 tehetséges, de nélkülözésben élő diákot segítünk Kárpát-medence szerte. Ennek ugye csak maga az ösztöndíj biztosítása egy 5 millió forintot jelent, és akkor mellé jönnek a különböző nyári táborok, közösségi alkalmak a fiataloknak, tehát ennek is azért, ennek a programnak is van például egy több millió forintos költségigénye. Ez viszont pont egy olyan program, amihez nincsen semmilyen pályázati forrás, és nem szoktunk mellé adománygyűjtést társítani, hiszen amikor a Nyilas Misi ösztöndíj programról beszélünk, mindig azt kommunikáljuk, hogy a jelentkezésbe buzdítjuk a fiatalokat, az iskolákat, gyülekezeteket, ezzel a céllal szoktuk megszólítani, hogy küldjenek tehetségeket, és nem pedig azért, hogy küldjenek támogatást, hogy biztosítva legyen az ösztöndíj. Éppen ezért mondjuk ennél a programnál egy nélkülözhetetlen részét fedezi a működésnek az adó 1%-okból beérkező összeg. De az innen érkező források, amennyiben egy olyan évről beszélünk, hogy magasabb összeget sikerül felajánlásokból begyűjteni az MRS-nek, ott pedig azokat a hízagokat tudjuk betömni, amikből a nagy adománygyűjtésekből nem érkezett kellő mennyiségű felajánlás, például a tűzifa program minden évben egy ilyen nehezített terep szokott lenni. Azt azért látni kell, hogy a kérelmek száma az magasabb, mint amennyi adományt egy-egy gyűjtéssel kapcsolatban jellemzően össze tudunk gyűjteni. Mondjuk pont a január-februári hónap az mindig egy nehezített terep, hiszen adventkor mindenki kiadományozta magát, és évelején például nagyon jól jön, hogyha az adó 1% forrásból van egy olyan tartalék összeg, amivel mi tudunk gazdálkodni. Tehát valóban tény az, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálatról talán nem a legtöbb embernek egyből ez jut eszébe, hogy adó 1%, pedig mi is nagyon-nagyon fontos célokra tudjuk hasznosítani ezeket az összegeket.
2: Az oldalatokon, jobbadni.hu-n írtok egy pár szót az adó 1%-ról, és ott van egy nagyjából, amiket elmondtál, ez megjelenik ebben a szövegben is, de van itt egy fél mondat, amire még kérném, hogy fejtsd ki nekünk, azt írjátok, hogy a hozzánk beérkező pénzbeli adományok 91%-át, zárójel esetenként 100%-át az adományozó által meghatározott ügyre fordítjuk. Ugye beszéltél erről az előbb, hogy fixek a dolgok, hogy mire mennek az adományok. De mit jelent ez a 91%? Ezen szerintem van, aki meglepődhet most a hallgatók közül, hogy miért pont 91, és mi lesz a másik 9%-kal?
3: Ez egy kuratóriumi határozat alapján a legtöbb adománygyűjtésnél 9%-ot tudunk mindössze a működési költségekre fordítani. Itt ugye arra kell gondolni, hogy például egy adventi időszakban az, hogy beérkeznek az összegek, és abból családokat tudjunk támogatni tartós élelmiszerrel, vagy bármilyen olyan adománnyal, amiben szükséget szenvednek, arra megy a 91%, hogy ezeket a termékeket beszerezzük. A maradék 9%-ból pedig azt tudjuk kigazdálkodni, hogy mondjuk a kis buszainkat, vagy a teherautóinkat tudjuk megtankolni. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni. Ugye amikor azt írjuk, hogy esetenként 100%, az pedig az olyan célzott adománygyűjtésekre vonatkozik, mint például most a közelmúltra gondolok a Szilágyfehér templom tornyának újjáépítésére fordított adománygyűjtés, vagy az előző évben ott volt például az erdélyi árvízkárosultak megsegítése. Tehát amikor ilyen nagyon-nagyon konkrét ügyekre, hogy egy templomnak, vagy egy gyülekezetnek, vagy egy településnek a megsegítésére gyűjtjük az összegeket, akkor az beérkezett teljes összeget odaadjuk, és akkor nem foglalkozunk vele, hogy egyébként a háttérben nekünk milyen egyéb kiadásaink felmerülnek. Az egyébként megkérdezett, évközben megkérdezett többi olyan gyűjtésünk, mint az adventi gyűjtés, húsvéti gyűjtés, vagy az ilyen adománygyűjtéseknél szükséges erre a 9%-ra, hogy tudjunk a működésre is fordítani. Hiszen valóban az a cél, nem is kérdés, hogy minél többeknek tudjunk segíteni, de valamiből fent is kell tartani a szeretett szolgálatot, és ha bár karitatív szolgálatot végzünk, de bizony a benzinkutakon nekünk is kell tankolni, nekünk is kell autópályamatricát vásárolni, tehát ezeket a költségeket fedezzük az adománygyűjtésekre beérkező 9%-ból.
2: Köszönöm, hogy ezt is ilyen transzparensen elmondtad nekünk, és akkor vissza szigorúan az adó 1%-ra. Milyen volumenben érkeznek ezek az összegek? Mondtad, hogy itt azért van változás az évek alatt, amikor több jött, akkor többet tudtatok erre fordítani, volt egy ilyen félmondatod. Milyen nagyságrendre gondoljunk?
3: Egyébként a Magyar Református Szeretetszolgálat életében ez jellemzően egy mindössze pár millió forintos tételt jelent, ezt azért merem ilyen nyíltan kimondani, hiszen ezek elérhetőek a NAV felületén, ezek a statisztikák. Nálunk viszont nagyon érdekes, és ezt nyilván mi is figyeljük az elmúlt években, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat esetében jellemzően nem az szokta a felajánlók számát igazán meghatározni és előmozdítani, hogy éppen mi milyen jelmondatot, vagy milyen kreatív stratégiát teszünk az adó 1% kampányhoz, hanem az, hogy az adott évnek az elején történik-e olyan esemény, amikor sokan találkoznak a zöld kabátokban, vagy a zöld mellényekben a munkatársainkkal országszerte. Az elmúlt évekre, ha gondolunk, például 2022-ben kimagaslóan, mármint, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat átlagához képest kimagaslóan magas volt az adó 1%-ok felajánlása, de gondoljunk vissza, 2022. február 24-én tört ki az orosz-ukrán háború, és akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzá önkéntesként, láttak minket a határátkelő helyeken, pályaudvarokon, beszélgettek a munkatársainkkal, nagyon sokan személyesen is megtapasztalhatták, hogy milyen szolgálatot vállal az MRF, és éppen ezért feltételezhetően a májusi időszakban még annyira frissen, elevenen élt az emlék több embernek a szívében, hogy akkor például egy magasabb felajánlással találkoztunk. Ehhez képest kevesebbet, de még az átlaghoz képest mindig magasabb felajánlás érkezett 2023-ban, ott pedig február elején a kutatómentő csapatunk utazott Törökországba a földrengés helyszínére, és akkor például a saját felületeinken, valamint a média különböző híradásaiban szintén nagyon sokszor lehetett találkozni a zöld kabátos segítőkkel, akik Törökországból jelezték, hogy milyen szolgálatot látnak el, és 5 túlélőt sikerült kimenekítenünk a romok alól, és ez is februárban történt, abban még márciusban is még történtek különböző híradások, beszámolók a kutatómentőcsapat tagjai részéről, és akkor is ennek következtében az átlaghoz képest magasabb felajánlói számmal találkoztunk, és ehhez képest például 24-25-ben már visszatökkent a szám a megszokott számra. Úgyhogy mi nagyjából ezt látjuk, hogy az emberek úgy tapasztaljuk, hogy hirtelen döntenek annak tudatában, hogy az, hogy mi történik májustól decemberig, és az, hogy milyen szolgálatot vállal a Magyar Református Szeretett Szolgálat az év minden napján, arra nem feltétlenül emlékszik vissza az ember már jövő tavasszal. Csak is arra, ha ott az év elején azt látja, hogy tényleg a reformátusok még mindig itt vannak, mindig segítenek, mi itt tapasztaljuk, hogy akkor szokták nagyobb számban ezt a döntést meghozni, hogy én akkor odaadom az adó 1%-omat, és segíteni őket. Úgyhogy ez fontos kiemelni, hogy ez valóban egy nélkülözhetetlen támogatási forma a mi életünkben is, és ráadásul pont az adó 1% felajánlása egy olyan támogatási lehetőség, ami az embertől nem igényel aztán plusz ráfordítást. És mi ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy ne spórolja meg azt a 2 percet, amíg ezt a felajánlást megteszi a NAV online felületén keresztül, hiszen ez nem egy olyan adományozás, hogy most a saját bevételemből oda kell adnom 5 vagy 10 000 forintot, hanem az az adó az már egyébként is fel lett ajánlva, és nekem csak egy döntést kell meghoznom, hogy annak az 1%-ával kit szeretnénk segíteni. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az összeg mondhatni elúszik, de hogy tehát mi hozzánk semmiképp nem fog visszakerülni. Én ezért szeretném a hallgatóknak a figyelmét felhívni. Nyilván az én legnagyobb örömöm, hogyha minél többen azt a döntést hozzák meg, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványt támogatják ezzel a felajánlással, hiszen valóban munkatársként látom azt, hogy milyen szolgálatot végez minden egyes kollégánk, minden egyes önkéntesünk, nem is azt mondom, hogy országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, és az januártól december 31-től történő szolgálat nincsenek kiemelt időszakok, hanem tényleg az év egész napján segítjük a hozzánk fordulókat, de ez a tapasztalat, hogy ez valahogy mindig az számít igazán, hogy ott akkor hirtelen mit látnak az év elején a társadalom széles nyilvánosságában. Úgy bízom benne, hogy akik ezt a rádióbeszélgetést hallgatják, akkor hátha eszükbe jut, hogy valóban az elmúlt évben is találkoztam én szeretett dobozokkal, vagy részt vettem a szeretett hídon, vagy hallottam a szeretett szolgálatnak bármilyen programjáról, amikor mondjuk a viharkárok helyszínén segítettek, vagy Kárpátaljára vittek adományt, vagy ugye, amit említettem, Királyhágó melléki sérülést szenvedett templomügyében nyújtottak segítőkezet. Én bízom benne, hogyha valaki ezt is végig gondolja, akkor sokak szívében megszületik az a döntés, hogy én szeretném segíteni ezt a szervezetet az adóm 1%-ának a felajánlásával.
2: Akkor az alapján, amit mondasz, az organikus támogatás jobban működik, tehát ha organikusan, természetes módon hallanak és látnak benneteket, de emlékszem, hogy tavaly azért volt valamiféle médiakampányotok, mondjuk tömegközlekedési eszközökön, futóreklámok között voltak református szeretett szolgálat, kifejezetten adó 1%-os felhívások. Most ez idén ezt lejjebb vettétek a tapasztalatból, hogy egyébként nem ez számít igazán a felajánlóknak, vagy azért idén is találkozhatunk ilyenekkel?
3: Nem, valóban lejjebb csökkentettük abszolút, sőt, szinte a nullához közelítő összegre csökkentettük azt az összeget, amivel országszerte hirdetéseken keresztül találkozhatnak az adó 1%-kal kapcsolatban bárhol a lakosok. És valóban ezért, mert nyilvánvalóan mindig figyeljük, hogy amit a tavaszi időszakban ráfordítunk, következő ősszel mit látunk, hogy mi volt ennek a hozadéka, milyen eredményeket értünk el. És tényleg azt láttuk az elmúlt években, hogy abban az évben, ha lehet, hogy nem is költünk, vagy nagyon minimálisat bármilyen kommunikációs kampányra, de történt egy olyan, nevezük sajnálatos eseménynek, hogy szükségszerűen nagyon sokan találkoztak velünk, leginkább akár személyesen is, akkor mindig jóval magasabb volt a felajánlóknak a száma, mint egy, mondhatom, hogy csendesebb évben, vagy legalábbis amikor az év első szakasza egy csendesebb időszak, ilyen volt például akár a tavalyi 2025-ös esztendő is, és ahhoz képest hiába költöttünk mondjuk egy nagyobb összeget a kampányra, az nem térült meg. Ezért született az a döntés, hogy nem erre akarunk elsősorban hagyatkozni. Egyébként az idei évben nyilvánvalóan azért valamit kell, hogy foglalkozunk az adói százalékának a felajánlási időszakában azzal, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és mi most ezt idén nagyon egyszerűen mondhatom, hogy házon belül oldottuk meg, a saját munkatársainkat kértük meg, hogy elevenítsenek fel egy olyan emléket, ami számukra a legmeghatározóbb, a legemlékezetesebb. Ugye idén ünnepli a fennállásának a 20. évfordulóját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jelenleg, ha vesszük a közfoglalkoztatott, vagy a rehabilitációs foglalkoztatásban foglalkoztatott munkatársakat is, akkor velük együtt közel 1800 munkatársunk van országszerte. Ez már önmagában egy hatalmas szám. És közülük többeket is megszólítottunk, és arra kértünk, hogy mondja el, hogy miért szeretik lenni velünk, mi az az emlék, amit akár még évekkel, vagy akár már évtizedekkel később is még mindig a szívében őriz, mert olyan meghatározóvá vált az ő életében. Mi a munkatársakat kértük meg, hogy ezeket kis rövid videóüzenetekben osszák meg velünk, ezek elérhetőek a közösségi média oldalainkon, és arra buzdítjuk, akik megnézik ezeket a videókat, vagy akár hallgatják ezt a beszélgetést, hogy most így a 20 éves jubileum kapcsán próbáljunk visszaemlékezni, hogy van-e egy olyan, legalább egy olyan emlékem, amire azt mondom, hogy ez valóban meghatározó maradt az egész életemre. Ez lehet akár egy önkéntes szolgálat, lehet egy beszélgetés, lehet egy olyan találkozás egy zöldbárányos autóval vagy munkatársal, amire azt mondom, hogy ott megbizonyosodtam róla, hogy akik itt szolgálnak, itt valóban jót tesznek. Ha van egy ilyen emlék, akkor szülinapi ajándékként a 20 éves jubileum alkalmából azt kérjük, hogy idén támogassa a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta végén az embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt. Ez a széjjel szakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy lebontsuk a gyűlölet falait, hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny, mondta a főváros polgármestere. Hangsúlyozta, a legjobb stratégia a közöny és a gyűlölet minden formája, így az antiszemitizmus ellen is, ha egy nyitott és befogadó országot és Budapestet építünk. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, az Életmenete Alapítvány kuratórium elnöke azt mondta, az életmenete üzenete egyszerű és kristálytiszta. Nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és hogy a közöny felülírja a felelősséget. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Azt írta, 9 éves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, ugyanis a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza. A miniszter hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Rekord mértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légikikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban csaknem 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első 4 hónapjában 246 ezer utas szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. A kelet-szlovákiai repülőtér az elmúlt 3 év során ismételten rekordokat döntött az utasforgalomban, míg 2023-ban az évi 600 ezer utas szintjét lépték át, tavaly már több mint 800 ezer utas szolgáltak ki, miközben a kassai volt az első szlovákiai légikikötő, melynek forgalma ismételten elérte a pandémia előtti szintet 2023-ban. A közlemény szerint a tavaly novemberben indított Pozsonyt Kassával összekötő, a Vizer által üzemeltetett heti 13 alkalommal közlekedő belföldi járat egyértelműen sikeresnek bizonyult. A kassai repülőtér utasforgalma jelentős pillérének számító járaton eddig mintegy 100 000-en utaztak. Hétfőtől már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. Azt írták, az elmúlt 24 órában Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Ezért a tűzveszély megszűnésével a NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével hétfőtől visszavonja a tűzgyújtási tilalmat a vármegyében. Így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében marad érvényben a tűzgyújtási tilalom, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, hamarosan itt a nyár, amikor is rengeteg iskolás gyerkőc táborokat választ magának, természetesen a szüleivel együtt. Felső tagozatos kortól azonban már vándortáborokba is mehetnek a gyerekek. Az Aktív Magyarország által szervezett vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetén kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Ezek a táborok megismertetik a gyerekeket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A program arra törekszik, hogy a fiatalokat közelebb hozza a természethez, és aktív, egészséges életmódra ösztönözze őket. Ezeknek a táboroknak a népszerűsége 2017 óta töretlen. Az elmúlt 9 évben több mint 100 000 gyerek választotta már nyári programként valamelyik vándortábort. Számos tábor egyébként a Bükkben vagy az Emplénben zajlik, de például a vízi táborok közül van olyan, amelyik a Bodrogon vagy a Tisza tavon. Jó választás lehet, tehát miskolci vagy borsodabói Zemplén vármegyei iskoláknak is. A témával kapcsolatban majd Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk.
2: Idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdei vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor. Jellemzően azért az erdei vándortábor, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá, egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknek van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom el biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat. Az egész országot lefedik a vándortáborok, gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsod-Bahogy-Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Szigetközben, Körösökön, Rábán, Moson-Dunán, Ráckevei-Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárt az egész ország, de ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal Zemplénben, Mátrában, Bükkben, gyakorlatilag minden középhegységünkben van útvonal, vagy dombságokban, és ugyanez a helyzet a kerékpáros vándortáborokkal. Például a zempléni kerékpáros vándortábor az egyik legnagyobb kihívás jelentő, hiszen vannak benne szintek, de egyben az egyik legszebb is az összes közül.
1: Kedves hallgatóink, a mai Zöldelőben tehát a vándortáborok kapnak főszerepet, erről hallhatnak majd részletesen. Jó rádiózást kívánok!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Gyalogos túrák, kerékpározás, vízisportok vagy akár zarándoklatok közül választhatnak azok a gyerekek, akik szeretnének részt venni a vándortáborok valamelyikében. Az Aktív Magyarország által szervezett vándortáborokban mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb kalandot. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenúval, a kerékpáros táborban bringával, míg az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a tábor helyeken különböző kulturális és élményprogramokra van lehetőség, a vár látogatástól kezdve az ijászat kipróbálásán át, egészen a szalma bálákon való ugrálásig és a fürdésig. A vándortábor egyedülálló lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy változatos élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A program arra törekszik, hogy a fiatalokat közelebb hozza a természethez, és aktív, egészséges életmódra ösztönözze őket. A táborok népszerűsége 2017 óta töretlen, az elmúlt 9 évben több mint 100 ezer gyermek választotta már nyári programként valamelyik vándortábort. Számos tábor a Bükkben vagy a Zemplénben kap helyet, de a vízi vándortáborok közül is van olyan, amelyik a Bodrogon vagy a Tisza tavon zajlik. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője nyilatkozik a részletekről.
2: Valójában a vándortáborozásnak hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak. Szerintem az idősebb hallgatók is visszaemlékezhetnek arra, hogy már a 60-as, 70-es években is voltak itthon vándortáborok. Aztán valahogy a 90-es, 2000-es években ezeknek a szerveződése, lelkesedése úgy alább hagyott, elég sok helyen ezek megszűntek. Egészen addig, amíg 2017-ben fel nem élesztettük a vándortáboroknak a mozgalmát, és elindult a vándortábor program, úgyhogy 2026-ban már a 10. évad van, viszont az elmúlt 10 évnek a története az azt mutatta be, hogy hatalmas nagy az érdeklődés, a lelkesedés a vándortáborok iránt, igazából a 60-as években a gyermekek pont ugyanolyanok voltak, mint a 2020-as években a gyerekek, szeretnek kimenni a természetbe és felfedezni, és idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdélyi vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb? Mi az, amire a leggyorsabban betelnek a helyek?
2: Hát az a helyzet, hogy ezt nehéz megmondani, mert hogy ez változik minden évben. Jellemzően azért az erdei vándortábor, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá. Egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknél van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom el biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat.
1: Mik egyébként többnyire a helyszínek? Mert azért sejtésem szerint más és más, hiszen mondjuk teljesen más egy erdei vándortábornak a helyszíne, mint mondjuk egy vízi vándortábornak. De ahogy például látom, azért nagyon sok van itt Észak-Kelet-Magyarországon, az Európa Rádió térségében, tehát akár vízi vándortábort tekintve, akár bringás vándortábort tekintve is.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az egész országot lefedik a vándortáborok. Hát valóban gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsodban, hogy Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Sziget közben, Körösökön, Rábán, Mosdunán, Ráckevei Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárható az egész ország, de ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal Zemplénben, Mátrában, Bükkben, gyakorlatilag minden középhegységünkben van útvonal, vagy dombságokban, és ugyanez a helyzet a kerékpáros vándortáborokkal, például a zempléni kerékpáros vándortábor az egyik legnagyobb kihívás jelentő, hiszen vannak benne szintek, de egyben az egyik legszebb is az összes közül.
1: Kiknek szól egyébként, kiknek szólnak ezek a vándortáborok? Milyen korosztály vehet úgy általánosságban részt rajta?
2: A vándortáborokat általános iskola felső tagozattól ajánljuk, és egészen középiskola végéig hívjuk a fiatalokat. Azért azt el kell árulnom, hogy néha becsúsznak kisebbek is, mert hogy annyira szeretik a táborokat, hogy nem egyszer van az, hogy szeretne eljönni a nővérrel vagy bátyússal, és akkor már alsósok is vannak. Nyilván ennek vannak korlátai, a gyalogos vándortáborokban ez könnyebben megoldható, kerékpáros vándortáborban ennek hát fizikai korlátai vannak, fel kell érni a biciklit, illetve fel kell tudni vele biciklizni mondjuk egy dombra. De jellemzően a 10-11 éves korosztálytól 18 éves korig várjuk a diákokat. Utána pedig nagyon sok korábbi vándortáboros már egyetem alatt, mellett vagy középiskola után vándortábor kísérőként tér vissza. Erre is van lehetőség, akik ebbe a világba belecsöppennek, vagy belekóstolnak, sokan nem szeretnék otthagyni felnőtt korukban sem, és nagyon sok olyan fiatal van, akik az elmúlt 9 évben gyerekként vándortáboroztak, és ma pedig már kísérik a csoportokat.
1: És még mindig megmaradt ez tulajdonképpen egy hobbinak, vagy akár egy kisebb szenvedélynek. Én arra kérném, hogy mutassuk be azért itt ezeket a vándortábor típusokat, bár gyanítom, hogy a hallgatóknak is van nagyjából egy elképzelése róla, hogy hogyan zajlanak ezek, de mégis azért ezt a négyféle vándortábort egy kicsit mutassuk be nekik.
2: Először elmondom azt, ami mind közös, és aztán nézzük végig, hogy mik a specialitások, mert talán így kapnak teljes képet a hallgatók. Ami közös mindegyik vándortáborban, az az, hogy egyhetes turnusokról beszélgetünk, minden tábor egy hétig tart. Ami szintén közös, az az áruk. Az összes vándortábor az 49.000 forint. Ez azért tud ilyen viszonylag kedvezményes áru lenni, mert hogy ez egy államilag támogatott program, tehát a szervezés jelentős részét és a költségek jelentős részét az állami program átvállalja, és így mindenkinek egyformán 49.000 forintba kerül. Ez emellé nem kell a gyerekeknek hozni semmilyen költőpénzt, ez mindent tartalmaz, belépőket tartalmazza az étkezést, tartalmazza a szállásokat, tehát emellett már nincsen további költsége a gyerekeknek. Tehát ezek a közös dolgok. És akkor vannak az egyéni dolgok, és akkor menjünk végig mondjuk az erdei vándortáborokon. Itt kétféle fontos tábor van. Vannak a csomagszállításos táborok, és vannak a kihívás jelentő csomagot cipelős táborok. Ez nagyon érdekes dolog, sokat vitatkoztunk a szervezőkkel is, hogy bírják-e a gyerekek majd azt, hogy a nagy hátizsákot viszik, vagy sem, és érdekes, hogy a csomag, a saját csomagot cipelős táborok ugyanúgy nagyon gyorsan betelnek, sőt, vannak olyan csoportok, akik kifejezetten ezt keresik, tehát, hogy itt is látszik az, hogy valójában nem kell attól féltenünk a gyerekeket, hogy hogy ne a kihívásokat keresnék, nagyon sok gyerek lelkesen jön, és kifejezetten élvezi azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni nagy csomaggal és egy hétig cipeli. De persze gondolunk a kisebbekre, vagy azokra, akik mondjuk gyengébb fizikumok, vannak csomagszállításos táborok. Tehát ez egy fontos különbségtétel a táborok szervezésénél. Az erdélyi vándortáborokat erdészek segítik és szervezik igazából. Az Országos Erdészeti Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és minden állami erdőgazdaságot bevon a szervezésbe. Tehát ott a helyszínen, ahol a táborok vannak, ott mindig vannak erdei iskolai és erdészeti foglalkozások, találkoznak a gyerekek erdésszel, és megnézik azt, hogy mi az az erdő, mire kell benne vigyázni, mi az erdőnek a különlegessége, megvizsgálják a fákat, a növényeket, az állatokat, van, ahol van madárgyűrűzés, nagyon sokféle erdélyiskolai foglalkozást találnak ki, és úgy is hirdetik az erdélyi vándortábort az erdészek, mint az év legzöldebb hetét. Ugyanis kifejezetten figyelnek arra az erdélyi vándortáborokban, hogy lehetőleg ne termeljenek semmilyen hulladékot. A gyerekeknek saját csajkájuk van a vándortáborokban, nem használnak eldobható műanyag evőeszközöket, műanyag poharakat, amik eldobhatóak. Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy az ökológiai gondolkodás, illetve a közvetudatos nevelést átadjuk, és ez a szemléletet a gyerekeknek, hogy amikor hazamennek, akkor is tovább tudják vinni ezt a gondolkodást.

0: kezébe, hogy ezt, ha előveszi bármikor, akkor találjon benne olyan olvasmányt, olyan olvasnivalót, ami minden időben megállja a helyét, akár hétköznapokról, akár ünnepekről beszélünk. És hogy visszatérjek arra, hogy hogyan készülünk erre, hát nagyon tudatosan kell ezt átlátni, és bizonyos értelemben nehéz, bizonyos értelemben meg könnyű. Könnyű azért, mert hogyha kialakul egy koncepció, hogy igazából milyen tematika mentén épüljön fel a lapszám, akkor erre koncentrálunk, akkor ebbe az irányba haladunk. De ugye ebben a magazinban megjelennek mindig a gyülekezetek hírei, és ez viszont visszatekintés, tehát visszalépünk akár virágvasárnap, húsvét, vagy olyan eseményekre, amelyek akár az ima héten történtek, de valahogy most kerülnek ebbe a lapszámba. És én azt gondolom, hogy ez sem olyan nagy baj, hiszen hogyha egy gyülekezet visszatekint mondjuk évelejére, és visszatekint egy más gyülekezet arra, hogy mi történik egy másik helyen, akkor ez inspirálhat, akkor ez segíthet abban, hogy nálunk például hogyan lehet mondjuk ebben az irányban elmozdulni. Én azt szoktam mondani lelkipásztoroknak, hogy akik elviszik a gyülekezetbe a lapot, hogy bárki bármikor bemegy egy beszélgetésre, egy akár lelki gondozói, akár bejelenteni egy keresztelést, egy esküvőt, hogyha kezébe ad egyre forrást, akkor ezzel egy kicsit megmutathatja, hogy milyen is a gyülekezeti élet, vagy a gyülekezetek élete a református egyházban itt Tiszán innenen. És hát most ez lehet, hogy egy kicsit dicsekvés, de nekem is alázattal mondom, hogy nagyon köszönöm azoknak, akik az ország másik végéről is jelezték felém, hogy jó kézbe venni, mert tényleg egy kicsit belelátnak a kerületnek is az életébe.
1: Igen, és így egymás gyülekezeti életét is jobban megismerhetik, vagy akár azokból a személyes írásokból, amiket hallhattunk, hogy ebben a lapszámban is megtalálható, szóval olyan személyes gondolatokat is megosztanak a lelkipásztorok itt ilyen formában is, amely itt a mindennapokban megerősítő lehet.
0: Így van, és erre törekszünk is egyébként, sőt, én szoktam kérni a lelkipásztorokat, akik írnak, illetve a szerkesztőket is, a szerkesztőtársaimat is, hogy törekedjünk is erre, hogy ne puszta beszámolókat írjanak, hanem inkább az érzéseiket, az átélt tapasztalatokat osszák meg velünk, hiszen ez az, ami igazából egy magazinban meg kell, hogy jelenjen. Hogyha leülök olvasni, akkor ne pusztán azt lássam, hogy ez is ez történt, hanem hogy mi van mögötte, hogy kik azok az emberek, hogy mit tapasztalhattak meg, hogy miket élhettek át, és én erre törekszek, és erre biztatok mindenkit, hogy ez fontos, hogy megjelenjen akár egy lelkipásztor szájából vagy tollából is, hogy ne csak arról beszéljen, hogy egy gyülekezetben hogyan és mint történik az esemény, hogy hogyan szervezi, és ez is nagyon fontos, de hogy ő maga mit él át, mit él meg, és milyen lelki ajándékai vannak a gyülekezet és az ő számára egyaránt.
1: Köszönjük szépen, hogy most ezen szavak által mi is bepillantást nyerhettünk a Református Pünkösdi számába itt 2026-ban, hamarosan pedig a Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatokkal folytatjuk a beszélgetést Hangoni Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Református főszerkesztőjével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Ebben az órában Hangoni Birta Melindával, a Miskolc Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével beszélgetünk, és a pünkösd ünnepéről szólunk most itt a folytatásban. Ugye a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének az ünnepe pünkösd, de mi is történt pünkösdkor? Arra szeretném kérni nagy tiszteletű asszonyt, hogy erről szóljon most nekünk.
2: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünkösd az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünkösdkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig az, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünkösdkor ezt kell nekik kommunikálni. Mégpedig mindazok felé, akik nem igazán élték át azokat a csodákat, amiket ők maguk, vagy sokan, akik Jézus környezetében voltak. Pünkösd az aratás ünnepe, és nagyon sokan jönnek, sokféle nép van jelen Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék ezt az ünnepet, és a tanítványok, amikor együtt vannak, akkor átélik azt a hihetetlen, megmagyarázhatatlan csodát, hogy átjárja őket, a Szentléleknek a tüze, az ereje, és ezután ők kimennek ez elé, a tömeg elé, és elkezdenek beszélni valami olyanról, ami hát nem volt népszerű. És mondhatjuk azt, hogy ők maguk is elcsodálkoztak ezen, hogy ők képesek erre. Miért is? Hát azért, mert kaptak felülről hozzá erőt, mert amikor az ember Krisztusról beszél, akkor soha nem magától. Ha magától beszél, akkor az már nem jó. Hogyha Krisztusról beszél, és Krisztusról beszélünk, akkor ehhez mindig kell valami belső tűz, valami belső erő, ami nem a miénk, hanem sokkal több, mint mi vagyunk. Ezt kapták a tanítványok. És ezért lett az ő kommunikációjuk tökéletes. Ezért tudtak vele megszólítani olyan sok embert. Hiszen tudjuk, hogy amikor Krisztust hirdették, amikor a róla szóló örömhírt elmondták, akkor voltak persze olyanok, akik azt mondták, hogy hát mi történt ezekkel, édesbortól részekedtek meg, hiszen nem értették azt az erőt, nem értették azt a bátorságot, nem értették azt a fajta nyíltságot, amivel ők ott Krisztusról beszéltek. De a másik rész, és ez volt a több, az a csak férfi 3000 és a hozzájuk tartozó háznép, akik megértették és hallották az ő ige hirdetésüket, azt a fajta kommunikációt, ami több volt, mint ők, akkor azt kérdezték, hogy mit tegyünk mi. És azt mondták nekik, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus nevére. És akik megtették ezt, azoknak is részesedése lett abból a fajta erőből, amit a tanítványokon keresztül kaptak. És ez a csoda, ez a pünkösdnek a hihetetlen csodája ma is, hogy olyan erőnek, olyan erőáradásnak, olyan fajta új dolognak lehet része mindenki, aki ezt az Isten lelkével teszi, és az Isten lelkéből kapja, hogy ezzel mindenki elcsodálkozik, hogy te tudsz így beszélni, te tudod ezt így hirdetni, te komolyan veszed ezt, és ma mondhatjuk azt, hogy a kereszténység gyenge, mondhatjuk azt, hogy kevesen vagyunk, mondhatjuk azt, hogy válságban vagyunk, de akkor nem voltak válságban, akkor nem voltak kevesen. akkor nem féltek, dehogy nem. Ez mind jelen volt. De ott volt valaki, aki sokkal több minden emberi gyengeségnél, gyarlóságnál, félelemnél, ez pedig az Isten lelke. És az Isten lelke ma is ugyanazzal az erővel szól, cselekszik, bátorít, biztat, párt fogol, ő nem változott. És én azt gondolom, hogy aki ezt komolyan veszi, aki ebbe komolyan beleteszi önmagát, és hagyja, hogy az Isten lelke átjárja, akkor ma is átélheti ezt a csodát. A pünkösd erről szól. Az Isten kommunikációja tulajdonképpen túlárad rajtunk, és másokat megszólít. És én azt gondolom, hogy ma is lehet sok mindent mondani, hogy mind kellene változtatni, hogyan kellene tovább lépni, de nem lehet az Isten lelke nélkül tovább lépni.
1: Döntéseinkben is ugye a Szentlélek vezetését, Isten vezetését kérhetjük a mindennapokban, és legyen kisebb-nagyobb döntésekről is szó. Hogyan vezethet ő mindezekben?
2: Hát csak úgy, ahogyan a tanítványokat vezette. A tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy maradjatok együtt, és várjátok, amíg eljön hozzátok a lélek, a szent lélek. Na most, hogyha mi széthúzunk, hogyha ma divatos szóval élve mindenki önmagát akarja megvalósítani, akkor ez nem fog működni. Egyképpen működik ma is az, hogy kapjuk az Isten lelkét, hogy kapjuk az Isten erejét, hogy erővel tudjunk tovább lépni, ha együtt maradunk. Ez az együttmaradás, ez azt jelenti, hogy tudunk egymásra figyelni, tudunk egymásnak segíteni, és ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, hiszen maguk a tanítványok sem voltak egyformák. Jézus különböző helyekről hívta, szólította meg őket, de mit tett velük, egyé formálta. És a lélek igazából, a lélek az, a szent lélek, aki ma is megteheti ezt az egyé formálást, hogy együtt tudjunk egy irányba haladni, együtt gondolkodni. És mindnyájunknak az egyéniségét, az egyéni lehetőségeit, vagy a felülről kapott tehetségeinket, talentumainkat kamatoztatva tudjuk betenni abba a közösbe, hogy mi így tudjuk építeni azt az országot, az Isten országát, aminek az építésére hív bennünket maga Krisztus. Azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá. De ehhez előbb nekünk magunknak kell olyan tanítványokká válni, akik vesszük a felülről jövő erőt, akik kiteljesedünk benne, és ha ez így van, akkor minden emberi kicsinyesség és erőtlenség el fog veszni, és győzni fog az a felülről jövő erő, a mindent átfogó erő, ami képessé tesz bennünket az együtt gondolkodásra, az együtt cselekvésre. És én azt gondolom, hogy ma erre van szükség. Hogy felejtsük el azt, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki több, ki az, aki erősebb, mert mi együtt lehetünk többek, jobbak és erősebbek. Nem külön-külön, hanem hogyha megfogjuk egymás kezét. És ez érvényes minden közösségre, a legkisebbre, a családra, érvényes a gyülekezetek közösségére, és érvényes ez az egész egyház közösségére is, hogy csak együtt lehet előre menni, és egy irányba. Abba az irányba, amiben Krisztus van a középpontba, és ő maga hív bennünket ebbe az irányba. Ebben az évben, ahogy ezt valamennyien tudjuk, az imádság évét éljük, és az imádság éve az azt is jelenti, hogy nekünk nagyon fontos imádságunká kell, hogy legyen a közösségeinkért szóló imádság és a vezetésért szóló imádság. Hiszen úgy tud egy közösség előre haladni, hogyha olyan vezetők állnak a közösségek előtt, akikre felnézünk, akiket tudjuk, hogy azért érdemes hát nem követni, hanem inkább együtt gondolkodni vele, vagy velük, mert akit ők követnek, akire ők figyelnek, az maga Krisztus, aki vezet bennünket. És ugye amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy vezest, pásztorold az enyémet, akkor pontosan erre a fajta vezetésre indítja Pétert, és hívja Pétert, hogy te akkor tudod vezetni az én nyájamat, te akkor leszel jó pásztora azoknak, akiket rád bízok, hogyha rám nézel. És Péter ezt nagyon sokszor megtapasztalta, hogy amikor levette Jézusról a tekintetét, akkor nagyon nagy bajba került. És én azt gondolom, hogy nekünk olyan vezetőkért kell imádkozni, kisebb és nagyobb szinten egyaránt, kisebb közösségek és nagyobb közösségek élén álló vezetőkért, akik olyan irányba, vagy olyan irányt tudnak nekünk mutatni, amelyre Jézus maga hívja őket. Tehát, hogyha ők Jézus tanítványai, és ráfigyelnek minden helyzetben, minden adott körülmények között, akkor tudnak nekünk helyesen irányt mutatni. És ezért érdemes imádkozni. Ezért érdemes elkérni a vezetőket, és maguk a vezetők is akkor válnak igazán jó vezetővé, hogyha ezt tudják. Amikor királyságot kap Salamon, akkor ugye Isten megkérdezi tőle, hogy mi az, amit szeretnél, és nem gazdagságot és hatalmat kér, hanem bölcsességet. És én azt gondolom, hogy mi, amikor vezetésre, választásra gondolunk, vagy erre kerül a sor, akkor mi is csak ezért imádkozhatunk, hogy Isten adjon olyan bölcsességet, és olyan pásztori lelkületet, olyan elkötelezett tanítványságot, amivel jó pásztorok és jó vezetők lehetünk egy-egy közösség élén.
1: Itt ugye több feladatkör, vagy több olyan szolgálati terület is elhangzott a bemutatáskor, amelyet a mindennapokban végez nagytiszteletű asszony. Most arról még nem szóltunk, hogy gyermekekkel, ugye óvodásokhoz, iskoláskorúakhoz is szól, velük is találkozik itt a órák keretében. Ezekben a napokban, így az ünnepre készülve, mik azok a gondolatok, amelyeket az intézményben a gyermekek szívére helyez a pünkösd ünnepével kapcsolatban?
2: Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy kihívás a gyerekeknek erről beszélni, hiszen hogy a karácsonyról beszélünk, akkor az talán nagyon egyszerű, hogy ha a húsvétről beszélünk, az kicsit már nehezen érthető, és sokszor azt tapasztalom, hogy megrázza a gyerekeket, hogy de hát Jézus miért halt meg. Aztán utána a feltámadás, hogy hát az azért egy kicsit, mint ahogy a felnőttek számára is nehezen felfogható, de elfogadják. És a pünköst kapcsán pedig az a titok lengi be a gyerekeknek a szívét is, hogy hogyan is van ez, hogy elmegy, de velünk van, de mi az, amit nekünk ígér, és itt mindjárt felmerül az a kérdés a gyerekekben, hogyha elmegy, és azt mondja, hogy visszajön, és hogyha azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az atyánál, hogy majd ahova én megyek, oda ti is eljöztök, akkor hogy hogyan is van ez, hogy tulajdonképpen a mi világunkban, a mi jelen világunkban, hogyan van jelen az Isten? És nagyon, nagyon szép gondolatokat szoktak megfogalmazni a pünköst kapcsán, amikor megértik annak a tűznek, annak a szélnek a jelentőségét, ami ott megváltoztatta a helyzetet, ami segített a tanítványoknak is abban, hogy túl lendüljenek, vagy átlépjenek egy bizonyos korlátot. És én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az ember át tud-e lépni egy bizonyos korláton, amikor azt mondja, hogy jó, hát akkor én emberileg eddig jutok el, de van ettől több. És amikor erre rádöbbennek, hogy az Isten megnyitott számunkra egy olyan utat, egy olyan más lehetőséget, egy olyan hatalmasabb országot, aminek részesei lehetünk, mi most itt, konkrétan, de van egy nagyobb, egy tökéletesebb része az életünknek, ami a miénk lehet, és a pünkösd, a Szentléleknek a csodája éppen ez, hogy erre rányitja a szemünket, hogy van több. Mint ahogy a tavaszi virágok kinyílnak abból a bimbóból, aztán gyümölcsöt teremnek ezek a gyümölcsfák. A pünkösd, én azt gondolom, hogyha ennél a képnél maradunk, hogy a karácsony talán a bimbó, a húsvét a virág, és a pünkösd a gyümölcs. Hiszen a léleknek a gyümölcsei az éppen a Galata levélben olvassuk, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a szívesség, jóság, türelem, tehát mindaz, ami jelen van, vagy jelen lehet a mindennapi életünkben.
1: És ugye ez az időszaka, a konfirmáció időszaka is, hogyha a mostani beszélgetésünk végéhez közeledve itt a konfirmandusokhoz szólna még, illetve arról, hogy milyen hagyomány alakult ki az önök gyülekezetében itt a pünkösd ünnepének a napjaiban.
2: Nálunk minden évben a pünkösd előtti szombaton van a konfirmációi vizsga, és pünkösd első napján van az ünnepi fogadalomtétel és az első úrvacsora. És ugye a konfirmáció az mindig egy nehéz kérdés, különösen ma, mert hogy megerősítést jelent maga a szó, de valóban megerősíti-e a gyerekeket, a fiatalokat 13-14 évesen ez a fogadalomtétel, vagy sok esetben csak egy kivipálandó feladatot jelent. Mondhatom azt, hogy igenis, meg nem is, mert a konfirmáció, és én mindig ezt szoktam hangsúlyozni, tulajdonképpen egy belépő a felnőtt gyülekezeti életbe. Én nekem meggyőződésem, hogyha a szülő, vagyis maga a család jelen van rendszeresen egy gyülekezeti életbe, akkor valóban megerősíti, és valóban belépteti a felnőtt gyülekezetbe a fiatalokat a konfirmáció. Mindegy, hogy ennek milyen formája van, hiszen ez is változó gyülekezetenként. Hogyha viszont a konfirmáció csak egy olyan kötelező feladat, mint egy dolgozat megírása, vagy egy vizsga, egy kötelező vizsga, akkor viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy jó szívvel mondjuk ki azt, hogy, és maga a konfirmandus is jó szívvel mondja ki azt, hogy ő elkötelezi magát Krisztus mellett. Mert hiszen erről van szó, hogy Krisztus már elkötelezte magát mellettünk. Mégpedig éppen a keresztség alkalmával. És a keresztségben ugye megnyilvánul, hogy Isten milyen áldozatot hozott értünk, meghalt, odaáldozta az életét azért, hogy nekünk életet adjon. És hogyha mi erre igennel válaszolunk a konfirmáció alkalmával, akkor létrejön az a kapcsolat, az a szoros közösség köztem és Jézus Krisztus között, ami tovább visz. Ha viszont ez a fajta igazi odaszánás és elköteleződés valami miatt elmarad, és most nagyon, nagyon sok okot lehetne itt sorolni, hogy miért, és hogy esetleg min lehetne változtatni, hogy ez valóban arról szóljon, amiről kell. De ha ez elmarad, akkor válik kérdésessé, hogy jó-e ez a forma, vagy ezen is változtatnunk kell. De ez egy újabb órás beszélgetés is lehetne.
1: Megerősítésül a mostani beszélgetésünk témájához kapcsolódóan, ha szabad kérnem, egy igei gondolattal, üzenettel zárja nagy tiszteletű asszony ezt a beszélgetést.
2: Hát én a Máté evangéliumából szeretném azt a rövid mondatot idézni, ami a keresztségszereztetés igéjében is van. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mert hogy ez a legnagyobb feladat, és ez a legszebb feladat a világon. Jézus Krisztus tanítványává tenni, de persze csak akkor tudjuk ezt a küldetést beteljesíteni, ha előbb mi vagyunk tanítványok.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt volt velünk ebben az órában, és mindezeket a gondolatokat a szívünkre helyezte, nagy tiszteletű asszony. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok áldott ünnepet mindenkinek.
1: A hallgatóink nevében is köszönöm szépen, és kedves hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában nagy tiszteletű Hangóni Birta Melinda református lelkipásztorral, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Reforrás főszerkesztőjével, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Kommunikációs Bizottságának elnökével beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Áldás, békesség, viszonthallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrál. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ö az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ö a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső Zsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti intézmény Felső Zsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. van. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa.
2: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben. A látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője, a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6 és fél pontot szerzett.
3: Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter, a második, Élő István, a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően négy táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki más, hogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát azért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, a bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

fáj neki a teste, lelke. Szívet állja, szemegötre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint öreg.

éken, fáj neki a teste, lelke. Szívet állja, szemegödre, nem is tudja, feltámad.

halvány, fáj neki a teste, lelke. Szívet állja szemegödre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

0: Szívet állja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Mikor egy fél év múlva a Festőművészeti Akadémia tűvé tette Bécset ezután a kép után, ott lelték meg a kislánynál. Nem akarta kiadni, veszekedett és toporzékolt miatta, csak amikor megmagyarázták neki, hogy az akadémia ezt a képet külön díjjal tüntette ki, és az előcsarnokban kívánja fölakasztani, s hogy ez a festő számára különösen nagy dicsőséget jelent, csak erre volt hajlandó megválni tőle, és megkönnyesedett szemmel még egyszer végig simított rajta, mielőtt elvitték. De Lubovszky Kazimír akkor már régen eltűnt Bécsből, és senki sem tudta, hova lett. Az történt ugyanis, hogy amikor Kazimír a kép kidobását követő napon kábult és mámoros fejjel fölébredt az ágyában, első tekintete az állványon lévő megkezdett vászonra esett. A magasban nyújtózó mesztelen női test belekacagott álmosan hunyorgó szemébe. Kazimír megrázta a fejét. Hülyeség, rogta, azért mégis nagy festő vagyok. El se öltözött, nem is evett semmit, úgy esett neki a képnek. Ecsetje alatt keserű színek keveredtek izzó színekkel, a test szinte légiesre megnyúlt, s az arca lassan fölvette Éva vonásait. Estig babrált vele. Akkor fölöltözött, összekereste maradék pénzét, lement egy étterembe és megvacsorázott. Alig száradt meg a kép, rohant vele az őszi tárlat rendezőségéhez. Holnap jöjjön vissza, mondták neki. Másnap elseje volt. Fölvette a pénzét a bankból, aztán elment a műcsarnokba. A rendezőség visszaadta a képet. Nem üti meg a mértéket, mondták. Kazimír ott a szemük láttára apróra hasogatta zsebkésével a vásznat, másnap otthagyta Bécset. Ahogy később kiderült, néhány hónapig a tiroli hegyekben csatangolt. Hogy pénze legyen néhány fillérért nyugdíjas postamestereket, hiú papokat és szereleméhes tanító kisasszonyokat festegetett. Karácsony után átment Párizsba. Ott 3 évig hányódott. Hol éhesen, rongyosan, hol a legelőkelőbb mulatókban pesgőzve, aszerint, hogy Beatrice asszony milyen időközökben tudott pénzt küldeni. Ezek a pénzek nagyobbára ékszereinek eladásából származtak. Mivel Európát nehéz gazdasági krízisek szántották végig akkoriban, és az értékpapírok máról holnapra játékpénzekké váltak. Ezt meg is írta Kazimírnak többször, de Kazimírt nem érdekelte soha a pénzek eredete. Nem érdekelte akkor sem, amikor a 3. év vége felé egy 60 éves amerikai hölgy, aki úgy gyűjtötte a szerelmet, mint más a festett tányérokat vagy az egzotikus csigákat, egyszerűen üzleti ajánlatot tett neki. Minden éjszaka ennyi dollár. Kazimír nagyot nevetett, megveregette az életszomjas öregasszony vállát, és átköltözött hozzá a szállodába. 2 hét múlva, midőn a lilára festett hajú matróna egy fiatal szállodai szobacica miatt égtelen féltékenységi jelenetet rendezett, úgy ütötte pofon, hogy ketté törött a műfogsora. Ezzel természetesen véget ért a 2 hetes idill. Kazimír előtt azonban már nyitva álltak az előkelő párizsi szalonok ajtói, azáltal, hogy a nevezetes 2 hét alatt a vén amerikai csataló minden üvé elcipelte magával, akár egy hadizsákmányt. Kazimír e 3 év alatt alig festett valamit. A bécsi kudarc a lelkén feküdt, nem tudta megemészteni. Azt mondotta magának, hogy nem akar festeni. Dacból, csak azért sem. De valójában félt kezébe venni újra az ecsetet. Félt a kudarctól, mely megalázta. Mindent el tudott viselni, de a kudarcot nem. Egy este egy norvég újságíróval vacsorázott együtt a Pötipalé márvány termében. Ez 3 nappal azután történt, hogy az amerikai hölgy kidobta. Az újságíró azelőtt való nap érkezett Bécsből, és sok mindenfélét mesélt össze-vissza. Egyszerre csak azt mondta, Láttam egyébként a képét az akadémia hajjában. Mondja Lubovszky, miért nem fest portrét tulajdonképpen? Miféle képet? Figyelt föl Kazimír. Azt hiszem, Napozó leány volt a címe. Nagyon jó kép. Különösen az arckifejezés kitűnő. Ezért gondoltam, hogy át kellene térjen portréra. Kazimír emlékei mélyén felködlött hirtelen egy kép. Éva a fekvőszéken, lehunyt szemmel, de nem emlékezett tisztán, hogy mi lett a képpel. Oda akarta ajándékozni Évának, talán meg is tette. Biztosan ő adta fel az akadémiának, miután az a dolog történt közöttük. Szóval ott csüng, érdekes. Hogyne, mondta elgondolkozva, ez már nekem is eszembe jutott. Ha akadna valaki, aki engem is érdekelne, megpróbálnám talán. Holnap elviszem tejára valakihez, mondta az újságíró, talán érdekelni fogja. Ez a valaki volt Madeleine Juliot, a festő későbbi felesége. Madeleine Juliot eredetileg színész szeretett volna lenni, de csak szép lábai, jó növése, csinos arca és az intelligenciája volt meg ehhez a pályához. A tehetség hiányzott. Így aztán a Színi Akadémia elvégzése után csak néhány szobalány szerephez jutott egy másodrangú kis színházban, s mert okos volt, hamarosan belátta, hogy többre ezen az úton alig ha viheti, és gyorsan férjhez ment egy ékszerészhez. Monsieur Juliot, az ékszerész 12 évi házasságuk alatt megadott neki mindent, amit Madeleine egy férjtől elvárt, könnyű és fényűző életet, szerepet a párizsi társaságban és egy jó hangzású nevet. Aztán 12 év után tapintatosan meghalt. A rászakadó vagyon egy részét arra használta föl Madeleine, hogy elrendezze belőle a családját. Szülei egyszerű kispolgárok voltak, s egy kis péküzletet vezettek valamelyik dél-francia városkában. 4 testvére is volt. Ezekről nem sokat tudott, de azért mindegyikük számára kifizetett egy tisztességes összeget, hogy életüket megalapozhassák. Miután a családját így elrendezte, végleg megszakított velük minden kapcsolatot, és belemerült Párizs szellemi életébe. Vágyálma volt, hogy szalonja a művészet és irodalom találkozó helye legyen. Egy olyan Madame Récamier szeretett volna lenni a modern Párizsban, kiről évszázadok múlva is megemlékezzenek a művészettörténeti könyvek. Ha ezt nem is, de annyit minden esetre elért, hogy fiatal titánok, akiknek a zsebéből gyakran nem telt ebédre sem, úgy beszélnek róla, mint valakiről, akinél néhány fellengzős és nagyképű kultúrkritikai mondat ellenében mindig rogyásig jól lehet lakni. Madeleine Juliot pontosan 40 éves volt, amikor Kazimírt először vitte el hozzá a norvég újságíró egy csütörtöki tejára. Arca inkább érdekes volt, mint szép. Nagy mandulavágású barna szemével okosan és figyelve nézte az embereket, szépen ívelt, kissé húsos ajkai körül örökösen bujkált egy rejtett kis mosoly, mely miatt sokan gunyorosnak tartották, és lehet, hogy igazuk is volt. Gyorsan ítélte meg az embereket, és ítéleteit kis szellemes megjegyzések formájában közölte azokkal, akik bizalmát élvezték. Semmi esetre sem lehet azt állítani, hogy Madeleine Juliot és Kazimír között a szerelem az első pillantásra föltámadt volna, nem. Sőt, a norvég újságíró azzal az érzéssel távozott azon az estén, hogy ellenszenvesek egymásnak. Mikor ugyanis Madeleine váratlanul megkérdezte Kazimírt, hogy hajlandó lenne-e őt lefesteni, Madeleine azelőtt 10 perccel vezette végig őket egy műteremnek berendezett szobán, melynek falai körös körül tele voltak sikertelenebbnél sikertelenebb mázolmányokkal, amiket Párizs üres zsebű titánjai követtek el sorjában róla. Kazimír elhúzta a száját és kijelentette, hogy semmi kedve sincs megszaporítani az előbb látott portrék tömegét. És azon kívül is, mondta, csak olyan modellt tud festeni, aki mint ember példány megtetszik neki. Madeleine erre a maga kis gunyoros mosolyával hűvösen megjegyezte. Ebben az esetben természetesen nem is merem remélni azt a kitüntetést, hogy egy eredeti... Mi is a neve, monsieur? Igen, szóval, hogy egy eredeti Lubovszky kép díszíthesse valaha is szobám falát. Mégis úgy adódott később, hogy néhány nap múlva egy éjszakai mulatóhelyen összetalálkoztak, és Kazimír akkor többször is táncolt Madeleine Giulioval, sőt attól kezdve rendes vendége lett a csütörtöki teáknak. Mivel az amerikai öregasszony Kazimírt vadonatúj ruhatárral szerelte föl, Madeleine sokáig nem vette észre, hogy új vendége anyagi bajokkal küzd. Ez csak a negyedik csütörtökön derült ki, mikor az asszony gyakorlott szeme fölismerte Kazimírnak a tejasütemények és szendvicsek között végzett pusztításában az éhes ember mohó habzsolását. Mivel fiatal művészek részéről az évek folyamán szokva volt már az ilyesmihez, minden különösebb elfogultság nélkül kérdezte meg tőle, mikor egy pillanatra senki se figyelt reájuk. Nincs pénze, Lubovszki? A festő ránézett, aztán rántott egyet a vállán. Persze, hogy nincs. Szeretnék segíteni magán, mondta az asszony kedvesen. Most se vállalna el egy portrét. Kazimír fölvonta a szemöldökét, néhány pillanatig mustrálta az asszonyt, mintha versenyló lenne, aztán egy szemtelen mosolyjal kijelentette. Aktban, igen. Az asszony, mintha megdöbbent volna ettől a merészségtől, a tekintete egy árnyalattal sötétebb lett. De aztán csak annyit felelt a maga szokott gunyoros mosolyával, kissé korai még, nem gondolja? Azzal elfordult tőle, és átment egy másik csoporthoz, ahol éppen az expresszionizmusról vitatkoztak borzashajú festőakadémiai növendékek. Búcsúzáskor azonban még egyszer megjegyezte, mintha semmi se történt volna közöttük, ha meggondolná magát, holnap délután 3-ra szívesen látom. Kazimír arcán megrándult egy dacos vonás. Nem szoktam meggondolni magamat, madam. Az asszony ránézett, mintha egy pillanatig gondolkodott volna, aztán bólintott. Minden esetre jöjjön el holnap, jó? Aztán majd meglátjuk. A kép elkészült. Nem volt akt, csak melkép, de csupasz vállakkal. És a következő csütörtökön mindenki bűvölten állott ezek előtt a vállak előtt. A képnek határozott sikere volt. De Kazimírt nem érdekelte ez a siker. Életében először történt meg, hogy egy nő nem lett beléje szerelmes, hogy ott állt előtte órákon át mesztelen vállakkal, néha úgy, hogy melleinek izgatóan érett halmait is látni engedte, és mégsem juthatott el odáig vele, hogy bár megcsókolhassa. Madeleine következetes maradt. Türelmesen, bosszantóan következetes. Monsieur, ez nem tartozik a festészethez, mondta mosolyogva, de makacsul valahányszor odalépett hozzá, és megpróbálta bár a vállait megcsókolni. Ha Kazimír kezdett követelődző lenni, akkor becsöngette a titkárnőjét, egy sovány szemüveges vénkisasszonyt, és órák hosszat diktált neki érdektelen leveleket. Kazimírral még nem történt ilyesmi, és ennél fogva egyre dühösebben lovalta bele magát a vágyakozásba. Olyan lett, mint egy harapós kutya. És Madeleine csak mosolygott rajta. Néha szerette volna megütni ezt a szép mosolygós arcot, beleharapni abba a gúnyosan ívelt szájba, megmarkolni azt a márványfehér húst, hallani a sikoltását, látni szemében a fájdalmat és a rémületet,

0: amíg a 40-es, 50-es években mindenki átesett a hepatitiszán az iskolában, napjainkban nem találkoznak hepatitiszával. Tehát ma már a 20-30-40 éves, akár 50 éves felnőttek nem estek át a betegségen, nincs antitestjük, azaz fogékonyak. Tehát lehet akár nagyobb járvány, mert rengeteg ember van, aki elkaphatja a betegséget.
1: Hepatitisza ellen van védőoltás?
0: Szerencsére van, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek. Egy hagyományos módon készült, nagyon, hogy mondjam, kevés mellékhatással rendelkező hatékony védőoltás van, amelyből egy védőoltással több évre való védettséget lehet szerezni, kettővel akár 20 évig tartó védettséget lehet felvenni. Mindenképpen javasolt, hiszen látjuk, hogy Magyarországon megszaporodott az esetek száma, és ha valaki külföldre megy, akkor az egyik alapvető védőoltás, amit ajánlunk, ugye a has-tifusz oltás mellett. A hepatitis A valójában nem egy veszélyes megbetegedés, de lehet veszélyes. Lehet veszélyes terhesekre, olyan emberekre, akik eleve májbetegséggel küzdenek, és azt szoktuk mondani, hogy nem halálos, de extrém esetben azért képes olyan májelégtelenséget okozni, ami halálhoz vezet.
1: Ez nem kötelező oltás, hogyha jól értem.
0: Nem kötelező oltás.
1: Azt honnan tudhatja egy ember, ez már én közvetlen környezetemben is felmerült, hogy mi ellen vagyunk beoltva. Mindig az oltási könyvecskéjét kezdi el keresni, de egy 60 év körüli embernek nem biztos, hogy megvan már az oltási könyvecskéje, akkor meg még bőven nem volt elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér.
0: Az nem volt, de meg lehet nézni, hogyha valaki 1961-ben született, akkor abban az időben milyen védőoltások voltak, és miket kapott. Ezek a védőoltások elsősorban a gyerekkori megbetegedések ellen védenek. Ugye tudjuk, hogy a születéstől kezdve egy szigorú védőoltási rend van ugye megszabva, ami Magyarországon kötelező, és minden kisgyermek ezt megkapja, és hál' Istennek ez évről évre bővül. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon helyes, hogy olyan aránylag súlyos megbetegedések ellen, amiben a kisgyermek meghalhat, megkapja a kötelező védőoltást, és ezáltal, még ha meg is kapja azt a betegséget, nem lesz súlyos beteg, pláne nem hal meg. Úgyhogy ezeket mindenképpen úgy kell tekinteni, ezek fontos dolgok. Talán a legjobb példa erre a méhnyakrák elleni védőoltás, amit Magyarországon is bevezettek, most már egyre szélesebb körben elérhető, ugye kötelezően ajánlott oltás, tehát nem kell beadni, de a szülő kérheti. És nagyon jó példa erre Ausztrália, ahol kijelentették, hogy 2030-ra Ausztráliában megszűnik a méhnyakrák, ami egy döbbenetesen nagy dolog. Magyarországon évente körülbelül 500-600 nő hal meg méhnyakrákban, de egy ilyen oltási, hogy mondjam, kampánnyal, amit az ausztrálok végigvittek, el lehet tüntetni egy betegséget az országból.
1: Van arra valamilyen ökölszabály, hogy az ember felnőtt korban milyen oltásokat, védőoltásokat újítson meg, még akkor is, hogyha utána néz, és látja, hogy ezt gyerekkorában megkapta.
0: A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján szerepelnek olyan táblázatok, amelyek meghatározzák azt, hogy 50-60 éves kortól milyen védőoltások javasoltak. Tüdőgyulladás elleni oltás, agyvelőgyulladás elleni oltás, influenza elleni oltás, ezek ott vannak javaslatban, tehát ezt meg lehet nézni. Az illetők a házi orvostól is érdeklődhetnek, szívesen megmondják, hogy bizonyos korokban milyen ajánlott védőoltások vannak, és ezek rendkívül hasznosak. Ha a tüdőgyulladásnál maradunk, azt tudni kell, hogy egy idős ember számára milyen végzetes következményekkel járhat egy baktérium okozta tüdőgyulladás, és ez ellen van védőoltás, ami rendkívül hatékony, és sok évig attól a fajta kórokozótól megvédi őt.
1: De miért olyan veszélyes egy tüdőgyulladás? Hát az ember van, aki lábon hordja ki. Köhög, köhög, rosszul érzi magát, de nem hal bele.
0: Ugye az időszervezet nagyon sok baktériumra érzékeny, és vírusra. Ugye számtalanszor elmondjuk, hogy az influenza mennyire veszélyes az idős korosztályra. A pneumokokkusz, egy baktériumfajta mennyire veszélyes. Ugye sokkal nehezebben gyűri le egy időszervezet. Ugye a szívét megviseli. Tehát nem csak arról van szó, hogy a tüdőjében támad egy gyulladás, hanem ezt a gyulladást, a gyors szívverést, ezt a szívnek is bírnia kell. És hát teljesen nyilvánvaló, hogy egy idősebb szíve sokkal nehezebben tudja el megcsinálni.
1: De azért gyorsabb a szívverés, mert gyulladás van, vagy azért, mert az ember kapkodja a levegőt?
0: Azért gyorsabb a gyulladástól természetesen attól. Akkor jön az oxigén hiány. Ugye az oxigén hiány okozta agyi károsodás, az oxigén hiány okozta vesekárosodás, ez mind-mind olyan dolog, amik ha összeadódnak, rendkívül súlyosak lehetnek, és ezt meg lehet előzni, tegyük meg.
1: A különböző országok, és itt a szomszédainkra is gondolok, eltérő oltási szokásai, rezsimje,

0: és az adott országban előforduló járványok között egyértelmű összefüggés van? Tehát ahol valami ellen nem oltanak, ott előbb-utóbb biztos, hogy lesz járvány?
1: Valóban különböznek az oltási rezsimek, de rendkívül hasonlóak. Tehát azért ez nem mondhatja egyetlen ország sem, hogy ő alapvetően mondjuk nem olt be senkit, vagy nincs kötelező védőoltási rend. Itt a kötelezőn szokott a hangsúly lenni. Nagyon sok ország nem szereti ezt a szót, hogy kötelező. És megpróbálja más módon rávenni a szülőket, hogy beoltassák a gyerekeiket. Például nem engedik iskolába, óvodába, bölcsödébe, ha nem kapta meg az oltást. De ez veszélyes. Tehát a magyarországi rend az rendkívül szigorú és rendkívül jól szabályozott. És ennek megfelelően nálunk nem fog elő, ha így marad, akkor nem fog előfordulni nagyobb, például nagyobb kanyarójárvány, hiszen a mi gyerekeink 95%-ban be vannak oltva a kanyaró ellen. Viszont olyan országokban, mint például Románia, Bulgária, de mondhatnám akár az Egyesült Államokat, ahol ezt ki lehet kerülni, ott igenis nagyon komoly például kanyarójárványok vannak. Ezt jól megfigyelték bizonyos közösségekben az USA-ban, és bizonyos közösségekben a például Romániában.
0: Ha én be vagyok oltva kanyaró ellen, mert nálunk kötelező volt, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk én életem végéig nem fogom elkapni?
1: Nem, az előbb említett oltási rend a honlapon tartalmazza azt, hogy ezeket milyen időként kell megújítani. Tehát van olyan oltás, ami például 10 évente érdemes megújítani. Ha valaki külföldre utazik és megnézi, hogy milyen oltásokat javasolnak neki, hát abban aztán van vagy 10-15 féle oltás, pont az ilyen megújítások miatt. Nyilvánvalóan nézni kell, hogy ki mit csinál kint. Tehát nem mindegy, hogy valaki városnéző turista, vagy a dzsungelben, vagy ornitológus, vagy a dzsungelben akarja az oroszlánt megfigyelni.
0: Ha én be vagyok oltva, és engem nem betegít meg, hordozhatom? Akár mondjuk a kanyarú, vagy a fertőző gyermekbénulás.
1: Ugye a COVID példáját érdemes hozni, nem azt mondtuk, hogy aki be van oltva, az nem lesz beteg, és nem hordozza a vírus, hanem azt, hogy nem lesz súlyos beteg, pláne nem hal meg a COVID következtében. És nagyon sok oltásnál ez így van, hogy el lehet kapni, tehát nem lesz az illető súlyos beteg.
0: Hogyha hazajövök mondjuk egy olyan területről, ahol valamilyen járvány van, akkor nekem kell valami óvatossági szabályt betartanom? Tehát mondjuk hazajöttem, tegyük föl, egy ornitológiai túráról, ahol én ugyan vigyáztam magamra, maszkban figyeltem meg a madarakat, akár a szeméttelepen is, akkor én mondjuk hantavírusnál 40 napig ne találkozzak itthon senkivel? Biztos, ami biztos?
1: Nem, ennyire nem.
0: Nem kell ennyire.
1: A ritka betegségtől ne féljünk. Van mitől félni? Például ott van a malária. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki trópusi területről érkezik haza, és bármit csinált kint, turista volt, dolgozott, tanult, akkor ha hazajön, akkor néhány héten belül, ha valamilyen lázas megbetegedése van, vagy valami furcsa tünetet észlel magán, ami korábban nem volt és szokatlan, akkor igenis forduljon a trópusi ambulanciához, mert nem lehet tudni. Ugye vannak olyan betegségek, amiket minél hamarabb kell diagnosztizálni. Ilyen az említett malária. A maláriát akkor lehet jól gyógyítani, hogyha hamar orvoshoz fordul az illető, elmondja, hogy ő trópusi országban járt, megnézzük, diagnosztizáljuk és megkapja a kezelést. Sajnos 5-6 évente Magyarországon is meghal valaki maláriában azért, mert nem fordult időben orvoshoz. Mert például influenza időszak volt, és a visszatérő lázát azt az influenzának tulajdonította. És eltelt jó néhány hét, amire a malária olyan szövődményeket okozott nála, amiket nem tudunk már meggyógyítani. Nevezetesen a központi idegrendszeri maláriát, amikor a malária kórokozója is különböző immun folyamatok miatt az agya olyan mértékben megduzzadt, hogy nem tudjuk meggyógyítani. Ezek nagyon szomorú esetek, de felhívják arra a figyelmet, hogy igenis erre tessék figyelni. Még akkor is, hogyha minden oltást fölvettünk, mindent megtettünk, akkor is kaphatunk olyan trópusi megbetegedést, ami ellen nem volt hatékony védőoltás.
0: De például a malária tünetei azok olyanok, mint ahogy Rejtő Jenő szokta leírni, mert hát aki nem találkozott vele, az honnan máshonnan tudná. Tehát hidegrázás, félrebeszélés, stb.
1: Igen, egyébként nagyjából igen. Tehát a Magyarországra behurcolt malária eseteknek a nagyon nagy része az ezzel jár. Nagyon magas láz, hidegrázás, olyan tünetek, amik szokatlanok egy influenzáról. Nem influenzáról van szó, nem köhög. Nagyon gyorsan ha bejön a kórházba, akkor nagyon egyszerűen lehet diagnosztizálni. Hál' Istennek a vérből ezek a bizonyos kórokozók, ezek a plazmódiumok festéssel láthatóak, és azonnal be lehet avatkozni, és itt tényleg a gyorsaság a legfontosabb. Nagyon sokan jönnek úgy haza, hogy azt gondolják, hogy valamilyen trópusi fertőzésük van, és nincsen, de ez még mindig jobb, mint hogyha nem fordulnak orvoshoz.
0: Csak kifáradtak a 3 hetes trópusi út után, ettek mindenfélét, és nem úgy érzik magukat, mint előtte, és igen, akkor is inkább menjenek.
1: Igen, vagy apróbb kiütéseik vannak, vagy hasmenésük van, és akkor megijednek. Ugye a trópusz szó hallatán mindenki megijed, de azért nagyon-nagyon fontos az, hogy ki hol volt. Tehát más egy dominikai nyaralás, és más egy Nigériából hazajött beteg. Tehát mi azért vagyunk, hogy ezt figyeljük. Mi nagyon jól tudjuk, hogy hol mi fordul elő, és ebben általában nincs kivétel. Tehát maláriát nem lehet olyan helyről hozni, ahol nincs malária, ahol nem fordul elő.
0: De malária az a szúnyogcsípéssel az kapja el az ember?
1: Szúnyogcsípéssel, hát rengeteg szúnyogok által terjesztett betegség van. Nyilvánvalóan ez ellen nagyon nehéz védekezni. Ugye, ha valaki tudja, hogy maláriás területre megy, akkor van ma már egy olyan egyszerűen beszedhető napi egyszeri dózisú tabletta, ami jó eséllyel megvédi őt attól, hogy maláriás legyen, és ez egyáltalán nem rontja el a nyaralását, mert ennek semmilyen különösebb mellékhatása nincs.
0: Ennyire pontosan lehet tudni, hogy hol van maláriával fertőzött szúnyogos terület? Tehát itt kilométerre megmondják, hogy itt van, de 15 kilométerre arrébb meg már nincsen. Hát a szúnyog elrepül, akár 20 kilométert is, ha jó kedve van.
1: De ugye erre vannak térképek. Tehát egy térképen meg lehet nézni. Tudjuk azt, hogy 1500 méter fölött már nincsenek szúnyogok. Tudjuk azt, hogy az esős évszakban több a fertőzés. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő nagyon-nagyon fél, akkor azt szoktam javasolni, hogy kérdezze meg a helyieket. Tehát a helyiek nagyon jól tudják, hogy itt van, vagy nincs malária.
0: A helyiek azok általában egy idő után védettek lesznek a maláriával szemben, mert hozzászoknak, tehát nekik már föl se veszik, azt mondják, hogy hát csak szúnyogcsípés.
1: Majdnem, de valóban így van. Tehát még a trópusi országokban is a malária a legveszélyesebb az 5 év alatti gyermekekre, akik először találkoznak vele, és ki vannak téve a súlyos szövődménynek, és a halottak száma is az 5 éves korosztály alatt a legmagasabb. És ahogy telnek az évek, és egyre többször átesik a betegségen, úgymond védetté válik. Tehát egy olyan országból érkező ember, aki már többször átesett a malárián, ott már úgy jön be hozzánk, hogy lázas vagyok, maláriás vagyok, adjatok valami tablettát. Tehát a lábán jön be, tehát ő már nem lesz súlyos beteg, így van. Ugye a rengeteg malária fertőzés következtében úgy hívják, hogy személyimmun, tehát félvédett lesz a maláriával szemben. Nem is ők vannak kitéve a nagy veszélynek, hanem például európaiak, vagy akár a magyarok, hogyha ilyen helyre utaznak.
0: De képítő sokszor kapja el a maláriát, azt a végén nem teszi tönkre. Vannak olyan betegségek, csak azért kérdezem, amit az ember nem jó, hogyha sokszor átmegy rajta, mert mindig ront az állapotán a malária, nem ilyen? Természetesen... Vagy azok mennek ilyen területre, akik kisportoltak, és hát van onnan romolniuk.
1: Természetesen ilyen, hát a malárián való többszöri átesés maga után vonja, hogy nagyobb lesz a mája, nagyobb lesz a lépe, számtalan szövődmény kialakulhat, de azért én úgy gondolom, hogy a mai világban már ezzel is foglalkoznak, tehát hogy a helyiek is próbálják a maláriát valahogy elkerülni, próbálják a szúnyogokat írtani, különböző ugye szúnyogírtószerekkel, ők is vehetnek be tablettát a malária ellen, tehát van egy nagyon komoly harc a malária ellen a világban. Ugye próbálkoznak olyan szúnyogfajokkal, amelyek nem tudják terjeszteni a maláriát. Vannak olyan baktériumok, amik megakadályozzák azt, hogy a szúnyog fertőzzen. Ez nagyon elmés dolgok. Néhány országban kipróbálták, és sikerül így visszaszorítani a betegséget.
0: Elterjesztenek olyan szúnyogtörzseket, így amelyek van, nem képesek hordozni. Hát, ha kiszorítják azt a szúnyogtörzset, amelyik képes hordozni, ők győznek, egészen addig, amíg mondjuk nem mutálódik annyira, hogy már őt is képes legyen.
1: Ez is a védekezésnek egy fajtája, így van.
0: A COVID-ból ennyi év után maradt még valami? Van még COVID-os beteg?
1: Van. Tehát az elmúlt szezonban, ugye ősszel, télen és ugye kora tavasszal még mindig elég sok covidos beteg volt, de ez a covid már nem az a covid. Tehát ez a covid egészen speciálisan fertőz meg súlyos betegeket, tehát daganatos betegeket, olyan betegeket, akik kemoterápiát kapnak, tényleg idős embereket, tehát szinte teljesen erre a csoportra korlátozódott. Persze van fiataloknál is, de messze nincs annyi súlyos beteg, messze nincs annyi post-covid szindróma, mint ami 4-5 évvel ezelőtt volt. Viszont, akiknél súlyos kórképet okoz, az még mindig az a klasszikus covid, ami nagyon súlyos tüdőgyulladáshoz létre, sokszor lélegeztetőgépre kerül a beteg, de ennek az az oka, hogy általában valamilyen immunhiányban szenvedő ember támad meg.
0: Tehát nem a covid tudja, hogy kit kell keresnie, hanem annak az embernek mondjuk egy kemoterápia után annyira lecsökkent a védekező képessége, hogy könnyebben megtalálja?
1: Bizony, még akkor is, ha oltást kapott. Tehát ezért kell nagyon vigyázni magukra ezeknek az embereknek covid idején, Mert még az oltás sem, itt ilyenkor még sokszor az oltás sem védi, meg gondoljunk arra, hogy az immunrendszert mennyire, csak mennyire lenyomjuk ezekkel a citosztatikus szerekkel.
0: Influenza járványok. Ebben az évben például volt, sőt, talán még most is van influenza járvány. Ennek a veszélyességi foka, az mitől függ, hogy hány embert betegít meg, hogy milyen tünetei vannak? Aztán erre rárakodott egy csomó felső légúti. Kollégáim, nekem is 3 hétig tart egy ilyen. És nem influenza, hanem valami más.
1: Beszéltünk arról, hogy hogy változnak a vírusok. Tehát az influenzánál általában a változatosság, a változékonyság hozza azt meg, hogy egy nagyobb járvány alakul ki, súlyosabb esetszámmal. Ez az influenzának is a sajátja, ez a változékonyság, hiszen ezért változtatják minden évben a védőoltásoknak az összetételét is. Tehát a világ próbál az influenza vírusok után menni. Ez néha sikerül, néha nem. Tehát előfordul az, hogy olyan védőoltást alakítanak ki, ami nem olyan hatékony, mint a korábbi években volt. Erre nagyon jó görbék vannak, illetve a számok mutatják, hogy egy adott időszakban hány influenza beteg fordul elő, és össze tudjuk hasonlítani, hogy ez most nagyobb járvány volt, vagy kisebb járvány. De ennek nincs jelentőség, ennek van egy ciklikussága. Sőt, 5-10 évente, 15 évente jönnek a nagyon nagy influenza járványok, amikor a vírusnak olyan részei változnak meg, amik jelentős változást jelentenek, például a terjedés képességében. És akkor nagyon sok beteg lesz. És akkor statisztikailag ugye nagyon sok súlyos beteg is lesz.
0: A Covid rémület első éve után elmaradt az influenza járvány. Mert annyira féltünk, hogy egyrészt nem is mentünk sehova, másrészt aki ment, az maszkban ment. Ez a szokásunk, hogy amikor tudjuk, hogy influenza van, akkor felvesszük a maszkot. Ez megmaradt?
1: Meg. Ráadásul azoknál maradt meg, akiknél ez fontos. Tehát, hogyha valaki járt onkológiai daganatos osztályon, vagy hematológiai osztályon, akkor látja, hogy szinte mindenkin maszk van, és nem csak azért, mert sokszor mi kötelező módon előírjuk, hanem igenis ezek az emberek tudják, emlékeznek arra, hogy amikor Covid járvány volt, akkor a maszk miatt nem lettek betegek. Igen, nem lettek influenzások sem, mert az influenza szinte eltűnt. És megtanulták azt, hogy a egyik legjobb védekezés, hogyha maszkot használnak közösségi terekben, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban, mert igenis így meg tudják magukat védeni. Úgyhogy, hogy is mondjam, a Covid járványnak az egyik tanulsága volt, hogy sokkal jobban odafigyelnek ezek az emberek magukra és a védekezésre.
0: A gyógyszerfejlesztési láz a Covid után kifulladt mára? Mert vakcinát fejlesztettek, azzal mindenki dolgozott, de mintha lett volna arról szó, hogy valami gyógyszert is kell csinálni, és akkor lehetett kísérletezni mindenkivel. Volt, aki még talán a ló balzsamot is erre a feladatra vetette volna be, de hát szakemberek meg rendes gyógyszerekkel kísérleteztek.
1: Az a szomorú, hogy a vírusok ellen még mindig nem vagyunk elég hatékonyak a gyógyításban. És a Covid hiába, a Covid idején hiába öltek dollármilliárdokat az ilyen kutatásba, hogy legyen olyan gyógyszer, ami a vírus ellen hatékony, ez nem sikerült. Tudunk 2 olyan szerről, ami bizonyos hatékonyságot mutat, de ez nem elég. Tehát ma már olyan vírusbetegségek vannak, amelyeket teljesen meg tudunk gyógyítani. Például a hepatitis C-t, a C-típusú mággyulladást. Tökéletesen gyógyítható. De a Covidnál ez nem sikerült. Ahogy nem sikerült például a HIV-nél sem, a HIV-nél is csak elnyomni tudjuk a vírust, gyógyítani nem. De beszélhetünk a herpeszről, amit szintén nem tudunk meggyógyítani, csak időről időre elnyomjuk, és aztán újra előkerülhet.
0: De itt az elnyomás volna a dolog kulcsa, vagy meg kéne próbálni gyógyszert fejleszteni rá? Vagy ez már egy gazdasági kérdés?
1: Nem. Szerintem a tudomány nem tart még ott, hogy ezeket meg tudja oldani. Tehát, hogy ezeket olyan hatékony gyógyszert találjunk, ami valóban gyógyít. Hát gondoljuk el a Covid idején, ha lett volna olyan gyógyszerünk. Ugye a diagnosztika rendkívül gyors volt, ugye orrunkba bedugták a pálcát, és látszott, hogy akkor covidosok vagyunk. Azonnal megkaptuk volna a gyógyszert, 4 napon belül meggyógyulunk, semmi probléma nem lett volna, de nincs, nem volt ilyen. És most sincs ilyen, pedig eltelt 5 év.
0: De azért nehéz, anélkül, hogy belemennénk az orvostudomány legmélyebb bugyraiba, mert a vírusos megbetegedés az más, mint mondjuk egy baktérium által okozott megbetegedés. Tehát azért nehezebb vírus ellen gyógyszert csinálni?
1: Persze, sokkal, sokkal nehezebb. A vírus ellen általában valamilyen kombináció kell. A baktérium ellen, a baktériummal sincs könnyű dolgunk, hiszen valóban nagyon hatékony antibiotikumaink vannak, de a baktériumok is fejlődnek és kibújnak a gyógyszer hatása alól, úgymond rezisztensek lesznek. Úgyhogy a baktériumok területén a világ azért harcol, hogy a már rezisztens baktériumok ellen is legyen újabb és újabb antibiotikum, ami szaladunk a baktériumok után. A vírusoknál eleve nem nagyon tudjuk megfogni, igen, a vírusok tekintetében sokkal inkább a védőoltások felé mozdult el a piac, abból most már temérdek van.
0: Kórházi fertőzések, ugye, ezek azért olyan veszélyesek, mert speciális körülmények között egy zárt térben terjednek? Vagy miért ilyenek? Mert ez mindig fölmerül, és most a kutatóhajó esetében is sokan azt mondták, hogy hát ez egy klasszikus petri csésze. Hát itt aztán minden egyben van, nem lehet kimenni, mert kívül hideg víz van, tehát ott bent kell maradni.
1: Mondanám, hogy az egészségügy fejlettsége az egy alapvető fontossága a kórházi fertőzések, de nem. Tehát egy nagyon korszerűen fejlett egészségügyre rendelkező országban is van sok kórházi fertőzés. Nyilvánvalóan, ahol nem fordítanak erre előtt időt, pénzt, akkor ott több a kórházi fertőzés, de ez tényleg mindenhol van. Az tény, hogy a kórházi fertőzéseknek az egyik alapja az, hogy mennyire tudjuk a higiénét betartani.
0: Kézmosás. Például. Takarítás.
1: Takarítás.
0: Hogy nyúlunk a dolgokhoz?
1: Hány ember ápol egy beteget? Hogyha ugyanaz az ember, mondom, takarít, ételt oszt, injekciót, a tablettát oszt, akkor sokkal nagyobb veszélye van annak, hogy nem tudja betartani azokat a szabályokat, amit kellene. Ha meg lenne a feladata mindenkinek a kórházban, az ápolás kapcsán, külön feladata lenne, akkor sokkal könnyebb lenne betartani. Lássuk be, hogyha az egy nővére jutó betegszám az egy borzasztóan fontos dolog. Tehát, hogyha egy nővére sokkal több beteg jut, mint egy olyan országban, ahol ugye csak kevés, akkor nyilvánvalóan több a kórházi fertőzés. De hangsúlyozom, a nagyon gazdag országokban is nagyon-nagyon nehéz elkerülni ezeket.
0: Végül utazhatunk trópusi országokban hajótúrára a hantavírus miatt, vagy ne utazzunk, most várjuk meg, amíg a tudomány megmondja, hogy ez pontosan micsoda, és hol tart, és hogy vége lesz.
1: A kulcsmondat, senki nem mondja le a nyár nyaralását a hantavírus miatt, mert nincsen hantavírus járvány. Akár Dél-Amerikába, akár Argentínába is el lehet utazni. Tartsuk be azokat a szabályokat, hogy ugye ne foglalkozzunk milyen kisemlősökkel, rákcsálókkal, majmokkal. Ne simogassuk a kutyákat, macskákat, szóval nézzük az állatokat, ne kerüljünk velük a kapcsolatba.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt, a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső Zsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztóth Kálmán református alapfokú művészeti intézmény Felső Zsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmáció a Beregszászi Református Gyülekezetben.
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából ez semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom.
1: Újra megrendezteim már 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet.
3: Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását.
1: 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor.
4: Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A konfirmáció a református egyház egyik legfontosabb ünnepe, amikor a fiatalok hitükről nyilvánosan is bizonságot tesznek, és fogadalmat tesznek arra, hogy a gyülekezet aktív tagjaiként kívánnak élni. A Beregszászi Református Gyülekezetben idén május 17-én 16-an konfirmáltak. Az ünnepi alkalmat megelőzően a mennybe menetel ünnepének üzenetéről, valamint a konfirmációról beszélgettünk Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával. Aki kérdezett, ez Birta Zoltán és Gogola István.
2: Hát ugye a Szentírás tanúsága szerint, miután Jézus Krisztus feltámadt, tehát 40 napon keresztül jelent meg Szentírás alapján több mint 500 embernek, és ez alatt a 40 nap alatt tulajdonképpen az ő feltámadásáról tett bizonyságot, és így olvassuk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy számos megjelenése által Isten országáról tanított, Isten országáról beszélt. És a 40. nap, a Jézus mennybe menetele, a Biblia tanúsága szerint a tanítványaival volt együtt, akik látva ott Jézust maguk között, feltették neki kérdésként, hogy ez az az idő, amikor helyreállítod Izrael országát, és Jézus ugye válaszában azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az időnek és a helynek a kérdése, hanem ez Isten titka, viszont meghagyja nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, mert vesznek erőt a Szent Lélek kitöltetése által. Tehát ott kell maradjanak Jeruzsálemben is, és ez a 10 nap pünkösdig tulajdonképpen erről szól, hogy a tanítványok ott a felházban Jeruzsálemben együtt vannak, azt olvassuk róluk, hogy könyörögnek, imádkoznak, ott vannak Isten színe előtt folyamatosan. Bizonyára nem volt könnyű ez a 10 nap, de mégis arra szolgált, hogy teljesen Isten kezébe tegyék azt a helyzetet, ami emberi mérce szerint felfoghatatlan. Ugyanakkor áldozó csütörtök, vagy mennybe menetel, tehát egyrészt azért áldozó csütörtök, mert a katolikus egyházban a miséhez kötötték, tehát az áldozáshoz kötötték, és mivel nem úrnapi, nem vasárnapi, hanem hétközi, tehát csütörtök, ezért jött ez a mondás, hogy áldozó csütörtök. Tehát ugye reformátusokként mi mennybe meneteléről beszélünk. Ez az a nap, amikor Jézus a tanítványok szemei elől felemelkedett, és innentől kezdve fizikálisan már nem volt közöttük. Viszont elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És hát ez ugye nagyon sok kérdést vet fel, hát miben jobb a tanítványoknak, akik eddig személyesen, fizikálisan tapasztalták, hogy az, amit Jézus tesz, amit mond, személyéhez kötődik minden erő, hatalom, minden csoda. Tehát, hogyha ő fizikálisan nem lesz, akkor mi lesz tovább? És ezekre a kérdésekre tulajdonképpen Jézus válasz, amit a tanítványok nem értenek, hogy a Szentlélek által erőt vesztek. Mert a Szentléleknek a jelenléte innentől kezdve az egyházra nézve talán létszükséglet, azt mondom, Szentlélek nélkül igazából lehet beszélni klubokról, lehet beszélni érdekközösségekről, de mint egyházról, mint gyülekezetről nem, mert a Szentlélek által van jelen az élő Isten.
5: Ezért lehet majd örömünnep a mennybe menetel, hiszen tehát ha keresztény ünnepeket vesszük, akkor nagypéntek, hát inkább egy fájdalmas ünnep, bár tudjuk, hogy az ember szempontjából a megváltás enélkül nem lehetséges. De a húsvétra mégis úgy tekintünk, mint egy örömünnep. Mennybe menetelnél Krisztus fizikálisan elhagyja a földet, tehát mondhatnánk azt, hogy veszteség, de az ünnepről beszélünk, az mégis inkább az öröm. Hogy lesz ebből teljesség?
2: Hát ugye a tanítványokban pont ez a nagy kérdés, tehát hogyha egyszer elmegy előlük, tehát innentől kezdve fizikálisan nincs ott, akkor ez mit jelenthet egyáltalán, hogy jobb lesz nektek? Tehát addig, míg nem tapasztalják meg a Szentlélek kitöltetését, addig marad a kérdés. Viszont a Szentlélek kitöltetése után, jelen esetben a mi helyzetünkben, tehát mi már örömünnepként tudunk rátekinteni a mennybe menetelre, mert megértjük, hogy az ő mennybe menetele, az tulajdonképpen nekünk egy nagyon csodálatos ajándék, mert így a Szentlélek jelen valósága, az, hogy elküldte a Szent Lelket, tehát ez az ember életét helyes irányba tereli folyamatosan. Tehát ahogy hangsúlyoztam, a Szentlélek nélkül, tehát nem beszélhetünk egyházról, nem beszélhetünk megváltásról, hitről, mert az, amit szimpatizánsként, vagy manapság nagyon nagy divatja van a kultúrkereszténységnek. Tehát ez igazából az ember lelki üdvére nézve nem sokat jelent. Közösségileg jó hivatkozni a keresztény értékekre, de ez még tulajdonképpen nem biztosít engem afelől, hogy befejeződik az élet, és mi van tovább. Viszont a Szentlélek az, aki ezt az ember szívében megpecsételi, megerősíti, és innentől kezdve, hogyha a Szentlélek ad egy üdvbizonyosságot, akkor egy nagyon fontos dolgot értek meg. Sok minden fontos ebben a 70-80-100 esztendőben, amit élek ebben a földi világban. De közeledve a behatárolt életemnek a végéhez, tehát én magam is egyre inkább fedezem azt fel, hogy minden fontos, minden kell, de tulajdonképpen utolsó percben mi marad? Tehát mindent, amit most két kézzel ragaszkodunk hozzá, igazából ott az utolsó pillanatokban minden értékét veszti. Egyetlen egy kérdés fog maradni. Vár engem az én mennyei atyám, vagy nem? Ismer engem az én mennyei atyám? Ismerem-e Jézus Krisztus által az atyát, vagy nem?
5: Lesz-e mennybe menetelem?
2: Ez az egy kérdés marad. Lesz-e mennybe menetelem? Mennybe menetel, ugye ez lesz mindenféleképpen, mert az emberi lélek Istentől kapta az életet, tehát így a nagyon sok vallással szemben nagyon fontos ezt megállapítani, hogy minden ember feltámad. Tehát minden ember Isten előtt van. Jelenések könyve gyönyörűen mondja azt el, hogy könyvek nyittattak meg, és aztán megnyittattik az életkönyve. A könyvek alapján a cselekedetek szerint fogja megítélni Isten színe előtt az embert, maga a saját cselekedete. Az életkönyvébe beírtak pedig azt élhetik át, hogy Jézus Krisztusban a cselekedeteim mind ítélet alá estek, és Jézus Krisztus által megbocsátattak bűneim, tehát ezért más helyen azt mondja Jézus, hogy példázatában, hogy jöjjetek hozzám atyámnak áldottai, vagy nem ismerek titeket, távozatok tőlem. Tehát ha az élet könyvébe be van írva a nevem, amit a Szentlélek pecsétel meg a szívemben, mert fel lehet írva, hogyha bennem nincs meg ennek a meggyőződése. Tehát igazából ennek a földi létnek, harcnak legfontosabb kérdése ez, hogy ezt az üdvbizonyosságot, ezt a bizonyosságot megismerjem, és az enyém legyen, mert más megvilágításba kerül mindaz, amiben élek a mindennapokon. Hogyha tudom, hogy épp napokban volt a római levélnek egy csodálatos megállapítása, hogy amikor üdvbizonyosságom van, akkor megértem azt, hogy mindegy, hogy mi történik velem, minden a javamat szolgálja. akik szeretik az Istent, minden a javukra válik. Tehát hogy tud javamra válni? Úgyhogy megértem, hogy Isten előtt az én életem kedves, mivel Jézus Krisztuson keresztül néz engem, és mivel kedves, ezért, ha nem is értem, mert nem látom a teljes összefüggést, de mindenféleképpen az én javamat fogja szolgálni. Még a legszörnyűbb, legfájdalmasabb helyzet is az én javamat fogja szolgálni. Nem azt jelenti, hogy minden, amit történik, az jó. Nem, sőt, nagyon sokszor nagyon rossz. De annak ellenére a javamat fogja szolgálni, mert Isten azt hozza ki belőle, hogy jellemileg, hitbelileg, vagy sokféle más formában én erősödjek, erősebb legyen a meggyőződésem, tisztuljon esetleg az életem. Tehát ennek megfelelően ezért nagyon fontos a mennybe menetel, mert ezáltal kaptuk meg a Szent Lelket.
5: Az ifjúság életében a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek a, mondhatnám, bázisán egy nagyon nagy nap történik, vagy nagyon nagy nap van ehhez kötve, konfirmáció. Miről szól ez az ifjak életében?
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom. Tehát ez a mi egyházi rendünk szerint a konfirmáció, és én azt gondolom, itt Beregszászban egy külön kiváltság ez, sok-sok gyülekezettel szemben, hogy, vagy mellett, mert nem szemben, hogy nálunk 3 éves a konfirmációs oktatás. Tehát 3 év alatt a hétvégekkel, hetekkel, tehát egy olyan közösségbe kerülhetünk a gyerekekkel, akik hallhatnak róla, megtapasztalhatják, láthatják azoknak az életén, akik foglalkoznak velük, hogy mit is jelent ez a szövetség, mit jelent az Istenhez tartozás. És ezért valóban a fiatalok életében egyházi szempontból talán legkiemelkedőbb pillanat ez, amikor a konfirmáció ünnepségén nyilvános vallást tesznek. Arról, hogy akkor mit jelent nekem Jézus Krisztus. Úgyhogy itt Beregszászban is, a mi gyülekezetünkben is most vasárnap lesz a konfirmációs ünnepség, ami mindannyiunk számára egy kiemelkedő pillanat, mert a gyülekezetünkben lévő fiatalok, akik hosszú éveken keresztül ott voltak, tapasztaltak sok mindent, most ők felnőtté válhatnak, úgymond, nyilvánosan elmondhatják azt, hogy nem volt hiába való ez a 3 esztendő, vagy az a 10 esztendő, 15 esztendő, ami az életükben ott van.
6: A konfirmációs képzés szó azt jelenti, hogy valamifajta tudásanyag is átadásra kerül. Miért van szükség egy 12 éves fiatalnak, hogy elkezdje a konfirmációs képzést, és 2-3 év alatt ilyen információkat kapjon, hogy mit nevezünk Istennek, egyháznak, vallásnak? Rengeteg, maga KT kérdés felelek, konstrukció, rengeteg egyszerű kérdésre nagyon mély választ tud adni. Miért fontos ennek a tudásnak a megszerzése?
2: Hát ugye a Heidelbergi KT az eredetileg nem gyerekeknek készült, hanem felnőtteknek, és ennek megfelelően, tehát felnőtt szinten a hit kérdéseit fogalmazza meg, hogy mit jelent nekem az Isten, kicsoda az Isten, és ennek a letisztázása tulajdonképpen a Heidelbergi KT, hogy mi a hit, kicsoda az Atya, kicsoda a Fiú, kicsoda a Szentlélek. Tehát amikor ezeket válaszként megadja a Heidelbergi KT, akkor ez lehet az én hitvallásom, bizonyságom, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Na most a gyermekeknél ezért fontos az, hogy valamennyire próbáljuk közelhozni hozzájuk, és van egy átdolgozott formája Heidelbergi KT-nak, az ő nyelvükre lefordítva, és tehát így ők a maguk szintjén, a maguk létvilágukban, életterükben, tehát hozzájuk közel hozva, ők maguk is megvallhatják, kimondhatják meggyőződésüket, hogy ezt hiszik vagy nem hiszik. Hogy miért kell? Egyrészt tisztában vagyunk vele, hogy a hit az nem adható át. Tehát a Szentírás egyértelműen mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Arról is beszél a Szentírás, hogy amikor egy családfő megtért, akkor az egész háza népével megkeresztelkedett. Tehát nagyon fontos, hogy mi van háttérként a családban. És én nekem mindig ez a nagy csoda, amikor a háttér az ellenkezőjér beszél, és mégis a fiatal pedig itt van, és megízleli, és az isteni ajándék az övé lesz. Tehát ugye nagyon sok ilyen családunk van, akiknek nem sok mindent jelent a gyülekezet közössége, de a gyerek mégis itt van köztünk, és jön. Épp nemrég volt egy csodálatos bizonyság számomra, hogy egy leányzó így került be a konfirmációs közösségbe, és otthon nagyon sok kérdést tett fel, és elindult a kíváncsiságot az anyában először, és megjelent a templomba. És akkor itt volt a templomba is, és azóta, tehát egy nagyon aktív tag mindig most már ott van a gyülekezetünkben. Na és elmentem hozzájuk beszélgetni, és mondja, hogy az első megtapasztalása az volt, mikor először lépett be a templomba. Egy atyafival istentisztelet után két mondatot váltottak, aki a következőt mondta neki. Ebbe a templomban ne gyere, itt nincs szeretet. És azt mondja, engem ez döbbentett meg, hogy máshol, ha bemegyek valahova, azt mondják, hogy szeretünk gyerek közénk. Itt meg azt mondja, azzal kezdték, hogy itt nincs szeretet, ne gyere közénk, az egy kíváncsiság gyújt bennem, hogy akkor milyen gyülekezet ez, és persze az egy személyes sérelem volt, ami miatt ezt valaki mondta, de hogy az Isten mindent a javunkra formál. Tehát ez a csodálatos, és ezt csak azért mondtam el, hogy a gyerek által jött be a szülő. Úgyhogy ez egy óriási ajándék az Istennek itt a gyülekezetünk közösségében is.
6: Sok esetben kiemelnénk a nagyszülőknek a szerepét a konfirmációs képzésben, mert ők még azért néha fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és néha emiatt is vannak itt a diákjaink.
2: Igen, hát a gyülekezetünkben is, meg sajnos most már Kárpátalján ez egyre erőteljesebb kérdés, hogy középkorosztály az sajnos elkényszerült, az idősek azok, akik maradtak, illetve az unokák, és ilyen szempontból talán még nagyobb hangsúly és nagyobb felelősség helyeződik a nagyszülőkre, hogy ők mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire tesznek azért, mennyire élik oda, mutatják be az unokáknak, de ebben is van nagyon sok jó tapasztalatunk, és biztatjuk is az időseinket, a szépkorúakat, hogy az unokákra figyeljenek.
1: Az elmúlt percekben Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával beszélgettünk a konfirmálásról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
2: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
3: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
2: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület,

0: Nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az őt megillető helye?
0: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csodagyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az ötödiknél is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
0: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. És ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehet, adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
0: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejező készség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
0: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
0: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás tanulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken,

0: akkor megvannak a maga módszerei. Abból egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
1: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr. De a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom. És ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
0: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és juhájutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csoda Gyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
1: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
0: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
1: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
0: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
1: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagy kamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A Tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
2: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
3: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
2: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
4: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a Tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
2: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
4: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
4: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén odajöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
2: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
4: Igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
2: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
4: Hát az, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro drámatáborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világvége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az impro dráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
2: És tulajdonképpen az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
4: Is-is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván, ami nagyon jól sikerül, azt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
2: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborból mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
4: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy bizal akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
2: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
4: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra allokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük. És hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
2: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
4: Igen, hát végső kétségbeesésembe, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
2: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
4: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a Tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
2: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
4: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vanak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
2: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
4: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
2: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
4: Nagyon szépen köszönjük!
1: Az elmúlt percekben a tekergőmesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvén Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mint pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km per óránál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km per órát meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet-Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc-Észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a 3-as számú főút úgynevezett turbó körforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé. Második rész. Mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangélium a 7. fejezet, 11. vers. Próbáld elképzelni mindazt a gazdagságot, amelyet Isten készített a számodra. Majd határozd el, hogy ezentúl bővölködő mentalitással igyekszel élni. Figyeld meg! Először is az üdvösséget felülmúlja a bűneidet. Bármennyire bűnös a múltad, ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme, mely Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 15. vers. Örvendesz hát, hogy sokkal inkább megbocsátást nyertél. Másodszor, Krisztus benned lévő élete folyamatosan megtart téged. Ha ő benned él, akkor üdvössége folyamatosan, aktívan munkálkodik benned. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 10. vers. Harmadszor, bőséggel kiárad rád a Szentlélek. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Lukács evangélium a 11. fejezet, 13. vers. Isten sokkal inkább megajándékozza lelkével gyermekeit. Negyedszer, Jézus által győztes életet élhetsz. Sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 17. vers. Isten kegyelme által sokkal inkább győzelemben járhatsz. Ötödször, ő minden szükségedet betölti. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Máté evangélium a 7. fejezet, 11. vers. Ha magadévá teszed ezt a sokkal inkább mentalitást, mindinkább élvezheted azt a sok jót, amellyel meg akar ajándékozni Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Május 18-a hétfő van, amikor az Erikeknek és az Alexandráknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a Svéd Asztal kínálata 16 óráig röviden. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK-s siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, akinek az év sportolója díjat ítélték oda.
2: Nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez ilyen nagyon megható és nagyon motiváló érzés. Így visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni. És a siketlimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulás téren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt. De nagyon mozgékony voltam kiskoromban, és nagyon szerettem futni. Mindig, hogyha mentünk valamerre, és sétálni kellett, én akkor is futni akartam, mert a sétálás az nekem akkor ilyen unalmasnak hangzott, és tényleg mindenhová csak futottam, másztam. És 8 évesen kezdtem el így kipróbálni a sportokat, futottam, így úszkáltam is ilyen táborokban. Akkor szaraztam is egy kicsit, és akkor is meglátszott, hogy a futás az nagyon passzol hozzám.
1: Ősbemutatót, egy önálló darabot visz színre a Tudomány és Technika Háza újonnan avatott színpadán a Miskolci Nemzeti Színház társulatának 4 tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Fandül Ferenc készült a május 18-ai rendhagyó produkcióra a Latabár teremben.
3: Ez egy lépés, tehát nyilvánvalóan az volt az első lépés, hogy ez a hely megalakult, és aztán egy valami teljesen természetes evolúcióval eljutottunk odáig, hogy akár nyitottunk egy új helyszínt, és aztán ezek annyira, amit már mondtam neked egyébként, hogy annyira természetesen jönnek ez egymásból ezek az ötletek, vagy ezek a dolgok, hogy akkor csináljunk egy első önálló produkciót, hogy olyan, mint az evolúció, hogy egyszer tudod lenni, vagy elengeded a fát, aztán fölegyenesedsz, elkezdesz járni, és akkor ez így megy a maga teljesen természetes folyamatával. Tehát, hogy nem kell izzadni rajta, hogy most mit csináljunk, vagy nem tudom, egyik ötlet hozza a másikat, és ez annyira jó.
4: A világtörténelem első olyan színházi előadása fog létrejönni, ami kifejezetten erre a színpadra készül, és kifejezetten ennek az épületnek a sajátosságait, vagy ennek a színpadnak a sajátosságait fogja kihasználni. És ugye hát a TTH-hoz kapcsolódó első önálló bemutató valóban, tehát ez tényleg mérföldkő, én azt gondolom.
1: Ez tehát a Svéd Asztal kínálata 16 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK-s siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, akinek az év sportolója díjat ítélték oda. A miskolci születésű sportoló az elmúlt évek kiemelkedő nemzetközi eredményeivel és példamutató hozzáállásával érdemelte ki az elismerést. A miskolci születésű sportoló az elmúlt évben, években fantasztikus eredményeket ért el nemzetközi mezőnyben. A 2023-as siket Európa bajnoki címet követően a 2024-es tajvani világbajnokságon is remekelt, 100 méteren ezüstérmet, távolugrásban bronzérmet szerzett, míg 100 méter gáton világbajnoki címet ünnepelhetett. Majkut Gergely tanítványa 2005-ben ért újabb csúcsra a tokiói siketlimpián, aranyérmet szerzett 100 méter gáton, ezzel 12 év után nyert ismét siketlimpiai bajnoki címet Magyarországnak. Gál Nikolettel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Gál Nikolettet, DVTK atlétáját, siketlimpiai bajnokot, régi ismeretségünkre, illetve korunkra való tekintettel, ha megengedett, tegeződnék. Gratulálok a kitüntető díjhoz. Milyen díjat is vehettél át most a legutóbbi időszakban?
3: Először is köszönöm szépen a gratulációt és a lehetőséget. Pár napja történt az ünnepség, ahol Miskolc város évnői sportolója díjat kaptam meg, és ez nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez nagyon megható és nagyon motiváló érzés.
2: Hogyan élted meg a gálát, a gála előtti időszakot? Nem tudom, hogy már előtte esetleg ti tudtátok-e, titokban kellett tartani. Hogyan élted meg ezt az időszakot, illetve magát a gálát?
3: Februárban vagy márciusban derült ki, hogy az zsűri tag megválasztott engem, és mondták, hogy ezt titokba kell tartani, úgyhogy hát nehéz volt, mert ez nagyon-nagyon hatalmas hír volt, és nagyon szerettem volna így mindenkinek megosztani, sőt, posztolni is, hogy mi történt, de próbáltam elterelni a figyelmem, meg minden, és 2 héttel ezelőtt történtek ilyen fotózások edzésen, illetve interjúk is, és volt olyan, hogy másnap megkaptam a fotókat, és majdnem elküldtem a szeretteimnek, meg kiposztoltam, hogy fotózás pályán, aztán rájöttem, hogy nem szabad, mert ez még titok, és ez még a évsportú díj része, úgyhogy így visszavontam. És hát a gálát azt amúgy nagyon élveztem, nagyon szuperül sikerült a szervezés, tényleg az egész műsor, a színházi előadások is nagyon jól sikerültek, a zenék is, a tapsok, ahogy bevágták az egyperces interjúkat, úgyhogy tényleg én nagyon-nagyon élveztem.
2: Kitüntetettekkel készítenek egy kis filmet, vagy egy kis riportot. Ez neked milyen élmény volt, egy kicsit ebben a szerepben lenni, hogy egy kis filmet készítenek, és mit szólsz a végeredményhez?
3: Mikor a pályára jöttek filmet készíteni, az nagyon érdekesen sikerült, mert nem is az edzésemet csináltam meg, hanem azt, amit a forgatáshoz kellett. Le kellett volna futnom 13 darab gátra, és ahelyett csak 3 gátra futottam rá, de nagyon sokszor, tehát ilyen egy másodperc se telte, vissza kellett menni, mert a videók nem úgy sikerültek, ahogy szerették volna, és mindig csak ismételni kellett, mindig csak mentem, illetve a rajtgépben is nagyon sokszor kellett így rajthozállni, a kezemet hogy rakni, a lábomat hogy belerakni, és ezek tényleg annyira érdekesek voltak, és én elvesztem közben, mert tudtam, hogy a végén biztos, hogy jó eredmény lesz, jól lesz, ezt tudják vágni. Úgyhogy igen, és mikor megvolt az interjú, akkor mondtam is nekik, hogy én az eddigi interjúkat sosem szoktam meghallgatni. Nem szeretem visszahallgatni magamat, és hogy ezt se fogom. Aztán közölték, hogy hát pedig ezt meg kell, hiszen a díjátadó közülés és ünnepségen ez ki lesz vetítve, mondom. Az úgy jó lesz, akkor nem tudom, lehajolok, vagy nem tudom, mit fogok csinálni, mert azért mindenki ott látja, hogy mit beszéltem, meg mit mondtam, meg mit csináltam. És mikor gálán elhangzott a nevem, és kivetítettek, akkor így néztem, és így tök jól sikerült, amúgy nagyon jó volt nézni, ahogy így összevágtak, meg tényleg nagyon jól sikerült a film. Az tény is való, nem nagyon hallottam, hogy mit mondtam benne, mert nem is akartam hallani, mert tényleg inkább szeretem nézni, hogy mit csinálok, mint azt, hogy mit mondok, mert nem tudom.
2: Hogyan éled meg azt, hogy megkaptad a díjat, így most már utána vagyunk, illetve szerinted minek szól ez a díj, vagy miért is kaphattad erről, te mit gondolsz?
3: Hát nagyon büszkén éltem meg, mikor megkaptam a díjat, tényleg én visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni. És a siketnimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulás téren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt.
2: Családok, barátok hogyan fogadták azt, hogy akár most már így mondhatjuk azt, hogy két gálán is szerepeltél, az egyiken nyertél is?
3: Nagyon büszkék voltak rám, és nagyon boldogok is voltak, nem tudtak nagyon mit mondani, hogy ez így megtörtént, főleg, hogy ők is miskolciak a szeretteim, és ott éltek, aztán felneveltek így Miskolcon, és most meg már az évnői sportolója lettem, úgyhogy tényleg nagyon büszkék voltak rá, meghatódtak, és jó volt látni ezt.
2: Kicsit a sportolásra kanyarodjunk rá, hogyan kezdődött a sportéleted, miként vágtál bele a sportolásba?
3: Hát eleinte nagyon mozgékony voltam kiskoromban, és nagyon szerettem futni. Mindig, hogyha mentünk valamerre, és sétálni kellett, én akkor is futni akartam, mert a sétálás az nekem akkor ilyen unalmasnak hangzott, és tényleg mindenhová csak futottam, másztam. És 8 évesen kezdtem el így kipróbálni a sportokat, futottam, így úszkáltam is ilyen táborokban. Akkor szaraztam is egy kicsit, és akkor is meglátszott, hogy a futás az nagyon passzol hozzám. Így 2 évig ebben a körben voltam, utána 10 évesen kezdtem el az atlétikát, majd a Gergő edzőmnél, aki még a mai napig az edzőm is, és 10 éves korom óta atletizálok. Ott is nagyon sok mindent kipróbáltam, magasugrástól kezdve. 800 méter, gátfutás, rövid távok, voltak több próbák is, ott is mindenféle összetett versenyszám volt, ilyen dobásoktól kezdve ugrások, és kijött, hogy a gátfutás az közel áll hozzá, megvan a technikám hozzá. Hosszúk a lábaim is, úgyhogy így azt így ki lehet használni. Úgyhogy igazából így jött.
2: Hallássérülésed az esetleg hogyan történt, vagy hogyan alakult ki, és hogyan kapcsolódott össze a sporttal, mennyiben befolyásolja a sportéletet?
3: Születésem óta hallássérült vagyok, pontosabban 1 évesen derült ki, hogy elvesztettem a hallásomat. Tehát így úgy lehet mondani, hogy vele született, és utána 2,5 évesen kaptam meg az első készüléket, ezzel együtt műtét járt, és igazából hát összesen 8 fülműtétem volt, 3-szor műtötték a balt is, 5-ször a jobbat, és mivel ilyen sok műtét volt, ezután az következett, hogy így be is gyulladt a fülem, és emiatt is kellett műteni, és így jött ki ez a 8 darab. Tehát készülék miatt is műtettek meg a sok készülék, miatti műtét után a gyulladás is előjött, és így alakult ki a 8. Őszintén amúgy első 10 évben én nem is nagyon emlékszem, hogy így mik történtek, így beugranak, hogy menni kellett Szegedre, és akkor megműteni, aztán 1 hétre hazajöttünk, aztán megint történt valami, a fülemben nem jól csinálták, vagy valami, és akkor megint vissza kellett menni, tehát tényleg nagyon, én szüleimnek nagyon hálás vagyok, hogy mellettem álltak, és kitartottak, és nem tudnám azt úgy átélni, hogy ők átélték, szóval tényleg nagyon sokat köszönhetek nekik. És igazából ilyen 10 éves koromig történtek ezek a műtétek, és 10 évesen kezdtem el a sportot, és azért is jó, hogy ezt az atlétikát választottam meg, ez áll így közel hozzám, mert itt áll Istennek nem nagyon befolyásolja a hallássérültségemet. Eleinte nagyon szerettem volna egyébként kosarazni, csak ott a labdajáték az nem egy olyan biztonságos sportág, hogy a fejemre dobják véletlenül, akkor lehet, hogy elromolhat, azt akkor megint lehet, hogy műteni kell. Úgyhogy így az atlétika az nagyon jó, hogy így ki lett találva is, hogy tehetséges is vagyok benne. És tényleg minden nap próbálom a 100%-ot nyújtani, és pozitívan látni az életet, hogy így születtem. De ezzel együtt ilyen jó helyre is kerültem igazából, tehát a minden rosszban van valami jó, és én ezt így nagyon örülök, és büszke vagyok rá, hogy így ezt megtaláltam.
2: Visszatérve a sportra, hogyan történt ez a gátfutásnak a kiválasztása, úgymond, hogy edződ javasolta, neked is tetszett, közös döntés volt, ugye itt említetted, hogy azért az atlétikában sok ágat kipróbáltál, magasugráson keresztül a több próbát, miért pont a gátfutásra esett a választás?
3: Igen, így van, nagyon sok félét kipróbáltam, és igazából így edzőm nagyon látta így a gátfutásban a tehetséget, hogy ez jó lehet, megvan hozzá a technikám, gyorsaság is, hosszunk a lábaim, úgyhogy minden adott, hogy én a gátfutáson versenyezzek, és mindig egyébként van bennem ilyen félsz, amikor így a gátfutás verseny van, és a rajtnál állok, hogy nem esek el, nem akadok bele, nem esek el úgy, hogy abból nagyobb probléma is történhet, és van egy ilyen, hát most már utólag ilyen vicces sztori, de egyébként eléggé ilyen kemény volt és érdekes, hogy az egyik edzésen úgy estem el gátnál, hogy leesett mindkét készülékem, ami hordok ilyen hallássérüléshez segédeszközt, és nem hallottam semmit, és csak így bukfenceztem, és a két készülékem az így a földön össze-vissza, és csak az volt a fejemben, hogy remélem, hogy működik, mert nem tudom, hogy esett le a földre, de remélem, hogy nem olyan nagyot, hogy esetleg elromolna a készülékem, de minden oké is volt, és szerencsére nem történt semmi komoly. Úgyhogy igen, azért nyilván az atlétikában is vannak ilyen nem biztonságos sportágok, meg mindenhol bármi történhet, de azért mégis ez így jobban közel áll hozzá, meg nekem való, mint mondjuk egy labdasport, vagy akár egy biciklizés.
2: Miért szereted a gátfutást? Te miben látod a szépségét?
3: Hát amúgy azért szeretem, mert ennyire ilyen bátorságot tud adni, nagyon sok bátorság kell ahhoz, hogy ezt a 10 akadát végig csináljam, és ez annyira jó, hogy így futok, és akkor leküzdek egy akadát, és ez így mentális szempontból ez így nem tudom, nagyon jó. Amúgy nehéz így nagyon mit mondani. Szeretem egyébként meg azért, mert fejlődőképes vagyok benne, és nagyon sok jó eredményt tudtam hozni. És így ezekkel együtt, hogy jó eredményt hoztam meg, tehetségesnek érzem magam, így emiatt szeretem így a gátfutást.
2: A siket olimpiai bajnok cím előtt voltak-e már olyan nagyobb mérföldkövek, amit mondjuk ahhoz hasonlóan már ilyen pozitívumnak, előremutatónak élted meg? Voltak esetleg olyan versenyek már így a siket olimpia előtt, ami azt mutatta, hogy na, akkor már ebből egyszer csak lesz egy nagy bajnoki cím is. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakodra?
3: Mikor 2022-ben Brazíliában lesérültem, akkor ott 7 hónapot végiggyógytornáztam, és 2023-ban sikerült felerősödnöm, felállnom, és 2023-ban Európa-bajnoki címet szereztem, utána 2024-ben világbajnoki címet szereztem, és itt éreztük, hogy ez jól fog sikerülni, mentálisan erősebb voltam, vagyok, mint Brazília előtt, és hogy én nem már csak felmegyek, és nem lent, és 2025-ben még a siket olimpia előtt is nagyon sok jó egyéni csúcsokat tudtam futni hazai versenyeken, illetve tényleg a mentális rész volt nagyon nagy változás, hogy erősen voltam, mindenre felkészültem, nagyon sokat tanultam a hibáimból, és nem voltak szerencsére sok ilyen beteges napok, meg ilyen sérülések, és így tényleg csak így minden nap tudtam edzeni, erősödtem, előre tudtam lépni, és így már azért úgy reménykedtünk is, de bizakodók voltunk, hogy most sikerülnie kell.
2: És hát a siket olimpia milyen élmény volt számodra?
3: Hát erre a siket olimpiára mindig nagyon jó visszaemlékezni, és nagyon büszkén is emlékszek vissza, ahogy így kaptam, ahogy említett, hogy kaptam a díjakat két gálán, akkor is így visszajöttek ezek az emlékek, hogy én a Japánból megnyertem, és hogy előtte milyen edzéseket folytattam, milyen áldozatokat hoztam, és tényleg mindig ilyen jó érzéssel tekintek vissza. Nagyon jó volt rossz időben kint így futkorászni, meg harcolni, de így visszagondolva tényleg nagyon jó volt, meg jó érzés volt.
2: A siket olimpia döntő futására ott milyen időt sikerült futni, esetleg kikkel versenyeztél, mennyire volt úgymond szoros a mezőny, egy kicsit, ha fel tudjuk ezt a részét idézni, hogyan lettél siket olimpiai bajnok?
3: A döntőben Az első két helyezetnek szoros volt az ideje, nekem meg a tajvani világcsúcstartónak, és így bennem volt, hogy azért ő egy erős ellenfél, hiszen világcsúcstartó, és meg kell, hogy fogjam, mert meg szeretném fogni, hiszen azért mentem ki Japánba, hogy megnyeljem a gátfutást, és tényleg ott már a rajtnál már mindent kizártam, és csak mentem előre, és tényleg azt a mentalitást hoztam elő, amit 2022-ben mondjuk nem volt meg, és ott még történt ilyen érdekes, de szintén mondtam is korábban, de ezt mindig szeretem megemlíteni, hogy voltak kizárások, és én azt olyan koncentrált voltam, és csak előre néztem, hogy nem vettem észre, és elfutottam már 5 gátig, és utána visszasétáltunk, és tényleg ugyanazzal a koncentráltsággal tudtam neki állni, és elrajtolni, és azzal a motivációval menni előre, mint hogyha tényleg mi sem történt volna, és igazából így 15 gátot futottam, hogyha úgy nézzük, és lehet ez kellett ahhoz, hogy megnyeljem a 100

0: Pinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső Zsoccai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa.
1: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk.
0: Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. A látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
2: Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk az üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.

0: Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a hármas számú főút úgynevezett turbókörforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata: előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A párciumi Szatmár németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár szigetlankai református egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
2: Ha a történelmi Szatmárban gondolkozunk, akkor érdemes a határon túli magyar gyülekezetekre is kitekinteni, hogy milyen élet folyik mindennapjaikban, így a párciumi Szatmár-szigetlankai református egyházközségbe beszélgetés folytatok Rácz Ervin Lajos nagytiszteletű úrral, aki egy nagyon lelkes lelkipásztor, és 2017 óta a gyülekezetnek a vezetője, és ugye nagyon sok szolgálati területen keresztül összekapcsolja itt a kedves református testvéreket, fiataloktól idősekig mindenkit. Nagy tisztelet úr, még mielőtt ugye egy mélyebb beszélgetésbe akár belemennénk, nézzük meg magát a gyülekezetet. Mi az, amit érdemes róla tudni, hiszen nem egy nagyon régi gyülekezetre tekintetünk vissza, de mégis lélekszámát tekintve 1046 lelkes, egy erős közösségnek mondható.
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Ahogy anyaországból érkezünk Páciumba, és megérkezünk a határtól 10 kilométerre első Szatmárnémetiben, azaz a megye központba. Rögtön, ahogy megérkezünk a városba, Szatmár-szigetlankára jövünk be, hiszen ez a gyülekezet, az öt református gyülekezet közül a határhoz legközelebb eső gyülekezet, Szatmár-németi egyik kertvárosi gyülekezete. Ugye öt református gyülekezet van Szatmár-németiben, két ősi gyülekezet mellett, a Láncos templom és Németi mellett, még két külvárosi gyülekezet van a Szamos másik oldalán, balpartján, Szamos negyed és Kültelek. Nyilván mind a négy gyülekezet, Láncos, Németi, Szamos negyed és Kültelek is nagyobbak, mint Szigetlanka, de itt van a németi gyülekezetből leszakadva 1996-tól Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete. Valóban egy nagyon lelkes gyülekezet, mondhatom azt, hogy örömmel szolgálok itt lassan 9 esztendeje, akkor hívott meg az akkori presbitérium, és azóta próbáljuk közösen az Úristen dicsőségére a gyülekezetet szolgálni, gyülekezet felé szolgálni az Istent. Akkor körülbelül 750 lelkes volt a gyülekezet, most 1046 lelkes, tehát közel 300 lélekkel. Mondhatjuk azt is, hogy gyarapodtunk, de hát ez inkább a megtalálás volt, mint a gyarapodás, mert ugye azt is tudhatjuk, és mindenütt így van ez, a legnagyobb kallódás az nagyvárosokban van. Egy kis településen azért könnyű megtalálni a református híveket, de körülbelül 15 ezer református van Szatmár-németiben, és most is a 8000 tartozik gyülekezethez, 8500 tartozik gyülekezethez, az a gyülekezethez, tehát még mindig van 6500 kallódó lélek, tehát van még bőven terület arra, hogy missziót folytassuk, és elérjük akár a rádión keresztül is a kedves hallgatókat, kedves gyülekezetet, hogy lássák ők érdemesnek azt, hogy igenis fontos egy közösséghez tartozni, fontos egy gyülekezethez tartozni, hiszen ez a kereszténységünk egyik alapeleme, tehát nem lehetünk partizán keresztények. Persze fontos a hátsó szobában az imádság, ugye éppen az imádság éve van. Nagyon fontos az, hogy lelkileg megerősödjünk, tehát szeretetet gyakorolni csak közösségben lehet, újraépítkezni is csak közösségben lehet, ezért fontos az, hogy mindenki saját belátása szerint, de jöjjön a gyülekezetbe. Hálát adok a Jóistennek azért, mert a szigetlankai gyülekezet ebből a szempontból egy templomjáró gyülekezet.
2: A beszélgetésünket itt a Szatmár-szigetlankai református templom a hátsó közösségi terében készítjük, ahol az ifjúságnak egy nagyszerű területe van. Össze szoktak itt gyűlni, beszélgetni, közös programokon részt venni. Nagytiszteletű úrról pedig mindenki tudja, hogy nagyon energikus, és a humor nem csak a hétköznapokban van jelen, hanem akár az ünnepi alkalmakon is, hiszen a humor az kell az élethez, fontos velejárója. Azért is könnyen nagytiszteletű úrnak megszólítani a fiatalokat, hiszen én amikor voltam itt több ízben, akkor láttam, hogy azért van fiatal, van merítési lehetőség.
3: Annyi pontos csak csak, hogy nem csak a fiatalok terme ez, hanem az egész gyülekezetnek a terme, de nem baj, abszolút jó kiindulási gondolat ez. Tehát ez a hely, ahol vagyunk, több csoportnak, kis csoportnak a találkozási helye. Ez azt jelenti, hogy nőszövetségből is kettő van a gyülekezetben, tehát van egy hagyományos csigatészta készítő nőszövetségi csoportunk, akik hétfőnként szoktak összegyűlni, körülbelül 2-től este 7-ig, és a lelkész két időpont között valamikor megjelenik, személyesen én, és akkor egy kis biblia magyarázat mellett még beszélgetünk a gyerekekről, unokákról, amikről szoktak a kedves idős testvéreink beszélni, nagyon, nagyon szeretek köztük lenni, és nagyon jó, hogy van egy ilyen csoportunk is. Azon kívül van egy női bibliórás csoport, inkább a középkorú nőket célozza meg ez a csoport. Ezt nem én vezetem, mert nem jó beleszólni a nők dolgába. Ott a volt segédlelkészünk jár még vissza havonta egyszer a női bibliórát tartani, női lelkész, nagyon jól csinálja ezt. Azon kívül nagyon erős presbiter csapatunk van, nagyon elfoglaltak, és ezt próbálom mindig megérteni, nagyjából középkorak, de amikor itt vannak, akkor oda teszik a vállukat, és nagyon jó közös programokat tudunk szervezni, azt jelenti, hogy van közös horgászás, közös kirándulás, csapat összerázó programok. Azon kívül még van egy klasszikus csoportokon kívül kis KT, nagy KT, gyerekeknek a vallásóra, és a gyerekeknek is két vallásóra van, tehát van szombaton 11-től, és van vasárnap az istentisztelet ideje alatt, mert ez egy másik történet. Istentisztelet ideje alatt a gyerekek, az ötödikesnél kisebb gyerekek bejönnek az istentiszteletre, a közéneknél én lejövök a szószékről, elmondom nekik gyereknyelven a prédikáció lényegét 2 percben, utána jönnek hátra, gyerekfoglalkozás van, a gyerek nem kell meghallgassák a hosszú prédikációt. Gyerekekkel így foglalkozunk, azon kívül van ifjúsági zenekarunk, a Sziget Együttes, amit nagyon ügyesen vezet Pak Krisztina kántornőnk, és van egy felnőtt zenekar, tehát zenekar, ez kettőből áll, a Lankadó. És ugye itt vannak az ifjak, akikről kérdeztél. Én nagyon-nagyon szeretem a fiatalokat és az ifjakat. Nagyon nehéz őket olyan szempontból elérni, hogy rengeteg olyan program van, ami konkurál velünk. Mondhatom azt, hogy főleg a tehetségesebb gyerekeket, meg az aktívabb fiatalokat elszippantja más szervezet, és nem akarok én megsérteni senkit ezzel, mert bizonyára építő szervezetek vannak még, akik a tanulmány különböző területeit próbálják lefedni. Tehetségesek, ők mennek is, és sokszor az ifi marad utoljára, vagy hát az rá később is. És jönnek azok a fiatalok is, akik nem feltétlenül férnek be ilyen tehetségkutató programba. Mondjam így, a huncutabb fiatalok is jönnek az ifibe. Ennek nagyon fontos alapelem a humor, amit említettél, de még fontosabb az, hogy ne felejtsük el, hogy mi is voltunk fiatalok. Én hajlamos vagyok még mindig fiatalnak hinni magamat, ami nem biztos, hogy így van már, de akkor is ragaszkodok hozzá, és nem felejtem el azt, hogy milyen csíntevésekben vettem részt talán én is fiatalként. Éppen ezért, ha nem is mindig engedem meg nekik a csíntevéseket, de megértőbben tudok velük foglalkozni, úgy tudok velük beszélgetni, közben azért humorizálunk, közben azért viccelünk, csípkelődünk, viccelődünk, játszunk akár társas játékot itt ebbe a terembe, akár más, és aztán közben-közben bizony a Biblia is, sőt nem csak közben-közben, mindig előkerül a Szentírás is, és az ige köré épül minden, és amiatt vagyunk itt, de hogy a körítés ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. Nem mindig sikerül őket lekomolyítani a Biblia felé, de ha minden második, harmadik ifjúsági alkalom már pedig általában így szokott lenni, lekomolyodik annyira, hogy tudunk beszélgetni tényleg mélyen érintő dolgokról, akkor megéri már pedig. Nagyjából 15-20 fős ifjúsági csoporttal itt szombat este szoktunk találkozni, szombat esténként, de azon kívül rengeteg más programunk is van velük, kirándulás, vonatos kirándulás, az ország különböző területére szoktunk menni kirándulni, táborokba megyünk, Csillagponton voltunk, tavaly ugye a Balatonnál, és minden, ami adódik, ugye megpróbáljuk kihasználni lehetőségeket, és nagyon jó kis ifi csapatunk van. A humor nagyon-nagyon fontos eszköze mindennek, de szeretném elmondani azt itt még a humorral kapcsolatosan, hogy nagyon sokan komolytalannak gondolják a humort, pedig én a humorban nem ismerek tréfát, ahogy klasszikus mondás is tartja. Az, aki, és most nem sajnáltatni akarom magamat, mert nincs miért, de az, akinek kialakul egy humorérzéke, ezt pszichológusok és lelkigondozók mondják, annak az oka, hogy valami megoldási stratégia ez, akár egy régebben megélt traumára, akár problémára, és mondom, nálam ebben nem szabad gondolni semmi gyerekkori traumára, de nagyon is komoly dolog a humor. Persze itt mindig megemlítem, a humor nem azt jelenti, hogy másokat bántok, nem azt jelenti, hogy másokat megalázok, mert az borzasztó, az nem nevezhető humornak, az legfeljebb ízléstelenségnek nevezhető, de én nem hátrálok meg attól sem, hogy egy-két odaillő viccet a szószéken is elsütök, mert hogy mindig azt látom, hogy az érzelmek, és itt a sírást azért könnyebben elő szokták venni a templomokba, de a humor is, és a nevetés is kinyitja a szívet. És ha kinyílik a szív, a figyelem ott van a szószék felé, akkor hullhat az igének a magva. Nem pattan le róla az igének az üzenete, és úgy gondolom nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos eszköze a prédikátornak és a lelkésznek is az, hogy nyitottan, humorral, ízléssel szóljon a hallgatóság felé, és ennek megvan az eredménye.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A Páciumi Szatmár Németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár Szigetlankai Református Egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényeim vezet az ő nevéért. Ha ma végignézünk a világunkon, s ha őszintén belepillantunk a saját tükrünkbe, egy különös, szinte lázas nyugtalanságot látunk. Mintha az emberiség kollektív álmatlanságban szenvedne. Rohanni kell, teljesíteni kell, ott kell lenni mindenütt, s közben észre sem vesszük, hogy a nagy sietségben elhagytuk valahol a lelkünket. A modern ember egyik legtragikusabb betegsége a spirituális légszomj. Kapkodunk a levegő után, próbáljuk megtölteni az életünket élményekkel, javakkal, sikerekkel, de a bensőnkben mégis ott átong az üresség, amit semmilyen földi látványosság nem képes betölteni. Vajon hányszor mondtuk már ki az elmúlt héten? Nincs időm. Ez a mondat valójában egy segélykiáltás. Azt jelenti, rabszolga vagyok. Rabszolgája a naptáramnak, az elvárásoknak, a saját becsvágyamnak. És ebben a nagy hajszában éppen a legfontosabb vész el, a megállás képessége. Mert megállni csak azt tud, aki bízik. Aki nem mer megállni, az valójában attól fél, ha ő nem hajtja a kereket, akkor minden összeomlik. Ez az emberi gőg és a hitetlenség finom keveréke. Ebben a feszült állapotban szólal meg a 23. Zsoltár, örök érvényű dallama. Nem egy távoli elvont teológiai értekezés ez, hanem egy olyan tapasztalat, amely a legmélyebb emberi szükségletünkre tapint rá. Dávid, aki maga is pásztor volt, de királyként ismerte a hatalom és a felelősség szorongató súlyát is, nem azt mondja, én megoldom, hanem azt, az Úr az én pásztorom. Ebből a felismerésből fakad az a három csodálatos ígéret, amelyet ma a szívünkre akar helyezni az ige. Az isteni pihentetés, a belső restauráció és az irányítás biztonsága. De ezekről a következő napokban lesz szó. A mai ige magyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti intézmény felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
3: Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feriegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan az ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
2: Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer. Egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélyben, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem az ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől függetlenül azért még mindig járogatunk.
1: Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
2: ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a vele született urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a gúgyutak területén vele született húcső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint a hereleszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért még áthozzuk a helyenpába, és itt operáljuk meg őket.
1: Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkopos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heinpál kórházban végzik?
2: Igen, a Heinpálba, így van, így
1: De
2: van.
1: Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
2: Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
1: Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
2: Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
1: Nehéz ennek az eszköznek a használata?
2: Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban meg lehessen csinálni.
1: Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
2: Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
1: Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húcsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
2: Vannak veleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak veleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekköves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekköves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
1: Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekőbesség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvópedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
2: Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy mindennapos, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
1: És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
2: Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás, minden is, ami előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heim Pál Gyermekkórház.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hét éves projekt indult az európai ürge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő ürgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivér projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
2: Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az ürge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb ürgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsen, soron, parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az ürge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az ürge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az ürgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat ez nem magyar specialitás, hanem az egész eltérési területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőfajok szorultak vissza, ugye az ürgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen. Hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az ürgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológia nagyon fontos láncem, ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
1: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
2: Eljutottunk ide, hogy most már az ürge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az ürge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az ürge és a hörcsög is még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott ürgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt. És mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai erdőjét biztosításában két minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az erdőjét biztosításában segít nekünk.
1: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
2: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparki igazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg áttelepítésben, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mint pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika, nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/h-nál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/h-t meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, gyalogos túrák, kerékpározás, vízisportok vagy akár zarándoklatok közül választhatnak azok a gyerekek, akik szeretnének részt venni a vándortáborok valamelyikében. Mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb kalandot. Az Aktív Magyarország szervezésében zajló vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak, a vízitábor esetében kenúval, a kerékpáros táborban bringával, míg az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra is van lehetőség. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a vándortáborok kapcsán Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével. Minden tábornál, ahogy én itt nézegettem a vándortábor honlapján, a vándortáborok honlapján, csoportosan és egyénileg is lehet jelentkezni. Ha jól olvastam itt az információkat.
2: Ez pontosan így van. A vándortáborokat úgy építettük fel, hogy először a csoportos jelentkezéseknek adunk teret, ezek már januárban elindultak. A vándortábor szervező pedagógusok, akik általában egy-egy iskolából szedik össze gyereket, foglalnak le turnusokat, az iskolából gyűjtik össze a gyerekeket. De az elmúlt években láttuk azt, hogy hát nem minden iskolából jön össze egy csoport, vagy van olyan iskola, ahol nincs esetleg olyan pedagógus, aki szívesen vinne csoportot, de mégis honnan gyerekek, akik jelentkeznének. És ezért indult el az egyéni jelentkezésnek a lehetősége, és nyitottunk meg turnusokat az egyéni jelentkezők előtt. Ezek az egyéni jelentkezések jelenleg élnek, jellemzően május végéig, itt vándortáboronként egy kicsit változik, ezért nem pontosan mennék bele, mert útvonalonként is tud változni, tehát itt érdemes valóban megnézni a vándortábor.hu oldalt, hogy pontosan melyik útvonalra meddig lehet jelentkezni, de azt el tudom mondani, főszabályként, hogy nagyjából május végéig lehet jelentkezni a különböző

0: különböző vándor táborokba, és az egyéni jelentkezésnél valóban egyénileg is tud a szülő jelentkezni a gyermekének a nevében, és így május végéig bejelentkezik arra a táborra, amelyik megnyílik, és onnantól kezdve pedig hát ugyanúgy fog minden zajlani, mint bármelyik másik táborban, ahol nyáron mennek a gyerekek.
1: Épp ezt akartam egyébként kérdezni, hogy megvan itt a jelentkezés, akár csoportosan, akár ugye egyénileg. Mi történik egyébként ezután úgy általánosságban? Elutazik majd az adott tábor indulási helyszínére a csoport, vagy ugye egyénileg a jelentkező, elviszik a szülei, és akkor indul a tábor több turnusban, ki melyikre jelentkezett, akkor megy, és nagyjából a nyár jó részét ezek lefedik?
0: Igen, a vándortáborok azok az iskolai év végétől, ugye vége van az iskolának mondjuk pénteken, és már hétfőn indulnak az első turnusok, és nagyjából augusztus 20-ig tartanak turnusok. Az a hét a záró hét. És a kérdésére, hogy hogyan történik, valóban úgy, hogy megint csak turnustól, meg tábortól függ az már, hogy az induló helyszínen találkoznak-e a csoporttal, vagy van egy találkozási helyszín, és együtt utaznak oda. Ez szintén turnusonként és táboronként tud változni, tehát ezeket is az adott turnusra kell már egyeztetni. De utána ez pontosan ugyanígy történik, és végig járják. Szerencsére nem kell aggódni a szülőknek. Egy dolog van, amit szoktunk visszajelzésként kapni, hogy hát mindig megkérdezik, hogy hát lehet-e telefont hozni, meg vagy hol lehet tölteni a telefont, mert ugye ezek ilyen fontos
1: komoly kérdések.
0: Hát igen, de tehát, hogy valójában legyünk őszinték, a gyerekek azok példán keresztül tanulnak, és mivel a legtöbb szülő kezében ott van a telefon, ezért a gyerekek is úgy érzik, hogy a telefon nélkül nehéz megmoccani, tehát ez egy fontos kérdéssé vált. Aztán a visszajelzés az, hogy hát hogy nem a hívások, meg a bejelentkezések ábradoznak. Ugyanis egy-két nap után annyira magával ragadja a gyerekeket a vándortáborozás, hogy egyszerűen elfelejtik, hogy amúgy a telefonjuk ott van. És mi ennek rettentően örülünk, tehát hogy nyilván el lehet hozni. Javasoljuk, hogy tegyék be a táskájuk aljára, és aztán garantáltan a többség elő se veszi később.
1: Hát pont annál is inkább, mert ahogy éppen elképzelem ezt, hogy mondjuk akár egy bringás vándor, vagy egy vízi vándor tábornál, hát fura is lenne mondjuk ott a csónakban, vagy a biciklin ülve, és éppen tekerve telefonozni, meg hát szerintem nincs is eszükbe ilyenkor a gyerekeknek, ahogy hallhattuk is. Mik a visszajelzések, mik a titkai ezeknek a táboroknak? Mert azért azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy mennyire keveset mozognak a mai gyerekek, mennyire sokat ülnek, nagyon sokan közülük számítógép vagy képernyő előtt, és ugye nincs meg az a mozgás sokuknak, pláne akik nem sportolnak, nincs meg az a mozgás, ami kellene. Ezek pedig azért mindegyik olyan tábor, mind a négy típusú tábor, ahol aztán nem üldögélés van.
0: A visszajelzések nagyon jók. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan turnus van, vagy tábor van, ahol visszatérő csoportok jönnek, és évről évre jönnek vissza a gyerekek. Én sok olyan csapattal találkoztam, ahol egymásra licitáltak a gyerekek, hogy hányadik táborukban vannak, és hol járták végig. És nagyon jó egyébként ezt hallani, amikor már 34. táborában van egy 15-16 éves srác vagy lány, és pontosan tudja azt, hogy hol van a zselic, és a zselicben merre felé jártak, vagy éppenséggel mik a zemplének a várai, és azért tudja ezeket, mert ott járt, mert látta a szemével, és nem azért, mert földrajzórán nagyon figyelt, hiszen sokkal erősebb tudást ad az a személyes tapasztalás. Tehát azok a gyerekek, akik eljönnek táborba, ők közülük nagyon nagy arányban jönnek vissza későbbi években is. De az a probléma, amit felvetett, hogy a gyerekek nem mozognak, valójában itt ezt a kérdést nem lehet leszűkíteni a gyerekekre. Valójában a társadalmunk nem nagyon mozog, és ebben a gyerekek sem kivételek. Ez így pontosabb. Azt látjuk, saját magunk is felmértük az elmúlt években a magyar társadalomnak a mozgás igényét, illetve a mozgási szokásait. És nagyon nagy vonalban azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom egyharmada az bizony aktív életet él. Tehát mozognak, kimennek, kocognak, sétálnak, ki mit tud, és ez jellemzően független attól, hogy valaki mennyi idős, az egyharmad az nagyjából igaz. Az egyharmad az, aki megszólítható a mozgásnak, aki tudja azt, hogyha megkérdezik, hogy ez fontos az életében, meg fontos lenne, akkor azt mondja, hogy igen, ez egy szükséges dolog, de olyan nehéz megmozdulni, de motiválható. És van egy harmad, akik pedig hát jelenleg nagyjából menthetetlenül passzívak, ők nem nagyon akarnak csinálni semmit sem. Tehát ugye nagyjából ezt az arányt látjuk, és a gyerekeknél is egyébként hasonlóak az arányok, egy kicsivel jobbak egyébként, mint a felnőtteknél. Viszont az igaz, hogy ha megnézzük a NetFit kutatásokat, van egy ilyen kutatás, amit minden évben végeznek az iskolákban, hogy a gyerekeknek milyen a fizikai állóképessége, azt látjuk, hogy sajnos évről évre romlik a fizikai állóképessége a gyerekeknek a testnevelési órák, a napi testnevelési órák ellenére is. Tehát azért ez nem sok jót jelez előre, és ami még szomorúbb, hogy akkor, amikor kijönnek a gyerekek a középiskolai oktatásból, és fiatal felnőttek lesznek, akkor van egy teljes beszakadás. Ott 19-20 pár évesen gyakorlatilag aki előtte mozgott, azoknak is nagy részt abba hagyja, és aztán, amikor már valószínűleg saját csapat alapítanak, és azt látják, hogy nekik is idegük van, akkor visszatérnek ehhez újra, és elkezdenek mozogni. De sajnos a középiskola után ez beszakad, ami azért borzasztó, mert ez egy kicsit olyan, mintha valaki 12 éven keresztül tanítanánk olvasni, és 19 évesen nem tudná az ABC-t.
1: Megszűnik szinte számára a sport. Gondolom egyébként ezeknek a vándortáboroknak az egyik célja talán az is nem, hogy akár melyiket is választja valaki, egy kicsit azt is megszerettesse velük. Mert én például nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk elmegy úgy egy, nem tudom, kerékpáros vándortáborba, hogy hát egyébként egy legalább egy kicsit ne szeressen biciklizni. Nem, mert azért gondolom nem mennek oda olyan gyerekek, akik nem nagyon bingáznak.
0: Igen, de hogy ez változó, azért nagyon sokszor azt látjuk, hogyha van egy olyan tanár, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, őt bárhova követik. Mert van egy olyan minta, egy olyan példa, és azt mondják, hogy ha nem tudom, Miki bácsi azt mondja, hogy menjünk biciklizni, akkor Miki bácsival megyünk biciklizni. Ha Miki bácsi azt mondja, hogy kenúzzunk, akkor kenúzzunk vele. Tehát van egy ilyen helyzet. A másik olyan helyzet, ahol pedig a kortárs csoport, tehát a közösség az, ami belelkesíti. Tehát, hogy azért sok olyan vándortábort láttam, ahol hát ez olyan változó volt, hogy melyik gyerek mennyire volt sportos. Szóval, hogy voltak nyilván kevésbé sportosak is. De pont az benne a jó, hogy együtt le tudják küzdeni az akadályokat. Hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire lelkesen biztatják egymást. Tehát, hogy az a gyerek is, aki kevésbé szeret mozogni, gyalogolni, kenúzni, őt és a többiek ezeken a hotspotokon áttolják igazából. Tehát, hogy van egy ilyen erős közösségi élménye a vándortáboroknak. És a másik, amit még fontos kiemelni a vándortáborban, hogy eddig főleg a mozgásról beszéltünk, de itt van még két fontos úgy. Az egyik az, hogy az ország ismeret és a tudásnak a megszerzése, hogy ezek a gyerekek, akik elmennek és megismerik közelről, hogy milyen a felmenni a zengőre és onnan körülnézni, vagy éppen a Körösök völgyében kenúzni és megállni Gyulán, Békés Csabán. Sokkal, de sokkal jobban fogják ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerni az országot, ahol élnek, és ha jobban ismerni az országot, ahol élnek.

0: Ha jobban is.
1: A vakok és gyengénlátók sakcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
2: Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácsban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7-ek lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát azért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, a bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Petróci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet első 10 verséből. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelite vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig Istenünk igéje. Szeretett testvérem! Mai igénk első mondata és kérdése visszhangzik felénk. Elvetette Isten az ő népét? És visszhangozhat bennünk is, elvetett engem az Isten? Mikor valami rossz történik az életünkben, mikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megterveztük, akkor hány emberből tör fel, hol van ilyenkor az Isten? Hol volt, amikor ez és ez történt, mikor beteg lettem, mikor elvesztettem a munkám, mikor összevesztem a gyermekemmel, mikor meghalt a családtagom? Hol van az Isten, mikor háborúk dúlnak a világban, mikor ember embernek farkasa, mikor járványok, környezeti katasztrófák vannak, mikor már nem mennek az emberek a templomokba, mikor Isten káromlás van, és tobzódnak az erkölcstelenségek? Megvetett? Eldobott minket az Úr? Szó sincs róla, mondja ki Pál a római levélben, és hozza a példákat a Szentírásból, Ábrahámtól Illésig. Igen, vannak nehézségek, mélypontok, csüggedés és aggodalom, de az Úr ott van, itt van. Azért nincs még végünk, azért élünk, mert az Isten kegyelmes. Pál is erre hivatkozik, hogy már az, hogy ő él, az is annak a jele, hogy az Isten még mindig tűr, szeret, megtart, velünk van. Ne feledjük el, hogy soha nem járunk egyedül a hitben, mert mindig vannak testvéreink, akikre talán nem is gondoltál, vagy róluk nem is tudtál, de van népe az Úrnak, hiszen ő még a kövekből is tud fiakat támasztani. Azt mondja az egyik újkori zene, hogy az Isten a tenyerén hordoz, de néha tapsol. És tudjátok, ez így van. És még mindig jó, ha az Isten hordoz minket, és nem az emberek kezébe esünk. Nézzünk szét ma is, és vegyük észre, hogy velünk van az Úr. Nem vetett el, nem fordult el, sőt, vegyük észre egymást is, a fele barátot, a másik embert, és ismerjük fel benne az Istent. És ahogyan az Isten nem vet el bennünket, mi se vessük el a másikat. A mellénk helyezett Isten képű fele barátot. Ehhez az kell, hogy ne csak test szerint járjunk, hanem a lélek vezessen bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem veted el a Te népedet. Nem vetsz el minket. Még ha mi hátat is fordítunk az életünkben neked, megharagszunk rád, perelünk veled, Te kegyelmes vagy hozzánk. Te tudod, hogy milyen gyarló az ember. és te még mindig hordozol bennünket. Köszönjük, hogy a mai igén keresztül erre hívtad fel a figyelmünket, hogy ne feledjük el, hogy nem vagyunk egyedül. Te velünk vagy a világ végezetéig. De segíts, hogy ezt vegyük észre, hogy eszerint éljünk, hogy velem vándorol az Isten, és tudjunk így tekinteni a másik emberre, a fele barátra, és nem elvetni a másikat. Így áld meg, Urunk, a mai napunkat. Légy velünk továbbra is, a te lelked vezessen minket.

Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha értetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezetsz, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Minél kisebb, annál önérzetesebb. Már azt hittük, tavaszig fogjuk ásni a reumás vakondok folyosóit, ám a kegyes sors másként határozott. Szerencsénkre, ó, de még milyen nagy szerencsénkre, a kertészet szomszédságában egy ürge lakott. Jó indulatú, derűs természetű ürge volt. Ablaka éppen a kertészet kapujára nézett. Naphosszan gyönyörködött a kapu fölé diadalívként boruló feliratban, Mezei óriás kis növénytermesztő kertészet. Délutánonként, mikor fáradtan vonszoltuk haza magunkat a munkából, mindig ott könyökölt az ablakban és megkérdezte. Na, egerek, hogy ízlik a munka a törpészetben? Mondtuk neki, hogy se ugyansem. Egyik este, mikor a klubban sakkoztunk a törpékkel, valahogyan, már nem is emlékszem, hogyan szóba került az ürge. Eduardnak erről eszébe jutott, hogy mit szokott tőlünk minden este kérdezni. Minden este szóra-szóra ugyanazt, hogy ízlik a munka a törpészetben? A törpék meghökkentek. Így mondta, hogy törpészet? Így, így.

0: kiabáltak a törpék?
1: Járatja az Ürgevilág című lapot?
2: Új cégtáblát kell csináltatnunk,
0: mondta a leghosszabb szakálú törpe,
2: és kétszer akkora piros betűkkel kell ráírnunk.
0: Az új cégtábla napok alatt elkészült, mi is segítettünk a betűket mázolni. Olyan nagy és nehéz volt, hogy megemelni is alig bírtuk. A törpék két mókust fogadtak fel, és az ő segítségükkel rengeteg izgalom után helyére került az új cégtábla. A nehéz műveletet az Ürge az ablakból szurkolta végig. Buzdító szavakat kiáltozott, és mikor a tábla egyszer csak megingott, eltakarta a szemét, mert azt hitte, hogy agyon csap valamennyiünket. Este a vacsoránál két törpe ünnepi beszédet mondott abból az alkalomból, hogy kertészetünk nagyságát, dicsőségét az eredményekhez méltó cégtábla hirdeti. Reggel az Ürge szokásához híven kikönyökölt az ablakba, és nézte a törpék jövését, menősét. Közben meglátott egy csókát, és torka szakadtából oda kiáltotta neki.
3: Hé, szállj le! Érdemes megnézni, mekkora nagy cégtáblája van a törpészetnek.
0: Ezt a harsogó hangot még mi is meghallottuk a föld alatt. Hát még a kertészetben tevékenykedő törpék fuldokoltak a méregtől. Este, vacsora után elhatározták, hogy elköltöznek a tapintatlan Ürge szomszédságából. Ezt azonban könnyebb volt kigondolni, mint végrehajtani. Nekünk például igen kellemetlen feladat jutott. A tömérdek kicsi kaktuszt lapos ládákba kellett raknunk, aztán föl a kézi kocsikra. Össze-vissza szurkáltak bennünket a tüskék, de a törpékek is. Egyetlen óbégatás volt az egész kertészet.
1: Jaj, a kezem, jaj, az ujjam! Jaj, de szúrnak ezek a tüskék!
0: A leghosszabb szakálú törpe hol itt, hol ott bukkant fel, és lelkes szavakkal buzdította társait.
2: Ez a kis tüske, ez semmi. Ennek a szúrása egy-kettőre elmúlik, ám az a seb, amit a szomszéd Ürge ejt napról napra az önérzetünkön, az bizony nem hegged be ilyen könnyen.
0: A törpék tehát csöndes zugolódással folytatták a rakodást, csomagolást. Ablakából az Ürge roppant érdeklődéssel nézte az óriási sürgésforgást.
2: Miért költözik el a törpészet?
0: Kérdezte tőlünk.
2: Miért hagyják el ezt a jó helyet? Itt mindig sütötte a nap a kaktuszaikat.
0: Senki sem felelt neki, mert éppen a cégtáblát szereltük le nagy keservesen. A költözködés igen fárasztó volt. Úttalan utakon, hepehupákon, vízmosásokon, vakontúrásokon át húztuk, toltuk a kézi kocsikat. Az egyik fel is borult. Sötét este volt, mire megérkeztünk új telephelyünkre, egy elhagyott szivattyú telep omlatak falához. Akkor a lapulevelek nőttek a fal tövében, hogy háromszor annyi törpe is elfért volna alattuk, a fal üregei pedig pompás téli szállásnak ígérkeztek.
2: Itt senki sem fog háborgatni bennünket,
0: mondták a törpék boldogan.
2: És ami fő, sértegetni sem.
0: Éjfélig rakottunk le a kocsiról, akkor megmutatták, hogy másnap hol kell pincétásnunk, és végre valahára elmehettünk aludni. Találtunk a falban egy tágas egérjukat, befészkeltük hát magunkat, és úgy elaludtunk, hogy csak másnap déltájban ébredtünk fel. Ásítozva, szemünket dörgölbe bújtunk elő az egérjukból. Őszies eső szemerkélt, szél csapkodta az ágakat.
1: Úgy látszik, nem csak mi aludtunk el,
0: szólt Eduard.
1: Egy fia törpét sem látok még, nagyon elnyomta őket a buzgóság.
0: Álmosan indultunk oda, ahol a pincét kellett elkezdenünk ásni. Pár lépésre volt attól a helytől, ahol este leraktuk, és falhoz támasztottuk a hatalmas cégtáblát. És most ez a cégtábla sem volt sehol. Eltűntek a kocsik, a ládák, a kaktuszok, a szörpös hordók. Hiába forgolottunk, hiába nézelődtünk, nem láttunk semmit. Barátságtalan csend vett körül bennünket. Már kezdtem gyanakodni, hogy talán nem ébredtem föl teljesen, és álmodom. Eduard is ráncolta a homlokát. Láttam rajta a tanácstalanságot.
1: Ahó!
0: Kiáltotta. Ahó! Hol vagytok, törpék? Kiáltottam én is. Semmi válasz. Benéztünk a lapulevek alá, végigjártuk az omlatak fal minden üregét, kiabáltunk, hahóztunk, de hiába. Ránk szakadt a magány. Elszontyolodva kezdtünk tanakodni, hogy most mit tévők legyünk, amikor egyszerre csak... Ének

0: túlcsendült a fű között. Zöld erdőben a tücsök házasodni készül. Kedves hangocska volt, nyújtogattuk is a nyakunkat, hogy lássuk, ki énekel. Rózsaszínű ruhás pocoklány közeledett a fűben. A karján száraz fűből fonott kosár, valószínűleg eprészni indult. Mikor meglátott bennünket, riadtan megállt. Ó, milyen kellemes találkozás! Mondta, vagyis inkább fuvalázta. Eduard is megörült neki, és sietve bemutatkozott. Én is követtem a példáját. A pocoklány szemmel láthatólag megnyugtatta udvarias viselkedésünk. Barátságosan ránk mosolygott, és megkérdezte, hogyan kerültünk erre a vidékre. Egymás szavával vágva kezdtük neki magyarázni.
1: A mezei óriással költöztünk ide.
0: Nagyon késő volt, mert
1: mire fölébredtünk, eltűntek a törpék.
0: A pocoklány összecsapta a kezét. Ó, hát ti is ahhoz a törpészethez tartoztok? Akkor szedhetitek a lábatokat, ha utol akarjátok érni őket. Már hajnalban fölkerekedtek az egész törpészet, és odébb állt. Elképedve néztünk rá, ő pedig tovább magyarázta. Apukámtól tudom, mert ő hajnalban mindig kocogni szokott, hogy el ne hízzék. Mesélte, mennyi kocsival, ládával, mekkora nagy cégtáblával érkeztek a törpék, de úgy látszik, csak megpihentek, mert mikor megkérdezte tőlük, hogy hány tagja van a törpészetnek, már pakoltak is mindent újra fel a kocsira, és mentek tovább. Kitört belőlünk a nevetés. Úgy kacagtam, hogy még a könnyem is csorgott. Bármennyire sajnáltam a törpéket, nagyon mulatságosnak találtam, hogy bárhová hurcolkodnak is, mindenütt akad valaki, aki megsérti őket azzal, hogy a kertészetüket törpészetnek nevezi.
1: És most mi lesz?
0: Kérdezte tőlem Eduard, mikor végre szóhoz tudott jutni.
1: Utánuk még?
0: Miért, te nem?
1: Nem én. Elegem van a folytonos ásásból, meg a szúrós kaktuszokból.
0: A szamósza szörpük viszont fölséges volt, mondtam elgondolkozva. Ha szeretitek a szörpöt, szólt közben a pocoklány, meghívlak benneteket, sokféle finom szörpünk van. Somszörp, kökényszörp, erdei szederszörp. Kitörő örömmel fogadtuk a meghívást. A pocoklány szüleivel együtt egy régről itt felejtett szivattyú, elrozsdásodott szívócsövében lakott. A henger alakú szivattyúházat már úgy belepte moha, pávrány és a földi szeder indáinak sűrű szövevénye, hogy magunktól soha meg nem találtuk volna pocokék lakásának a bejáratát. A szülők barátságosan fogadtak bennüket, lakásuk kellemes volt. Süppedő mohaszőnyegek nyelték el a lépések neszét, mohabársonnyal bevont karosszékekben foglaltunk helyet, és aranyozott csigahéj kelyhekből ittuk a különféle, igen finom szörpeket. A szörpök mellé pirított muharmagot is, mézes pereckéket kaptunk. Pocok úr és pocokné elhalmoztak bennünket kérdésekkel, lányuk, kiről időközben kiderült, hogy Pannikának hívják, csendben kínálgatott bennünket, újra meg újra telítöltötte a kiürült kelyheket. Beszélgetés közben egyre gyakrabban felejtettem rajta a szememet. Láttam, hogy Eduard is kettelve nézegeti az ügyesen forgolódó pocoklányt. Nem csodálkoztam, mert volt rajta mit nézni. A szeme fekete gyöngyként csillogott, finom vonalú orrocskáját kedvesen mozgatta is. Igen, igen, jól állt neki a rózsaszín kriszantén szíromból varrott ruha.

a helyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor az előtt, amit a legjobb.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református alafokú művészeti intézmény felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ebben az órában Hangóné Birta Melinda református lelkipásztorral, a Miskolc Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével, a Reforrás főszerkesztőjével beszélgetünk. Műsorunk első részében belelapozunk a Reforrás pünkösdi számába.
2: Mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik.
1: Nagy tiszteletű asszony természetesen a pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatait is megosztja velünk.
2: Mi is történik pünkösdkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig az, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünkösdkor ezt kell nekik kommunikálni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű hangulni Birta Melindát, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorát, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökét, a Reforrás főszerkesztőjét köszöntöm műsorunkban. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, ilyen sok titulus mellett egy személyben.
1: Amiről pedig az előttünk álló órában beszélgetni fogunk, az pünkösd ünnepe és a Reforrás pünkösdi száma. Hogyha indíthatjuk is innen a gondolatokat, a beszélgetést, akkor hadd kérdezzem meg először, hogy milyen tematika mentén szerkesztődött most ez a szám.
2: Minden számnak adott tulajdonképpen a legközelebb eső ünnep, így ennek a számnak a pünkösdhöz kapcsolódóan jelennek meg a témái. Konkrétan arra gondoltunk, hogy ebben a számban egy kicsit a missziónak a formáit, a lehetőségeit, a helyszíneit mutassuk meg és mutassuk be, hiszen a pünkösdhöz hozzátartozik az, ami elkezdődik áldozó csütörtökön, és tulajdonképpen kiteljesedik a pünkösd ünnepén, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ezt látjuk kiteljesedni akkor, amikor ma a világ minden táján és minden részén, minden nép és minden nemzet között megszólal az evangélium, és próbáltuk egy kicsit ezt közel hozni olyan formán az olvasókhoz, hogy azokat a különféle gyülekezeti eseményeket, azokat a helyszíneket határon innen és határon túl, egészen Ausztráliáig és Nigériáig eljutva próbáltuk bemutatni azokat a közösségeket, ahol valóban élő eleven az evangélium nem csak az üzenete, hanem az evangélium üzenete folytán a gyülekezetek is élnek, mozognak és hirdetik mások számára, hogy milyen jó Krisztushoz tartozik. Úgyhogy megkerestük azokat a lehetőségeket, azokat a kapcsolatokat, amelyek elvezetnek bennünket ezekre a tőlünk messze lévő tájakra, de ugyanakkor azt lehet megérezni ezekből az írásokból, beszámolókból is, hogy lehet, hogy földrajzilag messze vagyunk egymástól, lehet, hogy más nyelvet beszélünk, de annyira valóságosan beteljesedik a pünkösnek a csodája, hogy mégis mindnyájan értjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus.
1: Ugye az ön köszöntő szavaival találkozhatunk először a lapnak a hasábjain, hogyha még szemezgethetünk a tartalomból.
2: Ami nagyon fontos, hogy mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik. És hogyha belelapozunk, és most bele fogok lapozni, akkor már is az első rovat, amit hát nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, a misszió és jövőkép. És ez azért emelem most ki, mert hogy tulajdonképpen ebben a lapszámban jelenik meg először ez a rovat, és ezt szeretnénk folytatni, hiszen valóban nekünk a múltunk, a hagyományaink nagyon fontosak a református közösségek számára. Ugyanakkor viszont látni kell azt, hogy a hagyományokra épülve szükség van arra, hogy legyen egy jövőbe tekintő látásunk. mint ahogy Jézus is, ugye mikor megjelenik, akkor azt mondja, hogy nagyon jó mindaz, amit a hagyományokból megtapasztal, és ő maga is hűséges ezekhez, azokhoz a hagyományokhoz, amelyek az Isten törvényén alapulnak. Ugyanakkor viszont nagyon meglepő fordulatokat is mutat, amin az akkori közösségek, maguk a tanítványok is meglepődnek, hogy oda tud hajolni azokhoz, akiket esetleg mások kizárnak a közösségükből, hogy úgy tud előre tekinteni, hogy senki ne érezze azt, hogy ő ebből kimarad, hanem mindenki számára utat nyit egy olyan világ felé, amit az Isten készít számunkra. És amikor mi megkérdeztünk ennek a rovatnak a keretén belül lelkipásztorokat, akkor éppen az volt a titkolt vagy nyílt szándékunk, hogy egy olyan jövőbe tekintő biztatást kapjunk, amely látja a múltat, látja annak minden hozadékát, de ugyanakkor jó hozadékát, de ugyanakkor látja azt is, hogy mi az, ami szükséges változás, amiben szükséges változásnak lenni és bekövetkezni. Mégpedig konkrétan az ige alapján, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ma, amikor változásról beszélünk, és az egyházban főképpen változásról beszélünk, ezt maga Luther is hangsúlyozta, hogy nem új dolgokról beszélünk, nem valami újat kell kitalálnunk. Szóval, hogy nem nekünk kell reformokat kitalálni és megváltoztatni a dolgokat, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy az ige útmutatására figyeljünk. Pünköstkor, amikor kiállnak a tanítványok, akkor nem azt mondják, hogy hát emberek, ami eddig volt, az nem jó, azt felejtsük el, hanem azt mondják, hogy eljött Krisztus, az ígéret beteljesedett, és nekünk ezt az irányt kell követnünk. Tehát visszautalnak a múltra, visszautalnak a váradalmakra, és elmondják, hogy ez az, ami számunkra a jövőt jelenti. És ebben a rovatban pontosan erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azok a fontos, alapvető értékeink, amelyek mentén mi építettük az Isten egyházát, pünköstől kezdve a kereszténységet, azok az értékek ma is megállják a helyüket, és hogyha ezektől eltérünk, akkor van baj. És nekünk akkor lehet jövőbe látásunk, hogyha ezekre építeni tudunk. Tehát amikor ebben a rovadban, a misszió és jövőkép rovadban lapozunk és olvasunk, akkor olyan látásokat, meglátásokat, megtapasztalásokat olvashatunk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy hogyan tovább. És hogyha tovább lapozunk az újságban, akkor olyan lelkészi életpályákkal is találkozunk, ami lezárult életpálya, és ez már egy újabb rovat, a lelkészi életpálya rovat, ami egy ideje rendszeres a Reforrásban, ahol egy-egy lelkész vagy lelkésznő mutatkozik be, és ebben a számban Balajti József, aki tulajdonképpen elköszönt a gyülekezettől és az ő lelkészi szolgálatáról, olvashatunk összefoglalót. Aztán említettem azt, hogy női lelkészek, és a női szemmel rovatban mindig egy-egy lelkész nővel beszélgetünk. Most egy különleges, és ez a misszióhoz is nagyon szorosan hozzátartozik, egy különleges életpályán lévő lelkész nővel, dr. Farkas Edinával beszélgettünk, aki kórházlelkész, és kórházlelkészként Nigériába járt, és az ő tapasztalatai, az ő beszámolója mutat rá arra, hogy bár távol van tőlünk ez az ország, és teljesen más körülmények között élnek, mégis az a krisztusi szeretet, az a krisztusi érték, amelyet az első pünköstkor is megtapasztaltak, ma is gyülekezetet formáló erővel van jelen az életünkben. Ebben az évben az imádság éve van, amit a zsinat javasolt és meghirdetett gyülekezetek, közösségek számára, és ez a rovat is tulajdonképpen ettől az évtől jelent meg, de nem múlik el az imádság évével, hanem szeretnénk tovább is folytatni az orandó et laborandó, mert hogy az imádság az szorosan hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a munkánkhoz, és ebben a vetületben olvashatjuk dr. Pankucsi Márta írását. Aztán jön a családi blokk, ahol a gyerekeknek kedveskedünk, ahol egy kicsit betekintünk abba a családi közösségbe, ahol gyerekek felnőttek együtt, kézműveskedhetnek, süthetnek, meglephetik egymást, és olvashatjuk Döbrente Ildikónak nagyon kedves írását, ami kapcsolódik ehhez a rovathoz. Aztán kicsit meditatív gondolatok a következők, amelyek inkább arra irányítják a figyelmünket, hogy minden, ami az életünkben történik, az Isten kezéből vehető el, és neki adhatunk érte hálát. És említettem már az évfordulókat, ebben az évben Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük, és ennek kapcsán két gyönyörű imádságot is olvashatunk, amit Rákócinak tulajdonítanak. Aztán olyan eseményekről, egyházkerületi eseményekről olvasunk, amelyek sok mindenki számára élményt jelenthettek, de a szövetségek rovatban a nőszövetségeknek a konferenciáiról olvashatunk, és hát egy újabb messzire tekintés, amikor dr. Ábrám Tibor számol be ausztráliai látogatásáról, az ausztráliai testvériskolában tett látogatásról, illetve az ottani magyar gyülekezettel való találkozásáról. Szóval ezek mind-mind olyan érdekes olvasmányok, amelyek azt mondom, hogy nem csak egyszeri olvasásra ajánlhatók, hanem talán többször is érdemes nekifutni. A H2Ő egyházkerületi rendezvény immár 5. alkalommal került megrendezésre, és a Reforrásban ennek kapcsán olvashatunk a Felsőzsolcai iskoláról, a Felsőzsolcai gyülekezetről, de az intézmények sorában szeretném kiemelni a Berentei Idősek Otthonáról készült beszámolót, ami szintén egy nagyon, számomra is nagyon kedves beszámoló, hogy hogyan lehet egy idősek otthonában megszólaltatni valóságosan, kézzelfoghatóan, minden nap az Isten szeretetéről szóló örömhírt. És hát nem sorolom végig a gyülekezeti beszámolókat, talán a szerencsieket emelném ki, hiszen már említettem a Rákóczi évfordulót, és szerencse történelmi emlékhelyé nyilvánították, mégpedig a református templomot és a Rákóczi várat, éppen ennek az évfordulónak a kapcsán. A végére hagytam, már Farkas Edinát említettem, aki kórházlelkész, két olyan rövid meditációt, ami az egyik az áldozó csütörtökhöz, a másik a pünkösdhöz kapcsolódik, ami szintén egy olyan rövid gondolat, imádságos gondolat, ami talán segít bennünket közelebb vinni ennek az ünnepnek a igazi üzenetéhez.
1: Amikor készült ez az újság, ugye itt az ünnep előtti napokban a gyülekezeti tagok, vagy bárki, aki szeretné, már kezébe fogva olvasgathatja a Reforrásnak a pünkösdi számát, de azért ezt megelőzi az a munka, amellyel mindez így elkészül. Így lelkiekben, például ön is, mint főszerkesztő, illetve mindazok, akik részesei ennek, már lélekben tudnak hangolódni. Jól gondolom?
2: Ez így van, és nagyon érdekes, hogy ugye egy ünnepi szám, amire megjelenik, eljön az ünnep, ez körülbelül egy hónappal korábban már el kell, hogy készüljön, illetve hát már előbb tulajdonképpen a húsvétot még be se fejeztük, le se zártuk, és már pünkösdre készültünk. És hát nem mindig könnyű, különösen azoknak nem, akik mondjuk konkrétan egy pünkösdi meditációt írnak, és azt nem is említettem, hogy az idén ebben a számban a Kolozsvár törökvágási lelkipásztor dr. Bibza Gábor írta a pünkösdi meditációt, tehát nem könnyű húsvétból rögtön pünkösdre hangolódni, illetve hát azokat az írásokat, amelyek nagyon kötődnek az ünnephez, úgy átlátni és összehangolni, hogy ünnepiek legyenek, pünkösdhöz kötődőek legyenek, de ugyanakkor nyilvánvalóan ez a szám, ez a magazin, ez nem csak kifejezetten az ünnepre koncentrál, hanem inkább egy üzenetet hordoz. És ez nem csak a pünkösdire érvényes, hanem ez minden számra, hogy az a szándékunk és az a tervünk, hogy egy olyan magazint adjunk az olvasók kezébe, hogy ezt, ha előveszi bármikor, akkor találjon benne olyan olvasmányt, olyan olvasnivalót, ami minden időben megállja a helyét, akár hétköznapokról, akár ünnepekről beszélünk. És hogy visszatérjek arra, hogy hogyan készülünk erre, hát nagyon tudatosan kell ezt átlátni, és bizonyos értelemben nehéz, bizonyos értelemben meg könnyű. Könnyű azért, mert hogyha kialakul egy koncepció, hogy igazából milyen tematika mentén épüljön fel a lapszám, akkor erre koncentrálunk, akkor ebbe az irányba haladunk. De ugye ebben a magazinban megjelennek mindig a gyülekezetek hírei, és ez viszont visszatekintés, tehát visszalépünk akár virágvasárnap, húsvét, vagy olyan eseményekre, amelyek akár az ima héten történtek, de valahogy most kerülnek ebbe a lapszámba. És én azt gondolom, hogy ez sem olyan nagy baj, hiszen hogyha egy gyülekezet visszatekint mondjuk évelejére, és visszatekint egy más gyülekezet arra, hogy mi történik egy másik helyen, akkor ez inspirálhat, akkor ez segíthet abban, hogy nálunk például hogyan lehet mondjuk ebben az irányban elmozdulni. Én azt szoktam mondani lelkipásztoroknak, hogy akik elviszik a gyülekezetbe a lapot, hogy bárki bármikor bemegy egy beszélgetésre, egy akár lelki gondozói, akár bejelenteni egy keresztelést, egy esküvőt, hogyha kezébe ad egy reforrást, akkor ezzel egy kicsit megmutathatja, hogy milyen is a gyülekezeti élet, vagy a gyülekezetek élete a református egyházban itt Tiszán innenen. És hát most ez lehet, hogy egy kicsit dicsekvés, de nekem is alázattal mondom, hogy nagyon köszönöm azoknak, akik az ország másik végéről is jelezték felém, hogy jó kézbe venni, mert tényleg egy kicsit belelátnak a kerületnek is az életébe.
1: Igen, és így egymás gyülekezeti életét is jobban megismerhetik, vagy akár azokból a személyes írásokból, amiket hallhattunk, hogy ebben a lapszámban is megtalálható. Szóval olyan személyes gondolatokat is megosztanak a lelkipásztorok itt ilyen formában is, amely itt a mindennapokban megerősítő lehet.
2: Így van, és erre törekszünk is egyébként, sőt, én szoktam kérni a lelkipásztorokat, akik írnak, illetve a szerkesztőket is, a szerkesztőtársaimat is, hogy törekedjünk is erre, hogy ne puszta beszámolókat írjanak, hanem inkább az érzéseiket, az átélt tapasztalatokat osszák meg velünk, hiszen ez az, ami igazából egy magazinban meg kell, hogy jelenjen. Hogyha leülök olvasni, akkor ne pusztán azt lássam, hogy ez is ez történt, hanem hogy mi van mögötte, hogy kik azok az emberek, hogy mit tapasztalhattak meg, hogy miket élhettek át, és én erre törekszek, és erre biztatok mindenkit, hogy ez fontos, hogy megjelenjen akár egy lelkipásztor szájából vagy tollából is, hogy ne csak arról beszéljen, hogy egy gyülekezetben hogyan és mint történik az esemény, hogy hogyan szervezi, és ez is nagyon fontos, de hogy ő maga mit él át, mit él meg, és milyen lelki ajándékai vannak a gyülekezet és az ő számára egyaránt.
1: Köszönjük szépen, hogy most ezen szavak által mi is bepillantást nyerhettünk a Reforrás Pünkösdi számába itt 2026-ban, hamarosan pedig a Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatokkal folytatjuk a beszélgetést Hangoni Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Reforrás főszerkesztőjével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free?

mintha semmi se létezett volna a földön egyéb, csak ők ketten, és az a halk moraj, amivel a végtelen víz verdeste a part köveit az ablak alatt. Tudták, hogy őrültség mindez. Itt vannak egy faluban, aminek a nevét se tudják, egy hálóing, egy fogkefe, egy szappan nélkül, csak úgy, ahogy az ember elindul egy pár órás esti szórakozásra. És mégis érezték, hogy másképpen nem történhetett. Hogy így igaz, hogy ez az élet. A többi díszlet csupán. Élettelen kellék a valóság köré. A valóság pedig ők ketten, és a szerelem. Nem éreztek egyebe csak egymást, és a tenger sós illatát az orrukban, de tudták, hogy több nincs is a földön. Ez minden. Késő délután volt már, mikor az éjség fölébresztette őket a mámor szédületében. Eszükbe jutott, hogy utoljára a kontinentál márvány termében ettek. Olyan szédületesen messzi érezték maguktól azt a vacsorát, mintha 100 évvel azelőtt lett volna. Kazimír összekotorta a zsebeit és megszámolta a pénzét. Ha sok, nem is, de valami volt még a Madeleine kép árából. Nálam is kell legyen még, mondta Éva. Átnézték a kis elefántcson díszítésű kézitáskát, apró pénz volt benne csak. De itt van az arany cigaretta tárcám, mondta Éva, és itt vannak az ékszereim is. Felöltöztek, lementek a konyhába, és rendeltek egy gazdag ebédet. Rajtuk kívül senki sem volt az étteremben. Ültek a tengeren nyíló ablaknál, vörösbort ittak, egymás kezét fogták és hallgattak. Csak a tenger zúgott odakint, és a vendéglős egy alacsony bajuszos ember kopott papucsában néha csoszogva odajött az asztalhoz, és letette eléjük valami ennivalót. Szokva lehetett a szerelmes párokhoz, mert nem látszott az arcán sem rosszallás, sem kíváncsiság, csak szelíd és bölcs jó indulat. Később sétálni mentek a tengerpartra. Távol a falutól találtak egy helyet, ahol senki se járt. Itt megfürödtek. Hancúroztak a hullámok között, mint a gyerekek. Mögöttük meredek sziklafalról tiszta vízű csermely permetezett alá a tengerbe. Kristályosan csillogó cseppjei, mint parányi kis vízes és gyöngyöztek alá bátor ívben a magasból. Éva fölkapaszkodott egy nagy gömbölyű hátú kőre, és fölnyújtotta a kezét a víz után. Inni akart belőle. Csak az ujja hegyével érte el. Lábújhegy rágaskodott. Karcsú teste kinyúlt, megfeszült, mint a fiatalság és a vágy. A nap lenyugvóban volt, és bíborvörös színeit rácsókolta a vízre, a sziklákra és a mesztelen női testre. Kazimír elbűvölve nézte a képet, és egyszerre tudattá vált benne valami régi érzés. Ezt a képet akarta ő megfesteni mindig. Ezt kereste, ezt a kompozíciót, ezt a formát, ezeket a színeket. Élete célja volt ez a kép. Éva, kiáltotta, ha vásznam lenne, ha itt lennének a festékeim. Másnap eladták az arany cigaretta tárcát. A sűn ajándékozta volt Évának születésnapjára, és megvették a vásznat, az állványt, a festékeket. Egy fél napot kellett utazni miatta, de megvolt minden. Kazimír maga kereste ki a vásznat, maga szögezte föl a lécekre. Nagy képet akart, 140x120-as méretben, csupa izgalomból, csupa idegesség. Másnap délután újra kimentek arra a helyre, és hozzákezdett a munkához. Lassan haladtak, mert Kazimír azokat a színeket leste, melyeket a lebukó nap fröcskölt oda halálos perceiben. Így naponta csak egy fél órát tudott dolgozni. Annak is nagy része a színek keverésével telt el. Újra és újra belekezdett, újra és újra lekaparta. Fogcsikorgató küzdelem volt ez a színekkel és árnyékokkal rettenetes küzdelem. Majdnem 2 hétig tartott. De akkor készen volt a kép. A színek éltek. Eleven valóság volt a karcsú és fiatal női test, ahogy az életöröm csillogó vízcseppjei után fölnyúlt a magasba, és mégis ott vibráltak testén a lenyugvó nap bíborának árnyai, az este, az elmúlás. Álomszerű volt, és mégis valóságos. És a háttér sziklái, mint egy halálra roskadó szürke világ, s alant a tenger végtelenje, bíborral átszőtt zöldeskék örök

0: valóság.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrál. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Tükröz zenekar azzal a céllal alakult 1986-ban Budapesten, hogy minél hitelesebben tolmácsolja magyar nyelvterületek népzenéjét. Személyes találkozások, erdélyi utak és akkor még élő népi kultúra megismerése egy életre elkötelezte a városi, komoly zenei háttérből érkező fiúkat a népi hagyomány mellett.

Példaképeik a régi falusi bandák, ahol összeszokott kamarazenélés és a muzsikusok táncot szolgáló szerepe jellemző. Egy évtizeddel a zenekar alakulás után jelenik meg az első önálló album Tükrös Együttes magyar népzene. A lemez összefogja az addigi elsajátított dallamokat, a kiérlelt kamarazenét és a tagok nem apadó szeretetét a magyar népzene iránt. Debrecen majd Simon Puszta ad otthont a Tükrös tábornak, ahol évről évre egyre többen élik át az élőzene, a táncok a több száz éves kultúra varázsát. A sokasodó felkérések a magyarországi fesztiválokról a környező országokba kalózolják a zenekart, Prágába, Brnóba, Dortmundba és Bécsbe is a Tükrös tolmácsolja a magyar népzene kincseit.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az élet korszakába lép együttes, a 2000-es évektől tengeren túlon is gyakori vendég. Sydney, Melbourne, New York és Chicago is szerepel a koncert helyszínek között. Az ott élő magyar közösség számára Ausztráliában is létrejön a tükrös tábor, a földrajzi távolság ellenére az eredeti hamisítatlan hangulattal.

Megjelenik a Tükrös második albuma, a Szatmári Népzene. Az 1900-as évekből a térség zenéi virágzását híres bandáit kelt életre, kérlelt örömteli játékkal. A 2008-ban megjelent A mi mezőségünk album annak a térségnek a sokszínű hagyományát mutatja be, amely a táncszáz mozgalmat is életre hívta. A 2015-ben kiadott Erdők, vizek zenéje a Marosmente vidékének muzsikáját mutatja be, a zenekarra jellemző, értő és alázatos tolmácsolásban.

0: Zenes Ál című műsorunkat hallották, melyben a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Felső-Zsolcai Református Egyházközség, a Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső-Zsolcai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmáció a Beregszászi Református Gyülekezetben.
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából ez semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom.
1: Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet.
3: Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását.
1: 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor.
4: Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A konfirmáció a református egyház egyik legfontosabb ünnepe, amikor a fiatalok hitükről nyilvánosan is bizonságot tesznek, és fogadalmat tesznek arra, hogy a gyülekezet aktív tagjaiként kívánnak élni. A Beregszászi Református Gyülekezetben idén május 17-én 16-an konfirmáltak. Az ünnepi alkalmat megelőzően a mennybe menetel ünnepének üzenetéről, valamint a konfirmációról beszélgettünk Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával. Aki kérdez, Bírta Zoltán és Gogola István.
2: Hát, hogy a Szentírás tanúsága szerint, miután Jézus Krisztus feltámadt, tehát 40 napon keresztül jelent meg Szentírás alapján több mint 500 embernek, és ez alatt a 40 nap alatt tulajdonképpen az ő feltámadásáról tett bizonyságot, és így olvassuk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy számos megjelenése által Isten országáról tanított, Isten országáról beszélt. És a 40. nap, a Jézus mennybe menetele, a Biblia tanúsága szerint a tanítványaival volt együtt, akik látva ott Jézust maguk között, feltették neki kérdésként, hogy ez az az idő, amikor helyreállítod Izrael országát, és Jézus ugye válaszában azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az időnek és a helynek a kérdése, hanem ez Isten titka, viszont meghagyja nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, mert vesznek erőt a Szentlélek kitöltetése által. Tehát ott kell maradjanak Jeruzsálemben is, és ez a 10 nap pünkösdig tulajdonképpen erről szól, hogy a tanítványok ott a felházban Jeruzsálemben együtt vannak, azt olvassuk róluk, hogy könyörögnek, imádkoznak, ott vannak Isten színe előtt folyamatosan. Bizonyára nem volt könnyű ez a 10 nap, de mégis arra szolgált, hogy teljesen Isten kezébe tegyék azt a helyzetet, ami emberi mérce szerint felfoghatatlan. Ugyanakkor áldozó csütörtök, vagy mennybe menetel, tehát egyrészt azért áldozó csütörtök, mert a katolikus egyházban a miséhez kötötték, tehát az áldozáshoz kötötték, és mivel nem úrnapi, nem vasárnapi, hanem hétközi, tehát csütörtök, ezért jött ez a mondás, hogy áldozó csütörtök. Tehát ugye reformátusokként mi mennybe meneteléről beszélünk. Ez az a nap, amikor Jézus a tanítványok szemei elől felemelkedett, és innentől kezdve fizikálisan már nem volt közöttük. Viszont elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És hát ez ugye nagyon sok kérdést vet fel, hát miben jobb a tanítványoknak, akik eddig személyesen, fizikálisan tapasztalták, hogy az, amit Jézus tesz, amit mond, személyéhez kötődik minden erő, hatalom, minden csoda. Tehát, hogyha ő fizikálisan nem lesz, akkor mi lesz tovább? És ezekre a kérdésekre tulajdonképpen Jézus válasza, amit a tanítványok nem értenek, hogy a Szentlélek által erőt vesztek. Mert a Szentléleknek a jelenléte innentől kezdve az egyházra nézve talán létszükséglet, azt mondom, Szentlélek nélkül igazából lehet beszélni klubokról, lehet beszélni érdekközösségekről, de mint egyházról, mint gyülekezetről nem, mert a Szentlélek által van jelen az élő Isten.
5: Ezért lehet majd örömünnep a mennybe menetel, hiszen tehát ha keresztény ünnepeket vesszük, akkor nagypéntek, hát inkább egy fájdalmas ünnep, bár tudjuk, hogy az ember szempontjából a megváltás enélkül nem lehetséges. De húsvétra mégis úgy tekintünk, mint egy örömünnep. Mennybe menetelnél Krisztus fizikálisan elhagyja a földet, tehát mondhatnánk azt, hogy veszteség, de az ünnepről beszélünk, az mégis inkább az öröm. Hogy lesz ebből teljesség?
2: Hát ugye a tanítványokban pont ez a nagy kérdés, tehát hogyha egyszer elmegy előlük, tehát innentől kezdve fizikálisan nincs ott, akkor ez mit jelenthet egyáltalán, hogy jobb lesz nektek? Tehát addig, míg nem tapasztalják meg a Szentlélek kitöltetését, addig marad a kérdés. Viszont a Szentlélek kitöltetése után, jelen esetben a mi helyzetünkben, tehát mi már örömünnepként tudunk rátekinteni a mennybe menetelre, mert megértjük, hogy az ő mennybe menetele, az tulajdonképpen nekünk egy nagyon csodálatos ajándék, mert így a Szentlélek jelen valósága, az, hogy elküldte a Szent Lelket, tehát ez az ember életét helyes irányba tereli folyamatosan. Tehát ahogy hangsúlyoztam, a Szentlélek nélkül, tehát nem beszélhetünk egyházról, nem beszélhetünk megváltásról, hitről, mert az, amit szimpatizánsként, vagy manapság nagyon nagy divatja van a kultúrkereszténységnek. Tehát ez igazából az ember lelki üdvére nézve nem sokat jelent. Közösségileg jó hivatkozni a keresztény értékekre, de ez még tulajdonképpen nem biztosít engem afelől, hogy befejeződik az élet, és mi van tovább. Viszont a Szentlélek az, aki ezt az ember szívében megpecsételi, megerősíti, és innentől kezdve, hogyha a Szentlélek ad egy ügybizonyosságot, akkor egy nagyon fontos dolgot értek meg. Sok minden fontos ebben a 70-80-100 esztendőben, amit élek ebben a földi világban. De közeledve a behatárolt életemnek a végéhez, tehát én magam is egyre inkább fedezem azt fel, hogy minden fontos, minden kell, de tulajdonképpen utolsó percben mi marad? Tehát mindent, amit most két kézzel ragaszkodunk hozzá, igazából ott az utolsó pillanatokban minden értékét veszti. Egyetlen egy kérdés fog maradni. Vár engem az én mennyei atyám, vagy nem? Ismer engem az én mennyei atyám? Ismerem-e Jézus Krisztus által az atyát, vagy nem?
5: Lesz-e mennybe menetelem?
2: Ez az egy kérdés marad. Lesz-e mennybe menetelem? Mennybe menetel, ugye ez lesz mindenféleképpen, mert az emberi lélek Istentől kapta az életet, tehát így a nagyon sok vallással szemben nagyon fontos ezt megállapítani, hogy minden ember feltámad. Tehát minden ember Isten előtt van. Jelenések könyve gyönyörűen mondja azt el, hogy könyvek nyittattak meg, és aztán megnyittattik az életkönyve. A könyvek alapján a cselekedetek szerint fogja megítélni Isten színe előtt az embert, maga a saját cselekedete. Az életkönyvébe beírtak pedig azt élhetik át, hogy Jézus Krisztusban a cselekedeteim mind ítélet alá estek, és Jézus Krisztus által megbocsátattak bűneim, tehát ezért más helyen azt mondja Jézus, hogy példázatában, hogy jöjjetek hozzám atyámnak áldottai, vagy nem ismerek titeket, távozatok tőlem. Tehát ha az élet könyvébe be van írva a nevem, amit a Szentlélek pecsétel meg a szívemben, mert fel lehet írva, hogyha bennem nincs meg ennek a meggyőződése. Tehát igazából ennek a földi létnek, harcnak legfontosabb kérdése ez, hogy ezt az üdbizonyosságot, ezt a bizonyosságot megismerjem, és az enyém legyen, mert más megvilágításba kerül mindaz, amiben élek a mindennapokon. Hogyha tudom, hogy épp napokban volt a római levélnek egy csodálatos megállapítása, hogy amikor üdbizonyosságom van, akkor megértem azt, hogy mindegy, hogy mi történik velem, minden a javamat szolgálja. akik szeretik az Istent, minden a javukra válik. Tehát hogy tud javamra válni? Úgyhogy megértem, hogy Isten előtt az én életem kedves, mivel Jézus Krisztuson keresztül néz engem, és mivel kedves, ezért, ha nem is értem, mert nem látom a teljes összefüggést, de mindenféleképpen az én javamat fogja szolgálni. Még a legszörnyűbb, legfájdalmasabb helyzet is az én javamat fogja szolgálni. Nem azt jelenti, hogy minden, ami történik, az jó. Nem, sőt, nagyon sokszor nagyon rossz. De annak ellenére a javamat fogja szolgálni, mert Isten azt hozza ki belőle, hogy jellemileg, hitbelileg, vagy sokféle más formában én erősödjek, erősebb legyen a meggyőződésem, tisztuljon esetleg az életem. Tehát ennek megfelelően ezért nagyon fontos a mennybe menetel, mert ezáltal kaptuk meg a Szent Lelket.
5: Az ifjúság életében a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek a, mondhatnám, bázisán egy nagyon nagy nap történik, vagy nagyon nagy nap van ehhez kötve, konfirmáció. Miről szól ez az ifjak életében?
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom. Tehát ez a mi egyházi rendünk szerint a konfirmáció, és én azt gondolom, itt Beregszászban egy külön kiváltság ez, sok-sok gyülekezettel szemben, hogy, vagy mellett, mert nem szemben, hogy nálunk 3 éves a konfirmációs oktatás. Tehát 3 év alatt a hétvégekkel, hetekkel, tehát egy olyan közösségbe kerülhetünk a gyerekekkel, akik hallhatnak róla, megtapasztalhatják, láthatják azoknak az életén, akik foglalkoznak velük, hogy mit is jelent ez a szövetség, mit jelent az Istenhez tartozás. És ezért valóban a fiatalok életében egyházi szempontból talán legkiemelkedőbb pillanat ez, amikor a konfirmáció ünnepségén nyilvános vallást tesznek. Arról, hogy akkor mit jelent nekem Jézus Krisztus. Úgyhogy itt Beregszászban és a mi gyülekezetünkben is most vasárnap lesz a konfirmációs ünnepség, ami mindannyiunk számára egy kiemelkedő pillanat, mert a gyülekezetünkben lévő fiatalok, akik hosszú éveken keresztül ott voltak, tapasztaltak sok mindent, most ők felnőtté válhatnak, úgymond, nyilvánosan elmondhatják azt, hogy nem volt hiába való ez a 3 esztendő, vagy az a 10 esztendő, 15 esztendő, ami az életükben ott van.
6: A konfirmációs képzés szó azt jelenti, hogy valamifajta tudásanyag is átadásra kerül. Miért van szükség egy 12 éves fiatalnak, hogy elkezdje a konfirmációs képzést, és 2-3 év alatt ilyen információkat kapjon, hogy mit nevezünk Istennek, egyháznak, vallásnak? Rengeteg, maga KT kérdés felelek, konstrukció, rengeteg egyszerű kérdésre nagyon mély választ tud adni. Miért fontos ennek a tudásnak a megszerzése?
2: Hát ugye a Heidelbergi KT az eredetileg nem gyerekeknek készült, hanem felnőtteknek, és ennek megfelelően, tehát felnőtt szinten a hit kérdéseit fogalmazza meg, hogy mit jelent nekem az Isten, kicsoda az Isten, és ennek a letisztázása tulajdonképpen a Heidelbergi KT, hogy mi a hit, kicsoda az Atya, kicsoda a Fiú, kicsoda a Szentlélek. Tehát amikor ezeket válaszként megadja a Heidelbergi KT, akkor ez lehet az én hitvallásom, bizonyságom, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Na most a gyermekeknél ezért fontos az, hogy valamennyire próbáljuk közelhozni hozzájuk, és van egy átdolgozott formája Heidelbergi KT-nak, az ő nyelvükre lefordítva, és tehát így ők a maguk szintjén, a maguk létvilágukban, életterükben, tehát hozzájuk közel hozva, ők maguk is megvalhatják, kimondhatják meggyőződésüket, hogy ezt hiszik vagy nem hiszik. Hogy miért kell? Egyrészt tisztában vagyunk vele, hogy a hit az nem adható át. Tehát a Szentírás egyértelműen mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Arról is beszél a Szentírás, hogy amikor egy családfő megtért, akkor az egész háza népével megkeresztelkedett. Tehát nagyon fontos, hogy mi van háttérként a családban. És én nekem mindig ez a nagy csoda, amikor a háttér az ellenkezőjér beszél, és mégis a fiatal pedig itt van, és megízleli, és az isteni ajándék az övé lesz. Tehát ugye nagyon sok ilyen családunk van, akiknek nem sok mindent jelent a gyülekezet közössége, de a gyerek mégis itt van köztünk, és jön. Épp nemrég volt egy csodálatos bizonyság számomra, hogy egy leányzó így került be a konfirmációs közösségbe, és otthon nagyon sok kérdést tett fel, és elindult a kíváncsiságot az anyában először, és megjelent a templomban. És akkor itt volt a templomban is, és azóta, tehát egy nagyon aktív tag mindig most már ott van a gyülekezetünkben. Na és elmentem hozzájuk beszélgetni, és mondja, hogy az első megtapasztalása az volt, mikor először lépett be a templomba. Egy atyafival istentisztelet után két mondatot váltottak, aki a következőt mondta neki. Ebbe a templomban ne gyere, itt nincs szeretet. És azt mondja, engem ez döbbentett meg, hogy máshol, ha bemegyek valahova, azt mondják, hogy szeretünk gyerek közénk. Itt meg azt mondja, azzal kezdték, hogy itt nincs szeretet, ne gyere közénk, az egy kíváncsiság gyújt bennem, hogy akkor milyen gyülekezet ez. És persze az egy személyes sérelem volt, ami miatt ezt valaki mondta, de hogy az Isten mindent a javunkra formál. Tehát ez a csodálatos, és ezt csak azért mondtam el, hogy a gyerek által jött be a szülő. Úgyhogy ez egy óriási ajándék az Istennek itt a gyülekezetünk közösségében is.
6: Sok esetben kiemelnénk a nagyszülőknek a szerepét a konfirmációs képzésben, mert ők még azért néha fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és néha emiatt is vannak itt a diákjaink.
2: Igen, hát a gyülekezetünkben is, meg sajnos most már Kárpátalján ez egyre erőteljesebb kérdés, hogy középkorosztály az sajnos elkényszerült, az idősek azok, akik maradtak, illetve az unokák, és ilyen szempontból talán még nagyobb hangsúly és nagyobb felelősség helyeződik a nagyszülőkre, hogy ők mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire tesznek azért, mennyire élik oda, mutatják be az unokáknak, de ebben is van nagyon sok jó tapasztalatunk, és biztatjuk is az időseinket, a szépkorúakat, hogy az unokákra figyeljenek.
1: Az elmúlt percekben Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával beszélgettünk a konfirmálásról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
2: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
3: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
2: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
3: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járhatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
2: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az őt megillető helye?
3: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan. Megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon. A pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
2: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
3: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
2: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
3: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejező készség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
2: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
3: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak. Ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat elérhetőség cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
2: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
3: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik,

0: Pedagógusoknál az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó eljutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
0: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
0: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a Pedagógiai Intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
0: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diák média napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagykamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A Tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvén Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
2: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az Egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
3: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
2: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
4: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a Tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
2: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
4: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
4: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén odajöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
2: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
4: Igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
2: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
4: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro drámatáborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világ vége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az impro dráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
2: És tulajdonképpen az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
4: Is-is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván, ami nagyon jól sikerül, ezt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
2: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek egy-egy ilyen táborban. Mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
4: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
2: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
4: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra alokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük. És hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
2: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
4: Igen, hát végső kétségbeesésembe, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
2: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
4: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti, az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
2: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeiknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
4: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vannak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
2: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
4: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
2: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km per óránál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km per órát meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket, ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a hármas számú főút úgynevezett turbókörforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon elsőként Vadnai Zoltánt, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosát szólítottam meg.
2: Ne itt vagyunk Felső Zsoltán a H2 rendezvényen, be kellett költözni a sportcsarnokba.
3: Ez az ötödik H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egész napos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felső Zsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba, és itt készülünk erre a rendezvényre.
2: Ilyenkor borul minden a szervezést, hogyha tekintjük, vagy azért lehetett erre már számítani?
3: Körülbelül egy héttel ezelőtt derült ki, hogy nem lesz hozzánk az időjárás túl baráti, és tartottuk az AB verziót napirenden, és így kerültünk ide be a sportcsarnokba, amikor láttuk, hogy esni fog. Úgyhogy nagy átszervezést azért nem igényel, mert persze kint a szabadba kényelmesebb lett volna, itt egy kicsit zsúfoltabban vagyunk, de minden programelem, amit terveztünk, az ugyanúgy megvalósul bent is.
2: Na akkor milyen programok lesznek?
3: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog egész délután, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán, a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk. És kísérő rendezvények is vannak, hiszen a gyerekekre is gondoltunk, ugrálóvárakkal, mászófallal, amit sikerült itt bent is szépen berendezni és felállítani ezeket. De itt vannak keresztény közösségeknek a termékei, Abaújvári Manufaktúra, itt van közöttünk a Paraklétosz könyvkiadó, itt vannak bemutatkozó standjaik az intézményeinknek. tehát a kazinci református iskola és óvodának, a zeneiskolának, a helyi gyülekezetnek, az asszonyok rengeteg süteménnyel készültek, úgyhogy a kínálat is meg lesz ebből a szempontból. De sorolhatnám még kézműves foglalkozása a gyerekeknek, Herceg Marika állandó vendégünk a H2Ön, aki természetes anyagokat használva csodálatos kézműves dolgokat készít a gyerekekkel és felnőttekkel is, mert ők is szeretik. De lehet mézet vásárolni, hoztuk a Reforrás legújabb számát, a kis ajándéktárgyakat készítettünk, úgyhogy reménység szerint gazdag délután lesz majd.
2: Ez az ötödik. A cél az változatlan azóta is, mióta elindult ez a sorozat?
3: Igen, tulajdonképpen változatlan, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és őt hirdetjük, és járunk városról városra. Ez az ötödik helyszínünk, ahogy említettem. A célja az a rendezvénynek, hogy a zárt tereinkből, templomból, gyülekezeti teremből, iskolai falakon kívül legyünk, kilépjünk onnan, és hirdessük a nyílt téren, a városok nyílt területein, ha csak az idő, mint most be nem szorít minket a sportcsarnokba, de hát nyitottak vagyunk és várunk minden érdeklődőt, hirdessük őt, aki megváltott bennünket, és ez a csodálatos üzenet ennek a napnak.
2: És másik egy kérdés, hogy Felsőzsolcára esett a választás?
3: Általában a helyszínek, úgy választunk helyszíneket, hogy legyen a református intézmény, iskola, óvoda ezen a helyszínen, mert szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, amit a gyerekek is adnak nekünk, a református közösségnek. És hát azt is gondoljuk, hogy akik ilyen intézménybe járnak, nem minden család kapcsolódik szoros szállal a helyi gyülekezethez, és szeretnénk ezt a szállat erősíteni, mert ilyenkor eljönnek a gyerekek, elkísérik őket a szülők, nagyszülők, és így szeretnénk őket is megszólítani, illetve akik már kapcsolatban vannak az Úrral és a gyülekezettel, őket pedig erősíteni ebben.
2: Alexa Gábor, lelkipásztor úrral találkozok itt a H2 rendezvényen. Hát ez itt most önöknél valósul meg ez a rendezvény. Milyen érzések kavarognak önben?
4: Egy nagy-nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy az egyházkerület bennünket választott ki ezen az éven a H2Ö helyszínének, hiszen hát azt gondolom, hogy egy szép küldetés, megélés lehet ebből minden református gyülekezet számára, és minden református intézmény számára, hogy felmutassuk az emberek előtt a reformátusságunkból fakadó értékeinket, hogy mik azok, amik számunkra jelentőséggel bírnak, amik fontos dolgok, és hát bizonyságot tegyünk úgymond a hitünkről, Jézus Krisztusba vetett reménységünkről, és hát egy nagy ajándék az, hogy így a gyülekezetünk is megjelenhet ezen az alkalommal, az iskola is, az Arnóti tagovodája is az iskolánknak, és hát sokan érkeztek ide hozzánk, könyvvárus, kézművesek, stb. És úgy látom, hogy sikeres lesz a rendezvény, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon esős időszakot fogtunk ki erre a hétre, nagy szükség volt arra, hogy a H2O az fentről is jöjjön az életvizeként a számunkra, és hát így bízunk abban, hogy Jézus Krisztus is jön közénk az ő lelke által ezen a mai napon.
2: Nagy tiszteletű úr, miért fontos egy ilyen rendezvény?
4: Azt gondolom azért fontos, mert talán, hogyha többségében még olyanok is vesznek részt rajta, akik egyébként is valószínűleg valamilyen szálon kötődhetnek a gyülekezethez, de mindig érünk el olyan újabb és újabb embereket, akik talán eddig bele se gondoltak abba, hogy milyen érték maga a református egyház, milyen értékek azok, amiket őriz, amiket tovább tud adni, és talán valakinek lehet ez a mai alkalom lesz az, hogy elindít a szívében egy olyan mozdulást, hogy kitárja az ajtót Jézus Krisztus előtt, aki ott zörget mindannyiunk szívének ajtaján.
2: Közösségépítés az fontos itt önöknél is?
4: Nagyon fontos, és hát igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetünk közösségét is összefogjuk ezen a mai napon, hiszen hát az asszony testvérek, ők bőszen sütöttek, főztek, aztán készültünk egy olyan asztalal, ahol kis kvízt lehet kitölteni, vagy a református címet lehet kirakóból kirakni, és hát igazából a gyülekezet tagjai is összefogtak azért, hogy sikeres legyen ez a mai nap.
2: Ha mindennapokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a felső zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
4: Azt gondolom, hogy aktív, bár hát ezt így saját magunk, nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a Felső Zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszaka az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. Azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozás, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem is sokkal, egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
2: Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
4: Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
2: Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani, mi lesz a fő iránymutatás.
5: Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2Ö, az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. Tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életvize Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
2: Püspök úr, mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
5: Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
2: Ez az ötödik H2, van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bevonzani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
5: Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz, aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világ, mégsem vagyunk a holdról, akkor talán az is elindít valamit. Tehát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
1: Az igehirdetést ezen a napon nagy tiszteletű Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium Általános Iskola és Diákotthon intézményi lelkésze tartotta.
6: H2, ugye ez a témája mindig ezeknek az alkalmak, és a Samári asszonnyal való találkozását hoztam Jézusnak, ott a Jákob kutyánál, amikor Jézus felajánlja ennek a szomjazó asszonynak az életvizét, hogy soha többet ne kelljen megszomjihozzon, és ő elfogadva lesz egy új élet, majd egy új életet kezdő ott Sikár városában, amikor bemegy, és úgymond evangelizáló asszonnyal válik.
1: Milyen tanúsága van ennek a történetnek?
6: Amit én szeretnék kiemelni, egyrészt az, hogy Jézus Krisztus ott van, ahol szomjúhoznak, a másik része pedig, hogy mi magunk is olyan sokszor keressük azt a boldogságot, amiről úgy gondoljuk, hogy valóban megelégít, kielégít bennünket, és hogy ez egyedül csak nála van. Mindig újra és újra megszomjazunk, hogyha a kólát iszunk, de hogyha az élő víz a miénk, akkor Jézus Krisztusban örökre megelégítetünk.
1: Minden napi életben mit csináljunk másképp, hogy közelebb kerüljünk akár Jézushoz, akár az Úristenhez?
6: Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb dolog, amit Jézus Krisztus maga ajánl fel önmagát, hogy megnyitjuk élet előtte az életünket, és kimerjük mondani azt, hogy Urunk, egyedül nem megy. Itt vagyok, és szükségem van rád, jöjj az életembe. Ehhez kell az igeolvasás, a mindennapi igeolvasás, imádkozásban előtte való elcsendesedés, és a közösségnek a keresése azoknak, akik megtalálták ezt a vízforrás, mint ahogyan most is ez az alkalom, ez is erről szól.
1: A H2 ugye 5-5-ször jelenik itt meg most éppen Felső Zsolcán. Volt már ilyen rendezvényen?
6: Igen, kétszer is voltam, Sátorújhelyén is voltam, ott az ottani, a mi diákjaink, a dicsőítő csapatunk dicsőítette Istent, és ők voltak azok, akik a dicsőítő zenét hozták, úgyhogy voltam, igen, és ismerem az alkalmat.
1: Erre a mostani alkalomra milyen lelkülettel készült?
6: Nagyon-nagyon vágyakoztam rá, izgulok is egy kicsit, persze azért, mert én hirdetem az igét, és ez nekem mindig egy kicsit izgalmat jelent, de ugyanakkor én nagyon szeretem ezeket a közös alkalmakat, és ezért van bennem egyfajta öröm, hogy ahogy látom, hogy vannak is vágyakozó lelkek, és van alkalom arra, hogy tényleg Jézus Krisztus megmutassa magát, vagy Jézus Krisztus megjelenjen, és ez nekem mindig egy csoda. Erről is fogok néhány gondolatot szólni majd.
1: Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmár református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon készült az előző összeállítás.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták, a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
2: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet, 2 pedig Európai Uniós támogatás volt, úgymond bérmunkás voltam idézőjelbe téve, tehát az a legkellemesebb, mert ugye felkérnek, hogy írjak meg egy könyvet, és akkor annyi dolgom van vele, és még fizetnek is érte. A saját könyveim meg másképp működnek itt, a pénzt is nekem kell rá előteremteni, és ugye az ember megtanulja az teljes szakmát, ugye, hogy hogy kell csinálni mindent, hiszen nem egy cég csinálja helyette, hanem ugye maga a személy szedi össze, és viszi nyomdába, stb. Ennek megvan a maga romantikája, szépsége is, meg hát ugye tanul is benne lett. Ugye van 3 történelmi kisregényem, mert azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard Kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiány.

0: valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idő hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor pontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni, a többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerre, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
0: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelmi iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyaroknak pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére, hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
0: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyúltam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Musztafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Musztafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor utána, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
1: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvbemutatón, holott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
0: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsori, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
1: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
0: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából állt, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentősereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről is. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostrommal kapcsolatban.
1: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
0: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam három történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kuruszokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
1: Kutatásaidat merre, hol tetted?
0: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt két évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
1: Szikszó mikor mutatott be ezt?
0: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha ne lőjük le, majd a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákóciak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588 a Rákóciak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrált. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Tükrös zenekar azzal a céllal alakult 1986-ban Budapesten, hogy minél hitelesebben tolmácsolja magyar nyelvterületek népzenéjét. Személyes találkozások, erdélyi utak és akkor még élő népi kultúra megismerése egy életre elkötelezte a városi, komoly zenei háttérből érkező fiúkat a népi hagyomány mellett.

példaképeik a régi falusi bandák, ahol összeszokott kamarazenélés és a muzsikusok táncot szolgáló szerepe jellemző. Egy évtizeddel a zenekar alakulás után jelenik meg az első önálló album Tükrös Együttes magyar népzene. A lemez összefogja az addigi elsajátított dallamokat, a kiérlelt kamarazenét és a tagok nem apadó szeretetét a magyar népzene iránt. Debrecen majd Simon puszta ad otthont a Tükrös tábornak, ahol évről évre egyre többen élik át az élőzene, a táncok a több száz éves kultúra varázsát. A sokasodó felkérések a magyarországi fesztiválokról a környező országokba kalózolják a zenekart, Prágába, Brnóba, Dortmundba és Bécsbe is a Tükrös tolmácsolja a magyar népzene kincseit.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az élet korszakába lép együttes a 2000-es évektől tengeren túlon is gyakori vendég. Sydney, Melbourne, New York és Chicago is szerepel a koncert helyszínek között. Az ott élő magyar közösség számára Ausztráliában is létrejön a tükrös tábor, a földrajzi távolság ellenére az eredeti hamisítatlan hangulattal.

Megjelenik a tükrös második albuma, a Szatmári Népzene. Az 1900-as évekből a térség zenéi virágzását híres bandáit kelt életre, kérlelt örömteli játékkal. A 2008-ban megjelent A mi mezőségünk album annak a térségnek a sokszínű hagyományát mutatja be, amely a táncszáz mozgalmat is életre hívta. A 2015-ben kiadott Erdők, vizek zenéje a Marosmente vidékének muzsikáját mutatja be, a zenekarra jellemző, értő és alázatos tolmácsolásban.

0: Zeneszáll című műsorunkat hallották, melyben a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Súlyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Súlyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső Zsolcai református